0: esedéknek nevezett régi újjában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium izotópok a földköpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés korai jele lehet.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Szeptember 27-ig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tálat egyrészt bemutatja a Margit Sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve az 1920-1930-as évek úri sportjain át a szocialista korszak tömegsport mozgalmain keresztül egészen napjainkig. Írták a kiállításról.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik?
3: Csak a top slágerek.
4: Hi, I'm Sam Smith.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Check it!
3: Éjjel-nappal.
4: Rádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os October Rust-tal, és rajongó tábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek nevezte. El. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az Organa által vezérelt Set Me On Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verziók 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajczyk, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót-ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Buzz Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitára. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdióalbuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd's Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternevek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rosszul sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkoza Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált.
2: 95. Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Fehér-fekete Rigó bukkant fel Pécsett.
1: A madár szokatlan színezete a festékhiány miatt jött létre. Még társai is zaklatják fura megjelenése miatt a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság dolgozói és a környékbeliek által hófehérkének betézett állatot.
0: Pár hete egy festékhiányos hím-fekete Rigó tűnt fel Pécsett a tetjén. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság Tettye Oktatási Központ körül, az igazgatóság parkolójában és a Pintér kertben a szerencsések által megfigyelhető madár első pillantásra egyáltalán nem emlékeztetett a fekete rigóra.
1: Bár a feje a megszokott sötét fekete, a teste többi részét borító tollak nagy része fehér, így beazonosítani inkább a jól ismert rigós mozgásáról lehet. A furcsa színezet valószínűleg a fajtársakat és más fajokat is zavarja, mivel többször tapasztalható volt, hogy zargatták, kergették a fekete csúkiás hófehérkét, akinek a feltűnő tollazata miatt eleve nehezebb feladat a rejtőzködés megoldása.
0: Az állatokról az emberekre, az idősebb apák gyermekei kevesebb utódot nemzenek a nagyszabású nemzetközi kutatás szerint.
1: Egy tudományos lap egyik számában megjelent nagy léptékű, hosszú időtartamot felelő kutatás a termékenységet és az öregedés összefüggéseit vizsgálta. Korábban is volt már bizonyíték arra, hogy az idősebb apák gyermekeinek az átlagnál kevesebb utóda születik. Az új kutatás során kanadai, német és svéd, több nemzedékre visszanyúló, digitalizált születési, egészségi és halálozási adatbázisokat tanulmányoztak, összesen több, mint 1,4 millió emberre terjedt ki a vizsgálat.
0: A tanulmány három populáció adatait elemezte, ezek 1670 és 1850 között éltek, valamint egy svéd embercsoportét, amelynek tagjai 1932 után születtek. A kutatók figyelembe vettek egyéb tényezőket, egyebek mellett az anyai életkort, a termékenységet esetleg befolyásoló környezet szennyező anyagokat is, hogy csak az apai életkorra és a reprodukcióra koncentrálhassanak. A tanulmány megmutatta, hogy az idősebb apák gyermekeinek az összes vizsgált csoportjában általában kevesebb utóda született, mint a fiatalabb apák gyermekeinek.
1: Az idősebb korban gyereket nemző apák kérdését azért kell tanulmányozni, mert a fejlett világban emelkedett a férfiak gyerekvállalásának átlag életkora. A kutatók szerint azért fontos az apákra koncentrálni, mert az újszülött a legtöbb új genetikai mutációt az apától örökli, ezekből az életkor emelkedésével egyre több lesz. A kutatók szerint az utódok csökkent termékenysége részben az apai spermiumokban az idő előre haladtával végbe menő mutációk számlájára írható.
0: Az is lehetséges, hogy az idősebb apák kevésbé vesznek részt a szülői feladatokban, vagy gyermekeik más egészségi, esetleg mentális zavarokkal jönnek a világra. Egyes friss tanulmányok kimutatták, hogy az idősebb apák gyermekénél nagyobb eséllyel alakulhat ki skizofrénia is.
1: Ha találkoztál az utóbbi időben bármilyen hasonló tudományos érdekességgel, küldd el a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: Szigetország kormánya nyugat-ausztráliai földterületeket ajándékozott az első világháborúban szolgált veteránoknak, így segítve a katonák visszatérését a civil életbe és biztosítva számukra az anyagi biztonságot. A letelepített mintegy 5000 veterán gabonát termesztett, az állam pedig vállalta, hogy garantáltan felvásárolja tőlük a megtermelt javakat. A probléma akkor kezdődött, amikor a nagy gazdasági világválság miatt a kormány számára nehézkesnek bizonyult felvásárolni a keresletnél egyébként is jóval nagyobb mennyiségben előállított gabonát, a farmerek pedig mindennek tetejébe egy új fenyegető ellenséggel néztek szembe, az emukkal.
1: A 150-190 cm-re megnövő 30-60 kg-ot nyomó madarak óriási csoportban kezdték megrohamozni a búzemezőket a könnyű lakoma reményében. A farmerek, akiknek nem volt elegendő lőszerük, hogy megállítsák az emu inváziót, a kormánytól követelték, hogy tegyen valamit a megélhetésüket tönkretevő madarak ellen. Legfőképp géppuskákat kértek, melyek sokkal hatásosabbak lehetnek a hagyományos lőfegyvereknél.
0: Itt került a képbe GPW Meredith őrnagy és a mellé vezényelt két másik katona, akik egy-egy Louis golyószórót, illetve összesen 10 000 lövedéket kaptak, hogy felszámolják a problémát. A háromfős emugyérítő egység 1932. november 2-án kezdte meg a műveletet, de az első nap csak alig pár tucat állattal tudtak végezni, az emuk ugyanis túl fürgének bizonyultak a golyószórókkal szemben. November 4-én egy nagyjából 1000 emuból álló csapaton próbáltak rajta ütni, de a katonák hiába várták meg, hogy azok lőtávon belül érjenek, a fegyver 12 állat elpusztítása után bekrepelt, és mire helyrehozták, az emuk már messze jártak.
1: Az első napok kudarcai után Meredithék abban bíztak, hogy ha egy teherautóra szerelik a fegyvert, nagyobb sikerre járnak, de a teherautó egyszerűen nem bírt az akár 50 km/h sebességre is képes állatok tempóját a nehéz terepen. Az egyre kínosabb emu háborúra a média is kezdett felfigyelni, a cikkek után pedig az ausztrál parlamentben is megvitatták a hadműveletet, amiben Meredith az egyik jelentésében próbálta menteni a menthetőt, és a biztonság kedvéért kiemelte, hogy az egysége nem szenvedett áldozatokat.
0: Visszavonuló után november 12-én a hadügyminisztérium ismét parancsba adta ki az emukkal szembeni katonai fellépést, mivel nyugaton nem volt más katona, akiknek lett volna fegyverek használatához szükséges képesítése, másodszor is Meredithre hárult a feladat, hogy szembenézzen a rettenthetetlen emu sereggel.
1: December közepéig mintegy 1000 állattal sikerült végezniük, 2500 emu pedig a jelentés szerint olyan súlyos sérülést szenvedett, melybe később nagy eséllyel belepusztultak. Ugyanez a szám még mindig eltörpült a kitűzött 20 000 fős célhoz képest. A minisztérium sikerként könyvelte el az akciót, és december 10-én lefújta a nagy emu háborút. Később az ausztrál kormány rájött, hogy a nagy testű madarak legyilkolása helyett jóval humánusabb módszerrel, magas kerítések építésével is sikeresen megvédhetik a földjeiket.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Ha szeretitek a lovakat, ezt a két filmet, amit most hoztunk nektek, mindenképpen látnotok kell.
1: A menedék. A menedék egy családi film, amiben a főhős Mika, akinek nem a tanulás a kedvenc időtöltése. A rosszul sikerült dolgozata után egy meggondolatlan ötlet miatt egy tanárkocsiját felgyújtotta. Ezután a szülei azt a döntést hozták, hogy a mamájánál fogja tölteni a nyári szünetet. Mika még nem ismeri őt, de nem volt más választása. Amikor odaér, egy lovarda tárul elé. Ezek után szófogadatlanul többször is elszökik. Eközben egy olyan lóval köt szoros barátságot, aki egykor mamáját megsebesítette. Többször beszökik a lóhoz, eteti, letisztítja, foglalkozik vele. Miután kiengedi a lovat, az elfut, egészen a nagypapájáig, ahol megtelepszik.
0: A lány ott gyakorlatozik vele, mamája tudta nélkül. Egy idő után versenyekre is megy, hogy nagymamájának ne kelljen eladni a lovardát. Eközben másnak is fáj a fog a szélviharra. Van egy lány a lovardában, aki féltékeny Mikára, mert mindenki őt figyeli. Mika nagypapája előre látja, hogy unokája a suttogó. A suttogó az az ember, aki azzal az erővel bír, amivel 1 millió emberből csak egy képes. Megérti a lovakat és képes irányítani.
1: Ez a film nagyon meg tudja fogni az embert, mert igazán olyan hullámok vannak benne, amik megragadják a film lényegét. A szeretetet, az odaadást. Szerencsére nem csak egy rész van belőle, hanem öt, nagyon érzelmesek és egyben izgalmasak is.
0: A második film, amit hoztunk nektek, a Lovám Árnyék. Ez egy kalandos és romantikus film. Árnyék egy igen magabiztos csődör. Mivel Liza anyja megbarátkozik Kai édesapjával, Liza Sips a nyarat az Amelant szigeten tölti. Így találkozik Árnyékkal, aki nem bízik az emberekben, ezért gazdája Kai nem is engedi Liza közelébe. A lány nagyon ért a lovakhoz. Hogy bebizonyítsa, Árnyék nem veszélyes, titokban edzeni szokott vele. Kai anyja a ló miatt halt meg, a fiú a dühét a végszörfén tölti ki. Liza egyik nap úgy dönt, megmutatja, mit tud Árnyék. Kiengedi a lovat, Kai nem akarja elhinni, de apja lenyugtatja. Miután Liza megüli a lovat, megkéri Kai-t, hogy ő is szálljon fel a lóra. Miután felszáll, megdöbben, hogy mit ért el vele Liza. A lány beajánlja Árnyékot a minden évben megrendezett helyi fesztiválra.
1: Azoknak ajánljuk ezt a filmet, akik szeretik a kalandos és romantikus történeteket. Emellett a film elmutatja, hogy fontos az elfogadás és hogy ne becsüljük le egymást.
2: 97.5

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szücs Lili és Dukai Alexandra. A mai adásban az évtized egyik legmeghatározóbb énekeséről lesz szó, aki nem más, mint a The Weeknd, azaz Abel Tesfaye, akinek zenéje, stílusa és története egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Most pedig végigjárjuk karrierjének legfontosabb állomásait, megvizsgáljuk a legnagyobb slágereit, és beszélünk arról is, hogy mit teszi őt különlegessé.
1: A kezdetek, a titokzatos fiatal művész. The Weeknd története 2010-ben kezdődött, amikor névtelenül töltött fel dalokat a YouTube-ra. A sötét, melankolikus hangulatú zenék hamar felkeltették a hallgatók figyelmét, és első mixtépje, a House of Balance 2011-ben azonnal kultikus státuszba került. Abel Torontóban nőtt fel, ahol nehéz gyerekkora és zenei iránti szenvedély formálta őt művésszé. Kezdeti rejtélyessége például az, hogy sokáig nem mutatta arcát, hozzájárult a különleges atmoszférájához.
0: Az áttörés és a világhír. A következő években The Weeknd újabb és újabb sikereket ért el. Az olyan slágerek, mint a Can't Feel My Face és a The Hills nem csak a slágerlisták élére repítették őt, hanem meghatározták a modern pop zenei irányvonalakat is. Az igazi áttörés azonban a Blinding Lights hozta meg számára 2020-ban. Ez a dal nem csak az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, hanem a Billboard történetében is rekordot döntött. A retro szinti pop hangzás és a fülbe mászó dallam azonnal meghódította a világot.
1: Az előadó, aki mindig újra feltalálja magát. The Weeknd egyik legnagyobb erőssége, hogy soha nem fél kísérletezni. Albumaiban mindig új hangzásokat és témákat fedez fel. Legyen szó a Starboy futurisztikus világáról, az After Hours sötét érzelmes történetmeséléséről, vagy romantikus hangvételű dalokról. Nem csak zenéjével, hanem látványos klipjeivel és koncertjeivel is magasra teszi a létet.
0: The Weeknd a színfalak mögött. Abel nem csak előadóként, hanem producerként és filantropként is aktív. Az HBO The Idol című sorozatában nem csak színészként, hanem társalkotóként is részt vett, és bár a sorozat megosztó fogadtatása ellenére is sokat beszéltek róla. Emellett fontos kiemelni, hogy hatalmas összegeket adományozott különböző jótékonysági célokra, például az etióp humanitárius váltság kezelésére.
1: Miért szeretjük őt? The Weeknd különleges, mert egyszerre tud intimitást és kiváló hatást közvetíteni. Zenéje olyan érzelmeket szólaltat meg, amelyeket sokan átéltek, mégis kevés előadó képes ennyire hitelesen átadni. Emellett a művészetébe beépített rejtélyesség és változatosság mindig újra és újra meghódítja a közönséget.
0: The Weeknd története még korán sem ért véget, bár ő maga is már utalást tett arra, hogy művész neve egyszer véget érhet, ami biztos, hogy Abel Tesfaye már most egy generáció meghatározó művésze, és hatása hosszú távon is érezhető lesz a pop és R&B zenéjében. Hallgassátok meg a legnagyobb slágereit, vagy merüljetek el valamelyik albumában, hogy ti is megtapasztalhassátok, miért vált milliók kedvencévé. Nektek melyik The Weeknd dal a kedvencetek? Írjátok meg nekünk!

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pétervári Dávid, Vörös Csenge, Virághalmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Töreki Léna, Hedrik Míra és Matkó Rebeka.
1: Ma egy olyan fiatalemberrel ismerkedünk meg, aki 11 évig dolgozott a Táska Rádiónál, és az M2-nél műsorvezető volt. Vendégünk Balogh Péter, akiről többek között megtudhatjuk azt is, hogy mit akar tőle egy részeg anyuka egy fesztiválon.
2: Hogyan fogadtak az M2-nél?
3: Nagyon pozitívan, tehát én nagyon kellemesen csalódtam az emberekben mindenhol, mert azért van itt egy ilyen hír, hogy aki távolabb van ettől a világtól, hogy így rettegnek, hogy úristen, fönn Pesten, a nagy messzi Budapesten, ott a, hát a sok közömbös ember, meg hát a médiában az ilyen beképzelt nagy média császárok, és hogy ott majd mehetsz kávét főzni, meg majd aláznak. Nem. Szóval azt látom, hogy mindenki azon van, hogy kell az utánpótlás, és örülnek mindenhol annak, a fiatalok mennek. Annak pláne örülnek, ha valaki tehetséges. Én nagyon örülök annak, hogy engem tehetségesnek ítéltek meg bizonyos dolgokban. Úgyhogy jól fogadtak, és én ott egy olyan csapatban meg közösségben dolgoztam, ami nem csak egy szerkesztőség volt, hanem egy baráti társaság. Olyannyira egyébként, hogy már nem dolgozom ott, de meghívtam őket 4 napra a nyaralónkba most nyáron, úgyhogy jönnek majd augusztusban.
2: Milyen volt a Táska Rádió után az M2-nél dolgozni?
3: Egy nagyon jó munkahely, mert ez egy kreatív, alkotó munkahely volt, szóval nem az, mint mondjuk egy multiban, vagy egy gyárban, hogy bemész reggel 8-tól délután 4-ig, letolod azt, amit le kell, és akkor mész haza, és akkor megy a mókuskerék, hanem hogy meséltem, ez egy kreatív folyamat volt, mindig forgatókönyveket kellett írni, ilyen kis filmeket kitalálni, leszervezni azt, hogy melyik nap forgatók, abban az anyagban éppen melyik gyerek fog szerepelni, mert voltak nekünk ilyen gyerekszínészeink, utána az utómunka, a vágás, tehát olyan munkahely volt, hogy sosem mentem be úgy, hogy ilyen gyomorideggel, hogy tudjátok, van ez a hétfő érzés. Gondolom ismeritek, hogy a jó hétvége után hétfőn fel kell kelni, és akkor jaj, nincs kedvem menni sehova, főleg nem suliba, legszívesebben itthon maradnék. Hát ugye aztán amikor meg majd munkahelye lesz az embernek, akkor még jobban van ez a jelenség, de ez egy olyan munkahely volt, ahol nem volt ilyen. Mert minden nap úgy mentem be, hogy valami izgalmasat kellett csinálni, amit élvezek. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy ilyen munkahelyet találjon magának.
4: A szüleid támogattak ebben?
3: Nagyon, igen, meg az egész családom. Úgyhogy én szerencsés vagyok, hogy nem egy ilyen vaskalapos, konzervatív családom van, aki azt mondja, hogy jaj, hát kisfiam, ne álmodozzál, keressél egy rendes szakmát, legyél ügyvéd, jogász vagy orvos, az legalább fix, vagy tanár. Nem, mert ők azt mondták, hogy arra menjek, amerre a szívem húz.
4: Mi volt a legemlékezetesebb dolog, ami veled történt az M2-nél?
3: A legkülönösebb az volt, amikor műsorvezető lettem, bár egyébként szerintem nem voltam jó műsorvezető tévén, de zárójel bezárva, de hogy ugye ezt nézték. Mert azért tévében az ember szerepel, azt így a nézők így általában nézik. Nagyokat néztem, amikor például standoltunk a Balatonon, és akkor ülök a családommal ott a pléden, és akkor jön oda egy anyuka meg egy kisfia, hogy csinálhatnak-e velem egy közös fotót, mert hogy fölismertek. Egyszer a Budapest Parkban voltam egy koncerten, és akkor egyébként már egy kicsit ittas is voltam, és akkor jön oda hozzám egy anyuka, aki szintén ittas volt, és akkor először azt hittem, hogy nem tudom, kéregetni akar, vagy... és így jön közelebb, és mert hogy én így nem szoktam még ezt meg. És akkor jött oda, azt mondja, hogy szia, ne haragudj, hogy megzavarlak, de küldhetnék veled egy szelfit a kisfiamnak, mert minden este szoktunk téged nézni a tévében. Úgyhogy ezek ilyen különös dolgok voltak.
1: Mennyi ideig dolgoztál az M2-nél?
3: 2,5 évig.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Pétervári Dávid, Szűcs Vitas Koppány, Radics Luca Ajeme és Nagy Barbála. A mai adásban egy nem túl földhöz ragadt ember mondja el, hogy hogyan lehetsz te is pilóta. A stúdióban Füri Viktor.
1: Mit javasolsz annak, aki pilóta szeretne lenni? Hol tanuljon és mennyibe kerülnek az iskolák?
2: Ez sajnos nem olcsó, tehát ez nem egy olyan, mondjuk, hogyha valaki hobbi szinten csinálja, az semmiképpen sem egy olcsó hobbi. Hogyha hivatásként kezdi el valaki, én akkor is azt szoktam javasolni, hogy vagy legyen nagyon elhivatott, és akkor tényleg tegyen meg mindent azért, hogy valahonnan előteremtse ezt az összeget. Ez egyébként ugye Euróban kifejezve Magyarországon ilyen 40 ezer euró körül van egy ilyen képzés, hogy teljesen valaki nullától egy olyan önéletrajzot tudjon összerakni, amivel már lehet egy légitársághoz jelentkezni. Külföldön erre vannak különböző iskolák, ott ez még drágább Európában. A legtöbben egyébként azt szokták csinálni, hogy Amerikába mennek ki megszerezni a különböző típus jogosításokat, mivel ott sokkal nagyobb kultúrája van ennek a kisgépes világnak, illetve az üzemanyagárak is valamennyivel olcsóbbak, és ugye ez a legnagyobb befolyásoló tényező itt a képzések során.
3: Milyen iskolák kellenek ahhoz, hogy pilóta lehess?
2: Ez semmilyen iskola nem kell hozzá, tulajdonképpen egy érettségivel is akár. Régebben volt szó arról, hogy például kapitány valaki csak úgy lehet, hogyha felsőfokú végzettsége volt, tehát diplomája volt, de ma már ez sem kritérium, ez általában ugye kereslet kínálat alapján, ahogy éppen az üzlet megkívánja, de a legtöbb helyen nem feltétel.
1: Kik támogatták azt a döntést, hogy pilóta legyél, és a családod mit szólt hozzá?
2: A családom nem örült neki, édesapám ő ellenezte ezt a dolgot, annak ellenére, hogy hát nagyon sokat köszönhetek neki, mivel ugye ő finanszírozta a képzéseimet. Ő ezt nem támogatta, mivel mindig azt mondta, hogy nem szeretné, hogy pilóta legyek, mivel ugye az egy ilyen változatos élet, mindig máshol kell lenni, bőrönből élni, a család mellett ezt nem lehet megoldani, és egy kicsit ilyen családcentrikusabb embernek vallja magát. Valahogy én úgy gondolom, hogy meg lehet oldani mind a kettőt, nem egyszerű, de ők ezt ezért nem támogatták. Mellette hát rokonok, ismerősök, ők pedig ugye nem is nagyon hallottak erről. Ez egy olyan dolog volt, hogy mindenki felnézett, hogy pilóta, hát az milyen menő, és akkor szuper, és még mindig egy kicsit ilyen UFO-ként kezelnek, de ez ilyen, tehát a barátok ők támogatnak, illetve hát már kezdetektől vannak olyan barátaim, akikkel egyszerre kezdtük el, és egyszerre végeztünk ebben a szakmában, és ma már kollégák vagyunk.
1: Mennyi időbe telt megtanulni repülőt vezetni?
2: Általában ez úgy néz ki, hogy ugye van egy alap elméleti képzés egy ilyen pilóta képzésnek, és akkor az elméleti képzés az úgy néz ki, hogy az 60 tantermi óra körülbelül, ott ugye nagyon sok mindent átveszünk, tehát ott átveszünk a motortantól elkezdve meteorológia, a különböző humánfaktorok, illetve a légjognak a különböző részeit, és ezt ugye meg kell tanulni, ebből kell egy elméleti vizsgát tenni, ugyanúgy, mint a Kressznél is, és ezt követi a 45 repültórás gyakorlati képzés, ebből pedig az első 15 óra után pedig már el lehet menni egyedül, tehát az úgy néz ki, hogy az oktató elengedi a növendéket egyedül repülni, és akkor van az igazi első olyan érzés, hogy na most akkor itt tényleg én vagyok az úr, és igen, tulajdonképpen az első szakszolgálati engedély megszerzés az 45 óra kell.
1: Akkor nincs melletted senki?
2: Akkor nincsen senki, tehát az 15 óra után, hát ez úgy néz ki, hogy például, nem tudom, autóban ülünk, és akkor három ilyen városi kanyar után az oktató azt mondja, hogy jó, hát akkor itt megvárlak, gyere vissza, és akkor menj el, nem tudom, ide vagy oda, és akkor én majd nézlek.
0: Ha tetszett a műsorunk, kövess be minket Facebookon és Instagramon is, hogy ne maradj le a következő adásunkról.
4: 97.5. All the time. Táskora.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 3 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. Példátlan viking kincset fedeztek fel Norvégiában. Alig 2 hét múlva startol a 2026-os Fezem. A mikrofonnál Labádi Hanna. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A nyári szünet idején minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az Országos Mentőszolgálat 2018-ban indította el a mentők hősképző programját, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a színidő a középiskolások és az egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Norvégia történetének legnagyobb vikingkori pénzgyűjteményére bukkantak az oszlói egyetem régészei. Derül ki az intézmény közleményéből. Páratlan leletegyüttes mintegy 2970 ezüstérméből áll, és fémkeresőkkel találták meg. Nem hittem a fülemnek, amikor hallottam erről a felfedezésről. Ez nemzeti és nemzetközi szinten is nagy eseménynek számít. Norvégiában ugyanis kevés dolog izgalmasabb a vikingkornál, mondta Hanna Geiren, nemzeti örökségvédelmi biztos. Szakértők szerint fizetőeszközök többsége angol, illetve német eredetű, de akadnak köztük dán és norvég érmék is. A legkorábbi pénzek a 980-as évekből származnak, a legkésőbbiek pedig az 1040-es évekből. Ebben az időszakban a vikingek számos alkalommal támadták meg Angliát, sőt évtizedekre hatalmuk alá is hajtották. Már csak néhányat kell aludni, és ismét dübörög a Fezem Fesztivál Székesfehérváron. A program a korábbi évekhez hasonlóan idén is sokszínű. Forest Street-től egészen a Valhalla-ig terjed az ABC-n rendezett fellépő lista. A teljes menetrendet a Fezen honlapján található. 2 év kiadás után visszatér Azaria, a hazai zene élet egyik legnagyobb hatású előadója. Minden bizonnya óriási hadaggal hoz különleges energiájából Székesfehérvárra. És felejtetetlen koncerte ajándékozza meg majd a rajongóit. Azonosították az első drágakőből készült fogtömést, írja az Akronyusz. Ez megkérdőjelezi azt a régóta fennálló feltételezést, miszerint a Közép-Amerikában alkalmazott fogászati beavatkozások esztétikai jellegűek voltak, és csak a látható fogakat érintették. A tanulmány a Francesco Marroquin Egyetem Popovo Múzeumában őrzött bal alsó öllőfog alapján készült, mely a spanyol hódítás előtti maja korból származik.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: 2015 után ismét Magyarország nélkül rendezik meg a férfi kézilabda világbajnokságot jövőre. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség ugyanis hivatalos honlapján tudatta, hogy Szaúd-Arábia és Törökország kapta meg a szabadkártyát, és velük vált teljessé a 32-es mezőny. A magyar férfi válogatott az előző 3 világbajnokságon a legjobb 8 közé jutott. Ez nem számított az IHF döntéshozóinál.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Bali Villő és Sarfjanka. A Mandela hatás. A Mandela hatás lényege, hogy emberek egy jelentős része bizonyos jelenségekre, történésekre a valósághoz képest máshogy, de egymással megegyező módon emlékeznek. Az okok mögött alternatív valóság, a nagy hadron ütköztető és más összeesküvés elméletek is előkerülnek. De igazából senki nem tudja, mitől van ez.
1: Az emberek egy része máig megvan arról győződve, hogy a 80-as években látott egy hírösszefoglalót Nelson Mandela haláláról, holott erre csak 2013-ban került sor. Sokan pedig szentül hiszik, hogy Pekingben, a Tiananmen téren 1989-ben egy tank áthajtott egy tüntetőn.
2: A Mandela effektus kifejezés Fiona Brume, egy magát paranormális jelenségekre szakosodott kutatónak nevezett illető alkotta meg, éppen azért tehát, hogy leírja hamis emlékét Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök haláláról, amely szerinte a 80-as években a börtönben történt, nem pedig a relatív közelmúltban. Brume arra jött rá, ugyanis, hogy ezt a hamis emléket többen is osztják. Az elnevezést aztán felkapta a világháló, és azóta se szer, se száma az újabb és újabb Mandela effektusokról beszámoló csatornáknak a közösségi médiában, ahogy többen még reális magyarázatokat keresnek erre a jelenségre.
0: Vannak egyszerű példák is, mint például a Monopoly dobozán szereplő emberke, akinek sokak emlékével szemben nincs monoklia, vagy a Pikachu nevű Pokémon, akinek nem fekete a farka vége, vagy esetleg C-3PO lába az eredeti Star Wars filmekből, ahogy a Fruit of the Loom logó is. Azonban, ami miatt ezek az emlékek érdekesek még, az nem csak pusztán annak köszönhető, hogy hamisak, hanem hogy az emberek nagy része ugyanazon mód emlékszik rájuk rosszul. A többség számára ugyanis épp az jelenti a meglepetést, hogy más is éppen így emlékszik. Vagyis, ha többen is rosszul, de egyfajta módon hibásan emlékeznek valamire, az döbbenetesnek tűnik.
3: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Kovács Jázmin és Vörös Csenge. Világszerte az egyik legnépszerűbb ifjúsági regény, Anna Todd, Miután című könyve. Ebből olyan filmet forgattak az alkotók, melyen milliókat ültettek be a mozikba.
1: A filmben a fiatal tehetségek mellett olyan sztárok is feltűnnek, mint Peter Gallagher, Selma Blair, Jennifer Beals. A történet Tessa Josephine Langford életét követi nyomon, aki példástanuló, kötelességtudó lánya a szüleinek és hűséges barátnője egy kedves fiúnak, aki hamarosan követi őt az egyetemre. Tessa gondosan cenzúrázott világa teljesen kinyílik, amikor betoppan az életébe a titokzatos és lázadó Hardy Scott, Hero Finn Stephen. Hardy mágnesként vonzza a lányt, aki arra készül, hogy megkérdőjelezzen mindent, amit saját magáról és a világról tudott.
2: De fejtsük ki jobban a történetet. Tessa anyja és barátja Noah segítségével költözik be a kollégiumba. Találkozik a szobatársával, Steffel és barátnőjével, Tristannal. Anya elégedetlen, úgy gondolva, hogy rossz hatása vannak Tessára. És szeretné, ha lánya új szobát kaphatna, Tessa azonban meggyőzi anyját, hogy semmi sem fogja elterelni a figyelmét a tanulásról.
0: A következő nap, amely Tessa első napja a kollégiumban, összebarátkozik Landonnal. Tessa a hálószobájában találkozik Hardy Scott-tal, vele a találkozás kínosan végződik, amikor Tessa kiszáll a zuhanyból egy szeltörölközőben. Steph meghívja, hogy menjen velük egy buliba, de Tessa visszautasítja a meghívást. Másnap meglátja Hardint egy kávézóban Molly és Zed mellett. Ismét találkozik Steph-fel a könyvtárban, és Steph ráveszi, hogy menjen el velük a következő bulira. Ott Steph a barátaival is összetalálkozik, akik ráveszi, hogy igyon velük.
1: Felesz vagy mersz feladatként Hardinnak meg kell csókolnia Tessát, aki viszont elutasítja Hardin csókját, mindenkit meglepve, beleértve Hardint is. Felhívja Noát, aki nem tetszését fejezi ki az ivással és a bulizással kapcsolatban. A hívás befejezése után Tessa véletlenül Hardin hálószobájába kerül, anélkül, hogy észrevenni. A hálószobában Tessa megtalálja Wuthering Heights könyvet, majd összetalálkozik Hardinnal. Hardin megint megpróbálja megcsokkolni, de Tessa elutasítja őt és otthagyja. Az irodalmi osztályban Tessa London mellé ül, és összevitatkozik Hardinnal a büszkeség és balit életről. London elmondja, hogy ő és Hardin mostoha testvérek lesznek, amikor az anyja hozzámegy feleségül Hardin apjához.
2: Hardin beszélgetni kezd Tessával, és ragaszkodik ahhoz, hogy elmenjen vele egy tóhoz. Miközben úsznak, Hardin azt mondja neki, hogy nem maradhat távol tőle, és megcsókolja. Ezután egy étkezőbe mennek, ahol Mollyval és Zeddel találkoznak, akik Hardin bosszantják, megkéri Tessát, hogy várjon rá a bárban. Tessa azt mondja Hardinnak, hogy beszámol Noának a köztük lévő viszonyról, de Hardin azt mondja neki, hogy köztük nincs viszony, ezzel csalódás okozva Tessának. Noah hirtelen megjelenik a kollégiumnál.
0: Miközben Noah és Tessa aludt a kollégiumában, hívást kap Landontól, és elmegy, hogy megnézze Hardint, aki részeg. Ekkor megcsókolja Hardint. Másnap Tessa visszatér a kollégiumához, hogy ellenőrizze Noát, aki rájön Tessa és Hardin viszonyára, és szakít Tessával. Tessa édesanyja is megtudja, hogy Noah szakított vele. Végül ő és Hardin összejönnek, de Tessa anyja arra utasítja, hogy szakítson Hardinnal. Hardin új lakást talál mindkettőjüknek, mellesleg az édesapja és Landon édesanyja esküvőjén vesznek részt. Hardin elmondja, hogy az apja részeg volt, amikor az anyjára támadt egy részeg ember.
1: Tessát megzavarják Hardin értesítései, ezért megnézi azokat. Ekkor Hardin próbál vele beszélni, de Tessa elhagyja a házat. Egy étkezőben meglátja Mollyt, Zedet, Steffet és Chase-t. Molly elmondja Hardin eredeti szándékait, bizonyítva egy videóval is. Kiderül, hogy csak egy kihívás volt, hogy a lány beleszeressen. Tessa megdöbben ezen és elfut. Hardin utána megy és megpróbálja megmagyarázni, hogy ez azelőtt volt, még mielőtt megismerte őt és mielőtt még beleszeretett. Tessa hazamegy, hogy kibéküljön az anyjával és Noával, megbocsátanak neki.
2: Az irodalmi osztályban Soto professzor Tessának adja Hardin eszéjét, mondván, hogy ez róla szól. Ahogy Tessa olvassa, visszatér a tóhoz, ahol ő és Hardin először csókoloztak. Hardin leírja levélbe, hogy egyszer azt kérdezted, kit szeretek a világon a legjobban. Téged.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Merítőtáska rádió te is beleférsz a mikrofonnál, Takács Hanna és beszélgető társam Nagy Zalán, a Láncos Karina gimnázium tanulója, és kempózik. Zalán, összetudnád foglalni nekem egy kicsit tömören, hogy mi ez a kempó?
1: Ez egy harcművészeti sport, és hát eléggé komplex. Van benne állóküzdelem, földharc, tehát mint a judó, aztán vannak benne dobások, fegyverhasználat, utcai önvédelemtől kezdve minden. Tehát egy eléggé több sportot egybefoglal.
0: És te mikor kezdtél el kempozni?
1: Én ezt a sportot 6 évesen kezdtem, 12 évvel ezelőtt. Óvodában rengetegszer piszkáltak a nagyobbak, meg kicsi voltam, és úgy döntöttünk a szüleimmel, hogy kell valami, amivel meg tudom magam védeni.
0: És erre jutott a választás.
1: Igen, igen.
0: És itt nagyon támogatják ebbe a kempóba, hogy ezért tanuljad ezt a sportot, igaz?
1: Igen. Nagy hangsúlyt fektetnek az önvédelemre, meg tanít is rengeteg mindenre.
0: És téged mire tanított ez a sportág?
1: Megtanított arra, hogy az idősebbet, a felettem állót azt tiszteljem, nyugodt legyek, nyugodtan tudjak gondolkodni a legrosszabb helyzetekben is.
0: Milyen versenyek szoktak itt lenni? Milyen versenyeken szoktál indulni?
1: Egerkupa szokott lenni, aztán van a alapítónknak egy versenye, a Hansi Kupa. Ez a, úgymond a legnagyobb esemény a versenyek között.
0: És melyik a kedvenc részed? Miben szoktál leggyakrabban indulni?
1: A viadal, B viadalban, pusztakezes viadalban, formagyakorlatok, ezeket szeretem.
0: És egy ilyen formagyakorlat, ez mi? Micsoda?
1: A formagyakorlat igazából egy önvédelem, amit egy a levegőben elképzelünk egy ellenfelet, és azt iktatjuk ki ezáltal a formagyakorlattal.
0: Mik a terveid a jövőre nézve?
1: Hát a terveim az eléggé bonyolult, komplikált. Hát egy feketővet azt nem ártana megszerezni, meg a világbajnokságra se lenne olyan rossz kijutni.
0: Mondtad, hogy van ez a fekete öv. Hogyan kell elképzelni az övfokozatokat?
1: Vannak a kezdőbb övfokozatok. Én a zöld övig mondanám azt, hogy ez a kezdő övfokozat. A haladó övfokozatok azok, amikor a barna öv bejön. Tehát bejön a barna övvel jelölés. Tehát amikor van az övünkön egy barna csík, vagy a vége az övnek.
0: És te milyen öves vagy?
1: Én lila öves vagyok. Egy közép, tehát haladó szinten.
0: Hát sok sikert kívánok neked a továbbiakban. Köszönöm a beszélgetést. 9, 7,

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gerda, Bakó Tünde, Bődi Virág Anna, Hedrik Mira és Makréka Panni.
1: A már várt Arakpékségben jártunk, ahol Csabai Dóra, az üzlet tulajdonosa mesélt nekünk az üzlet elindulásáról, a dolgozókról, és végül megtudhattuk azt is, miből ered a pékség neve.
2: Hogy jött az az ötlet, hogy könyvesbolt legyen?
3: Hát már nagyon régi álmom volt, talán több mint 10 éve, 15 éve gondolkodtam először azon, hogy milyen szuper lenne egy könyvesbolt, mert láttam azt a filmet, egy könyvesboltos hölgyről szólt, és imádtam, és én mindig ismertem olvasni, és hát nagyon-nagyon régóta szerettem volna egy könyvesboltot, de amikor egészen pici voltak a nagylányok, de akkor nem mertem, mert azon gondolkoztam, hogy hogy tudok együtt dolgozni és gyereket nevelni, és akkor egy kicsit féltettük ezt a tervünket, és valahogy olyan 10 éve jött még egy lehetőség, amikor úgy döntöttünk a férjemmel, hogy beleugrunk. Imádtam mindig olvasni, imádtam a gyerekeknek olvasni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon klassz álom megvalósító történet.
0: Könnyen el tudták indítani a könyvesboltot?
3: Igen. A Pagonnyal dolgoztunk mi együtt, 14 júniusában nyitottunk, és velük együtt indultunk el ezen az úton, ami azóta már szétváltunk, tehát 2 éve már nem dolgozunk együtt, de igen, akkor fejest ugrottunk, nem is nagyon gondolkodtunk, a szívünk vezetett tulajdonképpen, úgyhogy visszanézve nem is tudom, hogy volt merszünk az egészbe belevágni, de akkor teljes lelkesedéssel és nagy ellánnal nekivágtunk, az álmainkat akartuk megvalósítani.
0: Mitől egyedi ez a könyvesbolt?
3: Attól egyedi, hogy itt minden kolléganő szívvel, lélekkel dolgozik velünk együtt, egy csapatban. Nálunk vér és gyat szövetség van, mindenki mindenkiért, egy mindenkiért, mindenki egyért, mi így dolgozunk mindig. Mi ismerjük a könyveinket, ismerjük a játékainkat. Mi úgy tudunk ajánlani a vevőknek, hogy tényleg személyre szabott ajtajában, és azt mondja, hogy ő keresne egy 5 éves kisfiúnak, aki bínókat szeret, egy 3 éves kislánynak, aki tündéreket, és egy 12 éves tanácsgyermek, aki nem szeret olvasni, mit ajánlunk. És akkor mi elmondjuk, hogy mit ajánlunk, ők hallgatnak ránk, megfogadják a tanácsainkat, úgyhogy szerintem az a legkülönlegesebb ebben a boltban, hogy mi minden vevőt nagyon fontosnak tartunk, és az maximálisan szeretnénk kiszolgálni az igényeiket.
0: Hogy jött a könyvesbolt mellé a pékségnek az ötlete?
3: Azt a férjem szerette volna. Most hát nem igaz, mert hogy amikor a könyvesboltot 14-ben elindítottuk, már akkor tudtuk, hogy szeretnénk egyszer valamiféle evéssel kapcsolatos dolgot csinálni, de akkor még nem tudtuk, hogy pékség, kávézó, sütiző, bisztró, étterem, de hogy tudtuk, hogy ezt egybe szeretnénk az egészet így egy ilyen kultúrteret létrehozni. És amikor elkezdtünk ezzel így komolyabban gondolkodni és dolgozni, az ugyanakkor valahogy ez a pékség dolog jött el. Már nem is tudom, hogy miért. Ez a férjem 15 éve süti otthona. Most már nem, mert most már veszünk mi is, de hogy régen 15 éve kezdte a kenyérsütést otthon, kovászos kenyeret sütött nekünk, meg a családunknak, és úgy indult ez az egész, az ő ötlete volt.
0: A pékség által többen betérnek a könyvesboltba?
3: Igen, mindenféleképpen. 19-ben nyitottuk a pékséget, akkor még külön ajtója volt egy nagy főbejárata, vagy volt egy nagy bejárata a pékségnek, és volt egy külön kis bejárata a könyvesboltnak. És amikor szétváltunk a Pagonnyal, akkor takítottuk a könyvesboltot, és összeindítottuk itt ez a

0: felsége.
1: Hányan dolgoznak most nálatok?
0: Hát 3 különböző területen dolgoznak nekünk kollégák. A csapat áll egy fék csapatból, egy cukrás csapatból, egy pultos csapatból és egy könyves csapatból. És összesen 19 kollégának utalok bért minden hónapban, és 26 gyerek anyukájának adunk munkát. Erre rettentő büszke vagyok. Dolgoznak nálunk fiatalok, egyetemisták, egyetem mellett. Dolgoznak nálunk idősebbek is, akinek már unokája van. Úgyhogy ez egy nagyon vegyes csapat. Általában a nők dolgoznak, kevés és a férfi kollega, de minden korosztályt képvisel.
2: Hogyan jött a Márvártalak név?
0: A Márvártalak név az onnan jött. Nekünk 4 gyerekünk van, és a legkisebb a Marci, amikor még picike volt, olyan 1,5 éves, kb. Akkor kezdte. Mindig együtt reggeliztük, meg vacsoráztunk a család így egyben, és minden egyes étkezés végén, amikor maradt pár falat tányérján, oda tolta elém, és így befurakodott az elembe, így belesimult, és így hátra nézett, és odasúgta, hogy mama, már vártál? És akkor elkezdte neked, hogy mama, igen, Marcikám, már vártalak, és ezt minden egyes reggel és vacsoránál szerintem 3 éven keresztül, és akkor így, amikor kerestünk nevet, hogy mi legyen a neve, valami olyasmi szeretnünk, valami személyes, és ami mi vagyunk, ami kifejezi azt, hogy itt tényleg otthon érezheti magát minden vevő, akkor valahogy eszembe jutott, hogy fú, mi lenne az, hogy már vártál, de akkor hát az kérdés, az nem annyira jó, és akkor mondta például, akkor legyen inkább már vártalak. Így lett a név.
3: Minket elvarázsolt a

0: Köszönjétő Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Óriás rakétát jelentett be Elon Musk.
1: Elon Musk hozta a formáját az ausztráliai Adelaide-ben rendezett nemzetközi űrhajózási kongresszuson, amikor cége a SpaceX ambíciózus terveiről beszélt. Musk nem csak a Marson akart kolóniát

0: létrehozni. Szerinte igen időszerű volna már egy holdbázis is. És ha már úgyis óriási rakétát építenek, miért ne lehetne vele a Föld különböző pontjai között is minden eddignél gyorsabban utazni? Mindezt egyetlen rakétával.
1: Musk egy évvel ezelőtt is tartott egy beszédet, akkor jelentette be a fenti terveihez használni tervezett gigantikus méretű rakétát. Akkor sokan kritizálták az elképzelést, mert megvalósíthatatlannak tartották. Most a terveket némileg újra gondolták a SpaceX-nél, és egy valamivel szerényebb, de még így is óriás rakétát jelentett be Musk. A méretére utal a neve is, ami amolyan Muskosan csak Big Fucking Rocket. Nyilván így is fog kapni hideget-meleget a terv, de Musk szerint már kitalálták, honnan lenne rá a pénz.
0: A rakéta természetesen teljesen újra felhasználható lenne. A hajtóműve pályára állítaná nagyjából 100 ember szállítására alkalmas kabint, a dolga végeztével pedig leválna és visszatérne a Földre. Az elképzelés legfontosabb része, hogy a rakéta univerzális felhasználású lenne, ezzel kiváltaná a SpaceX összes többi rakétáját, és a földi utazástól a műhold felbocsátáson át a Mars expedícióig mindenre ezt használnák a jövőben.
1: Musk szerint a rakéta maximális sebessége 27.000 km per óra lenne, ezzel pedig a Földön bárhonnan bárhová egy órán belül el lehetne jutni. Egy Párizs-New York út fél óra alatt meg lenne, de még a New York-Shanghai táv is 39 percből kijönne. A Mars utazás is szóba került, Musk szerint 2022-ben már két szállítmányt küldenének a bolygóra, ami még szerinte is ambiciózus céldátum. 2024-ben pedig további 4 útjuk lenne a Marsra, ebből 2 már emberrel.
0: Rakéta után vissza a Földre, most megtudhatod, mennyit fogyaszt széttuningolva a 18 magos Intel Core i9.
1: Az Intel megkezdte az első asztali számítógépekbe tervezett Café Lake processzoroknak és az X299-es high-end desktop platformjához tartozó csúcsközponti egységeknek forgalmazását. A termék ugyan már kapható a fogyasztói piacon, azonban elsősorban a bivaj erős munkaállomásokba szánja ezeket a gyártó. A nagyvállalatokon kívül csak a megalkuvás nem tűrő, perzsa herceg típusú vásárlók rendelhetnek efféle holmikat.
0: A most piacra került Intel processzorok a Core i9 típus körbe tartoznak. Az extrém tuningos körökben jól ismert YouTube csatorna jóvoltából kiderült, hogy a csúcsok csúcsát képező 18 magos Intel Core i9 7980X-e az elvárhatónak megfelelően igencsak durva fogyasztás produkál, ha istenesen elhúzzák a nótáját. A tesztelés során a biztonságosnak mondható 5,5 GHz-es óra jelen körül 840 wattot fogyasztott az egység, míg 6,1 GHz környékén 1000 wattot kért a tápegységtől.
1: Összehasonlítási alapul a processzor gyári órajele 2,6 GHz, míg a turbó frekvenciája maximum 4,2 GHz. A Genentech mérései szerint túlhajtás nélkül teljes terhelés alatt olyan 190 wattot fogyaszt a processzor.
2: 97.5 Társparádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sáf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekben nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnesvasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében, femtoszekundumok alatt a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.
4: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lili és Brizs Boglárka. Miért sújt le ránk a kajakóma, és mit tehetünk ellene? Talán senkinek sem kell bemutatni az érzést, amikor egy méretes ebéd vagy vacsora elfogyasztása után leveszi az embert a lábáról a kajakóma. Hiába taglózott már le szinte mindannyiunkat, sokszor bele sem gondolunk abban, mi okozza a súlyos energiahiány érzését az étkezéseket követően.
1: A süllyesztő érzéstől meglehetősen nehéz szabadulni, ilyenkor úgy érezzük, a nagy dózisú kávé vagy egy kiadós alvás rászhat fel minket. Pedig egy kis odafigyeléssel elkerülhető lenne, a megoldás viszont korán sem a jó erős főzött kávé jelenti. Az egyik legfontosabb szereplő a szerotonin, az úgynevezett boldogsághormon, amely többek között az agyi ingerület átadásában játszik szerepet, egyben pedig az alvás ébrenlét ciklusért felel.
0: A triptofánban gazdag ételek felpörgetik a szerotonin termelést, így amellett, hogy valóban jó kedvre deríthet minket, ezen ételek fogyasztása egyben komoly álmosságot is okozhat. Tehát néhány nutellás palacsinta valóban kellemes érzést kelthet az elfogyasztásakor, fél órával később hirtelen nagyon fáradtnak érezhetjük magunkat.
1: A tápanyag bevitelének köszönhetően a test többi részének véráramlása lelassul, mivel ilyenkor az emésztőszervek számára szükséges extra energia ellátása a feladat. Ez körülbelül 30-40 perccel étkezés után tetőzik, és legfeljebb 2 óráig tart. Minél többet eszünk, annál jobban csökken a véráramlás, és lassulnak le a folyamatok a test más részébe, amitől fáradtnak érezzük magunkat.
0: De egy rövid séta a friss levegőn jó eséllyel segíthet abban, hogy ne zuhanjunk hosszú időre a párnák közé. Ez ugyanis arra ösztönzi az izmokat, hogy elkezdjék felhasználni a bevitt cukrokat, ami így tompítja a vércukorszint ugrást, így energikusabbnak érezhetjük magunkat. A sétának pedig nem kell sem hosszúnak, sem megerőltetőnek lennie. Egy 5-10 perces normális tempójú gyaloglással már is frissebbnek érezhetjük magunkat.
1: Kutatások is kimutatták, hogy az ebéd után 30 percig tartó erős fénynek való kitettség segíthet a délutáni energiacsökkentés, azaz a kajakóma legyőzésében. Egy Kínában végzett vizsgálat során az ebéd után általában csendes pihenőt vagy rövid alvás időt beiktató személyeket különböző erősségű kék fénynek tették ki, miután elfogyasztották a felszolgált ételeket.
0: A vizsgálatból kiderült, hogy azok, akik erősebb fénynek voltak kitéve, sokkal éberebbek és jobb hangulatban voltak ebéd után, ráadásul a megszokott szunyokálásra sem volt szükségük ahhoz, hogy energikusabbnak érezzék magukat.
1: Sokan kávéval próbálták magukat kirángatni a lesújtó állapotból, ami ahelyett, hogy segítene, akár tovább rontott a helyzeten. A koffeintől csodát várok, ugyanis belekerülhetnek abba az ördögi körbe, hogy a koffeinre támaszkodnak, hogy ébren maradjanak napközben. A túlzott bevitelettől azonban már éjszaka sem tudnak pihentetően aludni, így délutánra az ebéd elfogyasztását követően még álmosabbnak érzik magukat.

0: 97.5 Task Rádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Steger Zina és Kálmán Hanna. Bonjour, hello! Ma elkalandozunk Gustav Eiffel hazájába. Készítsük a repülőjegyeket, de meg persze az útlevelünket, mert a következő úti célunk Párizs lesz. A legközelebbi nyári olimpiát 2024-ben fogják megrendezni Párizsban. Az ELTE.hu szerint az olimpiai játékok eredetét mítoszok sor elengik körbe, de ezek mind megegyeznek abban, hogy a játékok isteni eredetűek.
1: Az egyik szerint Zeus nevéhez fűződik az olimpiai játékok megalapítása, mert itt birkózott meg apjával Kronosszal az isteni trónért. Egy másik mondakar szerint Pelops volt az alapító, aki egy győztes kocsibecsen vívott Oinomosszal, Pisza királyával, és így nyerte el a szépséges királylány Hipodémia kezét.
0: Az első játékokat 1896-ban rendezték Athénban, résztvevő országok 13-an voltak, annál többen a versenyzők, hiszen az Arkanon.hu szerint a versenyzők 113-an voltak. Az öt karika színei kék Európát, sárga Ázsiát, zöld Ausztráliát, vörös Amerikát, fekete pedig Afrikát szimbolizálja.
1: A nyári olimpiai sportágok összesen 38-an vannak, közülük szerepelnek például az öttusa, a lovasport, a tenisz, az úszás és még sok más.
0: A téli sportágak csak 15-en vannak, ilyenek például a síugrás, jégkorong, a bob, sífutás, na meg a többi hideg kihívások.
1: 2020-ban az éremtáblázat 15. helyét foglaljuk el magunk 6 aranyával, 7 ezüstünkkel és 7 bronzunkkal. 2016-ban Rióban a 12. helyezést értünk el, így alul maradtunk egy picit.
0: Néhány érdekesség. Hajós Alfréd volt az első magyar olimpiai bajnok az athéni játékokon 1896-ban 100 és 1200 méteres távon győzött úszásban. A versenyeket a Dermeszten hidegtengerben rendezték, a víz mindössze 12 Celsius fokos volt.
1: Egerszegi Krisztina volt minden idők egyik legfiatalabb olimpiai bajnoka. 14 évesen nyert aranyérmet 200 méteres hátúszásban. 5 olimpiai aranyérem gazdája.
0: Az olimpiák története során a magyar csapat 1952-ben Helsinki-ben szerepelt a legjobban. Sportolóink 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzérmet hoztak haza.
1: A magyar sport első női olimpiai bajnoka Elek Ilona törvívó lett, aki 1936-ban Berlinben állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
0: Minden idők legidősebb versenyzője a futószarvaslövő svéd Oskar Sva, aki eleve 49 évesen kezdte olimpiai pályafutását, 64 évesen 1912-ben nyert csapatban a stockholmi játékokon.
1: Érdekes adatok. A hagyomány szerint nyitó ünnepségen a görög csapat az első felvonulás között, és a házigazdák csapata az utolsó.
0: Afrikában és Dél-Amerikában még soha nem rendeztek olimpiát.
1: Az olimpiai aranyérem 90%-ban ez is belállt.
0: Olimpia egykor. Az ókorban a játékok mindössze 6 napig tartottak.
1: Az antik Görögországban nők és rabszolgák nem vettek részt a versenyeken.
0: Az ókori olimpiákon messzelenül mérkőztek a versenyzők. Vajon 2024-ben el tudjuk foglalni a dobogó felső fokát, vagy beleférnénk a top 10-be? Mi reméljük, hogy igen. Írjátok meg üzenetben a plusz 3620 944 51 35-ös telefonszámra.
2: 97.5

0: Storik, Pletka és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Eltűnhet a legnagyobb magyarországi macska. Székesfehérváron jártak a kárpátaljai Ráti gyermekotthon fiataljai. 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. A mikrofonnál Breznai Aura. Az eurázsiai hiúz Európa legnagyobb macskaféléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyéül szolgáló szlovák-magyar határvidéken, áll a WWF Magyarország közleményében, amely kimondja, a faj gyakorlatilag eltűnőben van hazánkból. A szervezet a WWF Szlovákia, valamint több partner bevonásával 2023 és 2026 között vizsgálták a régió hiúz állományát, az eredmény azonban lesújtó. A szlovák Kars Nemzeti Parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze 2 kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, míg a hazai oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a szlovák karstérségének hiúz állománya a túlélés határára sodródott. Ha nem történnek célzott természetvédelmi intézkedések, valós veszélye van annak, hogy a faj teljesen eltűnik a szlovák-magyar határvidékről, emelte ki Branislav Tam, a WWF Szlovákia nagy ragadozó kutatója. Székesfehérvár, Budapest és a Balaton is vár azokra a kárpátaljai gyermekekre, akik a Bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely szervezésében érkeztek hétfőn egy ajándéknyaralásra az anyaországba. A Ráti Szent Mihály gyermekotthon családjait kedden Deák Lajosné nemzetpolitikai tanácsnok és Lerner Zsolt alpolgármester fogadta a Városházán. A háború ellenére 2023-ban utaztak ki először Kárpátaljára, azóta már 8-szor jártak ott, és számos barátság, kapcsolat épült ki az atyák és a kárpátaljai testvérek között. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy csúszhoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. A madár utánzó gyíkok két lábon járó, gyorsfutású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakban éltek, körülbelül 66 és 145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Több százmillió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. A tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a Zambia-kafolyásadéknak nevezett régi újjában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a földköpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés korai jele lehet.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Szeptember 27-ig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre 2 kiállításon vehetnek részt. A tálat egyrészt bemutatja a Margit-sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve az 1920-1930-es évek úri sportjain át a szocialista korszak tömegsport mozgalmain keresztül egészen napjainkig. Írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.6

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Amennyiben olyan filmet szeretnél nézni, ami egyben komoly, egyben pedig vicces, és még kutya is van benne, akkor ezt a filmet biztosan látnod kell.
1: A film címe A katona dolog, de a történetben nem annyira. Brigsley, a lelkes katona, egy felsérülés után vissza akar kerülni a seregbe, de ehhez egy komoly feladatot kell elvégeznie. A feladat az, hogy Rodriguez ezredes kutyáját Lulut elvigye a gazdája temetésére. Lulu hol jámbor, hol három katonát küld a sürgősségire.
0: Miután Brigsley elviszi, Lulu megvadul és szétszedi a kocsit. Az eddig legenda kutya most bekattan. Miután megszökik az autó hátuljából, amit még előtte kitört, az erdőbe menekül, ahol egy kis házikóban megpihen. Egy néni simogatja, ápolja. Miután tovább indulnak, Brigsley elviszi Lulut oda, ahonnan hozták. Skúló Lulu testvére is éppen úgy kiborult, mint ő.
1: Ezek után újra tovább indulnak. Útközben eléri őket az eső, így befutnak egy óriási garázsba, ahol megpihennek. Lulu fél a dörgéstől, így végigugat. Amikor eláll az eső, elmennek egy szállodába, ahova úgy mennek be, hogy vakvezető kutyának állítja be Lulut.
0: Ez sikerül is, de a szálloda hajában Lulu meglát egy buddhista orvost. A kutya neki ront, mert a háborúban velük harcoltak. A támadás után Brigsleyt fogdába viszik, ott megpróbálja kibeszélni magát, de a rendőr azt hiszi, be van rúgva. Pár percen belül kiengedik, mert találtak bizonyítékokat.
1: Végre odajönnek a temetésre, miután vége, Lulut el kell vinni a katonasságra, hogy elaltassák. El is viszi a kutyát, de miután ott hagyja, látja, hogy Lulu szenved. Ezért visszamegy érte, hogy elvigye. Azt hazudja a katonának, hogy utoljára elköszönt tőle, így meg tudnak lépni. Amikor hazajönnek, gyorsan vesznek egy fürdőt, Brigsleynek be kell látnia, hogy Luluval kell fürödnie.
0: Nekem azért tetszett ez a film, mert egy csomó vicces jelenet volt benne. Ha van kedvetek, nézzétek meg, és ha nektek is tetszett, írjátok meg nekünk.
2: Y'all ready? 97.5 Táska Rádió. Make some noise!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kuruc Regina,
1: Porkolá Boldizsár,
2: Gál Zsombor,
3: Török Marcell,
4: Dukai Alexandra
5: és Farkas Dániel.
2: A mai adásban vendégünk Gadó Anita, musical színésznő, aki a Láncos Kornél gimnáziumba járt. Jelenleg szabadúszó, de számos színházi előadáson is láthatjuk.
3: Milyen szerepekben játszottál eddig?
6: Ugye nekem az Abigail volt az első, ott volt Vitai Georgina. Több olyan előadásban játszottam, ahol nem volt kiírt szerepem, hanem csak a tömeg része voltam. Ez abban az időszakban volt inkább, amikor még csak tanultam. Ez volt az én színházi gyakorlatom, tehát ez kellett ahhoz, hogy én megkaphassam a színészpapíromat. Aztán Fehérváron volt a Fémben nekem a Serena, volt olyan előadás, amiben egy fecskelányt kellett alakítanom, például ez egy mesedarab. Most a Sixben játszom Howard Katalint, a Szép nyári napban játszom Julit most, és még volt sok más. Most ehhez kellene nekem pár perc, hogy az összeset felelevenítsem, de ezek azok, amik a leglényegesebbek.
5: Hol láthat most a közönség?
6: Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban, Budapesten az Operett Színházban, vagy a Madách Színházban, Veresegyházon, a Veresegy Színházban, és több olyan apró produkcióban, ami nem színházhoz kötött, hanem utazó színház, és akkor ők így az országon belül több helyen.
4: Melyik volt a kedvenc szereped, és miért?
6: Szerintem én mindig a legelső szerepemet fogom mondani, mindig a Gina lesz az. Az volt a legnagyobb feladat, és szerintem soha nem fogok még egy ekkora volumenű feladatot kapni, ami ekkora koncentrációt igényel, és női szerepekből amúgy is kevesebb olyan van, ami ilyen nagy feladat, inkább ebből a szempontból a férfiak sokkal mázlistábbak, és sokkal jobb feladataik szoktak lenni. Egyelőre a Gina, aztán majd meglátjuk, hát ha később jön egy másik olyan, ami átveszi ezt itt az első helyről.
1: Mi volt a kedvenc dalod?
6: Talán ami kedvenc dalom, és ami most eléggé megterhelő lesz majd, az most így a Madácsban a Sixben van. Ez úgy néz ki ez az előadás, hogy ez egy másfél órás darab, tehát hogy csak egy felvonás, és 6 lány van a színpadon, 6-an csináljuk végig az egész előadást, mindenkinek van egy szóló dala, viszont ez az egy szóló dal az én esetemben például egy 8 perces dal, ami nagyon hosszú, és nagyon-nagyon sok mozgás, és nagyon sok minden történik egyszerre a színpadon. Szerintem jelenleg ez a kedvencem, mert ez a legnagyobb feladat.
4: Szoktál izgulni előadás előtt?
6: Minden előadás előtt borzasztóan szoktam izgulni. Ez el szokott múlni a színpadra lépés után körülbelül 5 perccel, de szerintem nincs olyan színész, aki ne izgulna előadás előtt.
2: Van valami álom szereped?
6: Van álom szerepem, nem vagyok benne biztos, hogy ezt az előadást be fogják hozni Magyarországra. Nekem a Headersben a Veronika szerepe az ilyen all-time favorite, én azt nagyon szeretném egyszer eljátszani. És vannak még olyan előadások, most például nem olyan rég voltam Londonban megnézni a West Enden 5 darab előadást, és láttam a Moulin Rouge című darabot, abban is a női főszereplőt nagyon-nagyon szívesen eljátszanám, és ami még ilyen, hát ha egyszer Magyarországon lesz, bár nem hinném, az a Wickedben az Elfaba szerepel.
2: Reméljük, minél hamarabb összejön az egyik álomszerep.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

maradhat nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: szólnak. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Sok ember hisz a babonákban, de vannak emberek, akik nem. A legnépszerűbb babonák a fekete macska, a péntek 13 és a létra. Ha hiszel a babonákban, vagy csak egy kicsit is érdekel, akkor tarts velünk, mert most felsorolunk egy pár babonát, ami érdekes lehet.
1: Az első január 22-e Vince napja. A szőlősgazdák egyik védőszentjének napja. A népi megfigyelések szerint az olvadás esetén jó bortermésre lehet számítani. Ezt egy mondás is kifejezi. Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. Drávaszögi falvakban Vince vesszőt vágtak, amit a szobában vízbe állítottak. A kihajtott vesszőkből jósolták meg a következő év termését. A gazdák szerint ezen a napon sok bort kell inni, hogy bő legyen a termés. Az időjárás is meghatározó volt. Például szép, napos idő esetén jó bortermést reméltek. Rossz idő esetén viszont rossz bortermést jósoltak. Vincét ősidőktől kezdve úgy tisztelték, mint aki legyőzi a tél sötét hatalmait és előkészíti a lassan közeledő tavasz útját.
2: A második, május 25-e Orbán napja. Orbánt a néphagyomány a fagyos szentek közé sorolja. Az Orbán napi hideg a szőlőnek állt a leginkább, ezért sokféle szobrot emeltek számára a szőlősökben. A szőlőtermelő falvak a szőlőhegy védelmét és a bőtermés biztosítását várták tőle. A Nyitra mentén Körmendben keresték fel a szobrot, s a jó idő volt, megkoszorúzták, de rossz idő esetén kövekkel dobálták meg. Topolyán Orbán tiszteletére a nagyobb szőlősökben szobrot állítottak, volt, ahol fatörzsből vagy szalmából készítették. Jó idő esetén egész nap óbort ittak, és a szobrot vagy az őt jelképező tárgyat borral locsolták, dicsérték. Rossz idő esetén szítták, locsolták, pálcával verték, vagy fa és szalma esetén elégették.
0: A harmadik, június 8-a, Medárd napja. A legismertebb időjóslás szerint, ha a napon esik az eső, akkor a következő 40 napban is esni fog. Ha viszont nem nyílnak meg az égcsatornái, akkor 40 napos szárazság várható. Szent Medárd frank származású volt, legendája az esőzéssel kapcsolódik össze. Gyermekkorában egy feje fölött szálló sas védelmezte őt az esőtől, felnőttként pedig, amikor egy duhaj mulatozó társaságot nem tudott szép szóval megfékezni, esőért fohászkodott, így végül a csapatra hirtelen lezúduló és 40 napig tartó eső vetett véget a tibornyának. A hagyomány szerint, ha egy napon megfürdetünk egy kakast, nyomban megnyílik az ég és ömleni kezd belőle a zápor. De a Medárd napján tóban, folyóban óvatosan fürödjünk, mert a vizek királya, és minden vízszellem ezen a napon szedi áldozatait, így könnyen bajba kerülhetünk. Mint minden legenda és néphit mögött, emögött is természettudományos magyarázat áll. Júniusra a szárazföld belső területei már felmelegednek, a meleg levegő felé áramlik, és helyébe érkeznek súlyosabb párás tengeri légtömegek, ezek meghozzák az esőket, zivatarokat. Ezért jellemző a május végi, június elejé változékony, záporos, zivataros időjárás, ami persze nem köthető egyetlen naphoz.
1: A negyedik, augusztus 13-a péntek. A pénteki naphoz és a 13-as számhoz külön-külön is számos hiedelem fűződik. Hát még ha a kettő együtt van, a duplázott babona felturbózza a legendát. Ez a babonánk új, 20. századi eredetű, a régi népi hiedelmek között hiába keresnénk. Maga a 13-as viszont már régóta szerencsétlen számként él a közhiedelemben. A népnyelv az ördög tucatjának nevezi. A péntektől már réges-régen is féltek az emberek, mert szerencsétlen napnak ítélték. Ádám és Éva hagyomány szerint pénteki napon evett a tiltott gyümölcsből. Jézust is pénteki napon feszítették keresztre. A középkorban szerencsétlennek számított minden olyan hónap, amely péntekkel kezdődött. A statiszták szerint azonban péntek 13-án nem történik több szerencsétlenség, baleset, mint más napokon.
2: Az ötödik és egyben utolsó november 11-e Márton napja. Jeles nap a naptárban. Szent Márton napja a mezőgazdasági év vége, a téli pihenő időszak kezdete. A cserédek ilyenkor kaptak meg évi bérüket és hozzáráadásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron feldúzzadt hadát a tél beállta előtt meg kell tizedelni. E napon kóstolták meg az új bort és vágtak le először tömött libákat. Ám e szokás gyökere is mélyebbre az aratási időszak végén álló pogány állatvágási ünnepekre nyúlnak vissza, amelyeket a kereszténység így vett át. A mártonnapi liba lakomákról szóló első írásos beszámoló 1171-ből származik. Aki mártonnapon libát nem eszik, egész éven át éhezik, tartották. A liba csontjából az időjárása jósoltak. Ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros. A bornak Szent Márton a bírája, tartja a mondás, azaz ilyenkor iható az új bor, más jelentése szerint az őszi időjárás dönti el, hogy milyen lesz a bor. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Korusz Regina és Dukai Alexandra. A házi macska a legvérengzőbb macskafajta. A házi macska ugyan a legkisebb termetű macskaféle, mégis a legvérengzőbb. Mivel termete kicsi, könnyen rejtőzködik és lesből támad. Látása éles, és a sötétben is lát. Szaglása kifinomult, és hallása túlszárnyalja a kutyákét is. Éles fogaival a csontot is könnyen elrágja.
1: Bár nem sokan gondolnák, de a macskák nem csak ölbeülő szörgombócok, hanem nagyon jó vadászok is. Emellett nagyon intelligensek és könnyen taníthatóak. Dorombolásuk pedig egyes kutatások szerint gyógyító és nyugtató hatású. A kutyákhoz hasonlóan pedig ők is képesek érzékelni és látni a természet feletti dolgokat.
0: Tartásuk. Mint azt mind tudjuk, a macskák háziállatok, de hasznunk is van belőlük, mivel megfogják a rágcsálókat és bogarakat.
1: Mivel könnyen tanulnak, pár nap után már alomban végzik a dolguk. Etetésüknél pedig azt ajánlják az orvosok, hogy inkább többször kevesebbet, és ne csak száraz tápot kapjanak.
0: A jutalomfalat adott, nem kötelező, de ha adunk nekik, nem szabad, hogy túlzásba vigyük. Az ajánlott mennyiség a termetétülés súlyától is függ, de a legtöbb macskánál 3-4 az ajánlott. Hőmérsékletüket és lázukat az orruk megfogásával nézhetjük meg. Ha hideg és nedves az orruk, akkor minden rendben van velük, ellenben ha száraz, az sem biztos, hogy rossz. Mivel ha mély alvásból kelnek fel, az orruk száraz és nagyjából 20 perc, mire visszahűl.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czeiner Attila, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Most elmondunk neked pár okot, amiért érdemes átlépni a határaidat.
1: Te mikor lépted át utoljára a határaidat? A fejlődés egyik fontos eleme, hogy merjünk nyitottak lenni.
2: Van az a mondás, hogy az ember legnagyobb ellensége önmaga. Nincs ebben semmi titok, a lényeg csupán az, hogy a saját határaink, korlátaink beszorítanak és röghöz köthetnek. Persze számtalan olyan helyzet van, amikor a határaink adnak tartást, ám ez nem teszi jobbá azokat a szituációkat, amelyek gátolnak abban, hogy fejlődjünk. A legnagyobb tudás ezért éppen ahhoz kell, hogy meg tudjuk különböztetni azokat a helyzeteket, amikor ragaszkodnunk kell önmagunkhoz és határainkhoz, és azokat, amikor jót tenne a nyitás, a változás. Na de mikor érdemes átlépni önmagunkon?
0: Akik tapasztalták már, mennyire nyomasztó érzés beleragadni egy-egy kellemetlen élethelyzetbe. Jó eséllyel azzal is tisztában vannak, hogy az ilyen szituációk megoldásának egyik kulcsa, ha kimozdítjuk magunkat belőlük. A legnehezebb talán éppen az, hogy a nyomástól a saját erőnkből szabaduljunk meg. Sok esetben a lehető legjobb választás, ha átlépünk a határainkon és a negatív szituációkon felülkerekedve olyan új világba csöppenünk, amely többé tesz minket. Leírni talán egyszerűbb, mint megvalósítani, ám ha eljön a pillanat, amikor az ember érzi, hogy valójában ő egymaga felelős a saját életéért, bizony jót tesz a határok nyitása.
1: De nem kell ennyire elrugaszkodott példát venni ahhoz, hogy megértsük a lényeget. Egy új étel kóstolása apróságnak tűnik, de valahol ez is a komfortzónánk átlépését jelenti, hiszen olyan ízélménnyel készülünk szembenézni, amely bármit tartogathat. Egy új extrém sport kipróbálása is nagy elhatározás a legtöbbek esetében, ám aki szembe mer szállni a félelmeivel és felszáll egy sárkányrepülőre, vagy lecsúszik egy óriás csúszdáról, bizony a saját határait feszegeti sikerrel. Az ilyen helyzetek segítenek hozzá ahhoz, hogy fejlődjünk. Ha a divatot nézzük, ott is játszhatunk a határainkkal. Nem kell ahhoz megvenni a ruhákat, hogy felpróbáljunk egy-egy számunkra idegen darabot. Már a boltok próbafülkéiben is kiderül, hogy jó lesz-e az újítás. Ha igen, nyerhetünk egy új hangulatot, ha pedig nem, mégis tettünk azért, hogy változtassunk és kilépjünk a hétköznapok unalmas forgatagából.
2: Azoknak, akik összekötötték az életüket valakivel, vagy gyereket nevelnek, ugyanúgy fontos, hogy nyitottak legyenek az újra. Hiszen azáltal, hogy mernek változtatni, megújítják magukat és kapcsolataikat is. Az idősebb generációk számára például a technikai vívmányok a digitalizálódott élet befogadása lehet nehézkes. Nem is csoda, hiszen sokaknak régen még a telefon használata sem volt természetes, manapság pedig a világ másik végén lévő ismerőseinkkel egy gomnyomással kapcsolatot teremthetnek, láthatják, hallhatják egymást. Amikor azonban ők is felfedezik az online lét csodáit, átlépve a saját határaikat, befogadóvá, sőt függővé is válhatnak, kihasználva a lehetőségeiket.
0: Reméljük segítettünk neked, ha át szeretnéd lépni a határaidat.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor most sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziá kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Szép Laki Emma és Szigül Barnabás. Rován Sebastian Atkinson, angol színész, 1995. január 6-án született az angliai Consett-ben. Humorista és forgatókönyvíró. Végzettsége szerint villamosmérnök, legismertebb televíziós alakításai a Fekete Vipera és a Mr. Bean című szituációs komédiánban voltak. Elsőként a BBC Not the Nine című sketch sorozatában kapott jelentősebb szerepet, melyel 1981-ben BAFTA díjat nyert. 1990-ben pedig a Fekete Viperával egy második BAFTA díjat is szerzett.
1: Mr. Bean szerepében feltűnt az Igazi Katasztrófa film és a Mr. Bean nyaral című vígjátékában is. Továbbá címszereplőként egy kétballábas titkosügynököt alakított a Johnny English trilógiában. A brit birodalom rendjének birtokosa.
0: Szülei gazdálkodók voltak, apja Eric Atkinson és anyja Ella May. Még 1945-ben kötöttek házasságot, Atkinson a családi farmon nőtt fel, ahol már egészen kicsi korában kiderült a automániája. Édesanyja Minnie-n tanult meg vezetni a házuk udvarán, amelynek örök emléket is állított a Mr. Bean jeleneteiben.
1: Atkinson a Newcastle-i egyetemen, majd Oxfordban tanult, és ott szerzett villamosmérnöki diplomát. Pályafutását 1979-ben a BBC-nél kezdte a Not the Nine O'Clock című komikus műsorban. Első komoly sikereit 1983-ban aratta a Fekete Vipera című sorozatban, amelyben főszerepet kapott.
0: Nemzetközi sikereit 1989-től kezdve alapozta meg a leghíresebb szerepével az örökké kíváncsi esetlen Mr. Bean-nel, akit 1995-ig játszott az azonos című televíziós sorozatban, amelyből 1997-ben mozifilm, 2002-ben pedig rajzfilm is készült. Elektrotechnikai tudását gyakran megmutatta szerepeiben is, így Mr. Bean nem egy esetben foglalatoskodott elektromos készülékekkel, amelyeket komoly precizitással javított meg, vagy állított le.
1: Atkinson humora szinte szavak nélkül is megállja a helyét, és elsősorban gesztusaira, de főként arcjátékára támaszkodik. Innen is ered a becneve, Rubber Face, vagyis gumiarc. 1990-ben feleségül vette a maszkmestert Sunetra Sastrit, akitől kettő gyermeke született. 1993-ban Ben, és 1995-ben Lily. A család több városban is élt, mint például Londonban.
0: 2011. augusztusában egy fának, majd egy villamososzlopnak ütközött McLaren F1 sportkocsijával, és kisebb válsérülést szenvedett. 2014. februárjában elköltözött feleségétől, külön élt, majd hamarosan közös lakást bérelt új partnerével, az 1983-ban született Louis Ford színésznővel.
1: 2015. novemberében hivatalosan elvált feleségétől 25 év házasság után. Családjával való szakítása rendkívül megviselte Sunetrát, míg lányával, Lilivel való kapcsolata teljesen megromlott. Lily megtagadta apja családi nevét, és helyette anyja lánykori nevét Sastrit használja. Többször járt Budapesten és Szentendrén is.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fésűs Marcell és Bali Csaba. Bemutatunk ötöt a világ legextrémebb munkái közül. Viharvadászok. A viharvadászok azok a bátor kutatók, akik szembe mernek szállni akár hurikánokkal is. Nevük megtévesztő lehet, hiszen nem kergetnek minden egyes záport, őket csak az extrém esetek, speciális zivatarok és szupercellák érdeklik. Ezek dokumentációja fontos visszacsatolást jelent a meteorológusoknak. A témában készült sorozat is, Viharvadászok címen, melyben egymást váltják a gyönyörű felvételek és a stresszes helyzetek.
1: Bűnügyi helyszíntisztító. A bűnügyi helyszíntisztító egy olyan munka, melyet nem sokan ismernek, pedig magától értetődő, hogy ilyen szakma is létezik. Ez a meló változó nehézségű lehet, van, amikor csak egy szoba feltöltenítéséről van szó, viszont van, amikor gyilkosságok hátramaradt jeleit kell eltüntetniük. Amíg a helyszínelők és a nyomozók az ügy megoldásáért felelnek, addig ők arról gondoskodnak, hogy a tett helyen ne látszódjon bármilyen bünténnyoma.
0: Füstugrók. Ahogy a rendőrségnél és a hadseregnél, úgy a tűzoltóknál is vannak különféle különleges egységek. Ilyenek a füstugrók, az erdőtüzek specialistái, akik tényleg nem viccelnek. Ezek a nem mindennapi tűzoltók ejtőernyővel ereszkednek az erdőtüzekbe, hogy elvágják a tűz útját, vagy belülről kezdjék meg az oltást. Az is alátámasztja rátermettségüket, hogy akár 72 órát ébren kell lenniük, vagy hogy 3000 láb magasból kell landolniuk a tomboló tűz kellős közepébe.
1: Ipari alpinista. Egy felhőkarcolóra elég csak ránézni, hogy beleremegjen az ember lába. Ezt a látványt tapasztalják az ipari alpinisták nap mint nap. Egy picit más szemszögből. Az ipari alpinisták dolga ezeknek a magas épületeknek a tisztítása. Javítási és festési munkálatoknál jól tudnak jönni, hiszen így nem kell teljes állványzatot építeni. Egy statikus hegymászó kötél segítségével függeszkednek a magasba, amely teljes biztonságot nyújt nekik.
0: Kígyófejű. Akik félnek a kígyóktól, azok egy pillanatra fogják be a füleiket, mert most a kígyófejű munkájáról lesz szó. Ezeknek a szakembereknek a feladata, hogy különféle mérges kígyók mérgét fejjék le, hogy abból később ellenszer vagy más gyógyszer készüljön. Sajnos bármilyen profi is a fejű, a kígyómarás esélye mindig fennáll, a kígyó kiszámíthatatlan mozgása miatt. Te bevállalnád valamelyik extrém munkát?
2: 97. Táska Rádió. Te

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az országos mentőszolgálat. Példátlan viking kincset fedeztek fel Norvégiában. Alig 2 hét múlva startol a 2026-os Fezem. A mikrofonnál Labádi Hanna. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az országos mentőszolgálat. A nyári szünet idején minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az országos mentőszolgálat 2018-ban indította el a mentők hősképző programját, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a színidő a középiskolások és az egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Norvégia történetének legnagyobb vikingkori pénzgyűjteményére bukkantak az oszlói egyetem régészei. Derül ki az intézmény közleményéből. Páratlan leletegyüttes mintegy 2970 ezüstérméből áll, és fémkeresőkkel találták meg. Nem hittem a fülemnek, amikor hallottam erről a felfedezésről. Ez nemzeti és nemzetközi szinten is nagy eseménynek számít. Norvégiában ugyanis kevés dolog izgalmasabb a vikingkornál, mondta Hanna Geiren, nemzeti örökségvédelmi biztos. A szakértők szerint fizetőeszközök többsége angol, illetve német eredetű, de akadnak köztük dán és norvég érmék is. A legkorábbi pénzek a 980-as évekből származnak, a legkésőbbiek pedig az 1040-es évekből. Ebben az időszakban a vikingek számos alkalommal támadták meg Angliát, sőt évtizedekre hatalmuk alá is hajtották. Már csak néhányat kell aludni, és ismét dübörög a Fezem Fesztivál Székesfehérváron. A program a korábbi évekhez hasonlóan idén is sokszínű. A Forest Street-től egészen a Valhalla-ig terjed az ABC-n rendezett fellépő lista. A teljes menetrendet a Fezem honlapján található. 2 év kiadás után visszatér Azaria, a hazai zene élet egyik legnagyobb hatású előadója. Minden bizonnya óriási hadaggal hoz különleges energiájából Székesfehérvárra. És felejtetetlen koncerte ajándékozza meg majd a rajongóit. Azonosították az első drágakőből készült fogtömést, írja az Akronyusz. Ez megkérdőjelezi azt a régóta fennálló feltételezést, miszerint a Közép-Amerikában alkalmazott fogászati beavatkozások esztétikai jellegűek voltak, és csak a látható fogakat érintették. A tanulmány a Francesco Marroquín Egyetem Popovo Múzeumában őrzött bal alsó öllőfog alapján készült, mely a spanyol hódítás előtti maja korból származik.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: 2015 után ismét Magyarország nélkül rendezik meg a férfi kézilabda világbajnokságot jövőre. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség ugyanis hivatalos honlapján tudatta, hogy Szaúd-Arábia és Törökország kapta meg a szabadkártyát, és velük vált teljessé a 32-es mezőny. A magyar férfi válogatott az előző 3 világbajnokságon a legjobb 8 közé jutott. Ez nem számított az IHF döntéshozóinál.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.
2: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska.

0: Strange, van tudtam, ez jársz.
1: 97-et Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Farkas Dániel, Porkolá Boldizsár, Dukai Alexandra, Kuruc Regina és Gál Zsombor. Eszedbe jutott már valaha, miközben Fehérváron sétáltál, hogy mennyi történelem van a lábad alatt? Dr. Reich Szabina ásatásvezetőt erről kérdezzük.
2: Melyek azok a helyek Fehérváron, ahol még nem kezdtetek ásatást, de fogtok?
3: Mi elsősorban beruházásokhoz, építkezésekhez kapcsolódóan tudunk kimenni, kutatni, tehát itt is a Géza Nagyfeledem téren azért kezdhetünk el kutatni, mert rendbe fogják tenni ezt a teret, és az önkormányzat lehetőséget biztosított arra, hogy megkutassuk a területet. Egyébként a magában a belváros területében már itt-ott-amott jelentős mértékben voltak ásatások, de azt mondhatom, hogy a külterületeket lenne érdemes még megkutatni, hiszen ott nagyon-nagyon kevés kutatás zajlott. Az, hogy most erre majd mikor lesz rá lehetőségünk, ezt egyelőre nem tudom megmondani.
4: Hol voltak ásatások már Fehérváron?
3: Hát igazából mondhatom, hogy az egész város területén már voltak, de nem is ilyen ásatások, hanem inkább beruházáshoz kapcsolódó megfigyelések. Ásatások is voltak, például kiemelhetném a korábbi elődök közül Siklósi Gyula nevét, akinek egy nagy felfedezése volt a Sziget utcai iskola környékén a keresztes konventnek, tehát egy kolostornak a maradványait tárta föl, de itt a belvároson, itt a Székesegyház körül is folytak, vagy például a Jókai utcában az egykori várfalnak a maradványait is megtalálták. Külterületen kevésbé voltak, inkább itt a belvároson belül voltak nagyobb feltárások, majd megemlíthetném például még a török fürdőt is, aminek a maradványait mai napig szintén lehet látni.
5: Mi volt az, ami az ásatások során a legérdekesebb, ami előkerült?
3: Hát igazából mindig izgalmas, bármi is előkerül, hiszen maga a városunk az egy elpusztult középkori városra épült rá, és ezért szinte nem maradtak látható falmaradványok a középkorban, ezért ha bármit is találunk, azok mindig-mindig izgalmasak. Az legyen egy várfal, de legyen az egy ögyös sír, vagy éppen egy kemence, hogy annó abban az időszakban miben sütötték a kenyeret.
6: Mekkora a régi Székesfehérvár a területe, ahol még találhatóak maradványok.
3: Maga a mai belváros, az teljes egészében megegyezik a középkori belvárossal, tehát nem változott a területének a nagysága. Annyi, hogy magának a középkori belvároson kívül voltak külterületek. Ezek a vizes árkon kívül helyezkedtek el. Ha azt mondom nektek, hogy a mai McDonald's-nak a környéke, vagy a Zicsi Liget, vagy a Skálának a területe, azok mind-mind külterületeket jelentett, tehát az is még annó a régi Fehérvár részétől képezte, ahogy végül is már a mai Fehérvár is. Tehát nagyjából a területe az nem változott a középkorinak a maihoz képest.
4: Civil emberek találtak már történelmi jelentőségű tárgyakat?
3: Igen, nagy szerencsénkre voltak, nem is egy, akik, hogyha például volt egy kőműves mester, aki kifejezetten kereste is a régi kőfaragványokat, és tudjuk, hogy a régi bazilika, királyi bazilika köveiből számos kőfaragvány sikerült neki. Körösi Jenőről van szó, aki nem el, és ő nagyon gazdagította a kőfaragvány állományát a romkertnek. De volt számtalanszor, ahogy tudjuk, hogy behoztak egy gyűrűt is, tehát szerencsére vannak akik lelkesek, és úgy gondolják, hogy bizony ezeket a tárgyakat fontos behozni a múzeumba.
2: És mit kell tennem, hogyha én, mint civil ember találok egy történelmi maradványt?
3: Minden, ami a földben van, az állam tulajdonát képezi, hiába a te kertedben került elő, vagy a nagymamád kertjében, az az állam tulajdonát képezi. Ebben az esetben akkor föl kell hívni a múzeumot, vagy be kell jönni a múzeumba, és át kell adni azt a tárgyat, hiszen nagyon sok információt nyújthat a régész számára. Lehet, hogy éppen egy sírnak a részét, vagy egy háznak a részét képezte az a tárgy, amit te behoztál a múzeumba.
7: Volt már olyan, hogy egy gyilkosság áldozatát találták meg egy ásatás során?
3: Egyébként a püspöki palota kertben sikerült találnunk. Valószínűleg a várfalról ledobott csontvázat találtunk, tehát valószínűleg egykori fogoly volt. Azt onnan tudtuk, hogy a karján ott volt a bilincs, és szerencsétlen még kövekkel is megdobták. Úgyhogy vannak ilyen gyilkossági áldozatok is az elhunytak között. Nyilván az antropológusnak kell megnézni, aki a csonttannal foglalkozik, hogy milyen traumatikus sérüléseket lát egy adott elhunytnak a lábán vagy a karján, és itt is a Géza Nagyfejedelem téren sikerült olyan csontvázat találnunk, ahol nagyon drasztikus törésnek a nyomai, tehát nem jól forrt össze az elhunytnak a karja vagy a lába, és bizony egész életében biceget és nagy fájdalmai voltak.
8: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Halloween. Amerikában a karácsony után erre az ünnepre költik a legtöbb pénzt az emberek. Na de honnan is ered az ünnep, és hogy jutott el a világ minden tájára?
1: Ma a legtöbb embernek a Halloweenről a horrorfilmek és a cukorkát kéregető gyerekek jutnak eszébe, pedig sokkal ősibb és a maga idejében fontosabb ünnepről van szó. A kelták egyik legszentebb ünnepe volt, ami a sötét, hideg évszaki kezdetét jelentette.
0: Úgy hitték, október 31-én a világrendje felborul, és a szellemek, emberfeletti lények szabadon járnak a földön. Amerikában egyébként skót, ír és velszi bevándorlók honosították meg, de az egész világon csak a filmek és a tévé megjelenése után terjedt el.
1: A legismertebb halloweeni hagyományok közé a beöltözés tartozik, de amíg ennek kezdetben az volt a célja, hogy előzzék a gonosz szellemeket, már egy kissé átalakult. Klasszikus jelmeznek a boszorkány, szellem, csontváz, stb. Számítanak. De már beköszöntek a hercegnők, szuperhősök, sőt, háziállatoknak is nagyon aranyos jelmezeket lehet találni.
0: Egyébként érdekesség a töklámpásokkal kapcsolatban, amik szintén elengedhetetlen kellékei a Halloweennek, hogy eredetileg karórépából készítették őket, de akárki, aki látott már karórépát, megmondhatója, hogy a sütőtök alkalmasabb erre a feladatra.
1: Tudjuk, hogy a tök a halloweeni dekoráció fő eleme, de ilyenkor gasztronómiailag is új szintre emelkedik, főleg annak a tekintetében, mi mindenbe lehet sütőtököt rakni. Már kóstolhatunk sütőtökös kávét, műzli szeletet, de a klasszikusabb sütik is nélkülözhetetlenek az őszhöz.

0: 97.7 Táska Rádiót te is beleférsz, a mikrofonnál Vörös Csenge és Kovács Jászmin. Mai adásunkban a közösségi médiák pozitíváját és negatíváját mutatjuk be nektek.
1: Sokan megvitatták már azt a kérdést, hogy a közösségi hálózatok hogyan változtatják meg a kommunikációnkat. Ez a válasz elég egyszerű. Hiszen minden családban 10 év felett, valahol 5-6 év felett kapnak telefont a gyerekek. Ez nem a legjobb, mivel a sok negatív tartalom a médiában leronthatja a gyerekek képzelő erejét és vidámságát. A felnőttek többsége is egyre többet használja a közösségi médiát. Például, ha egy családban megszületik egy gyerek, akkor már képet és videót kell felrakni róla a közösségi médiára. Voltak olyan szülők, akik szerettek volna gyereket, de miután megszületett, elhanyagolták, mert nem volt olyan szép, mint egy másik baba az interneten.
0: Ezek a hálózatok beszivárognak mindenhova, ahova csak lehet. Szokták ezeket vírusokhoz hasonlítani. A családokban már sok helyen nem ebédelnek, vacsoráznak együtt, vagy ha igen, sokszor menni szokott a tévé. A fiataloknak sokszor befolyásolhatja életüket, ráveszik őket, hogy csináljanak olyat, amit tudják, hogy veszélyes. Ezeket pedig egy ember elkezdi, és a többi ember is folytatja, mert hogy milyen vicces, aztán sokan komoly sérüléseket szenvednek. Ezt persze saját magunknak kell kiválogatni, mi a hülyeség, és mi az, ami vicces.
1: A közösségi média lehet előny is, mivel sok embernek szüksége van rá a munkájához. Amikor volt a COVID-19, akkor is minden iskolának kellett használni a különböző platformokat. Ám ebben sok tanár nem tudta, hogy kell használni. Ezzel nagyon sok idő elmegy, és a tananyaggal sem lehet haladni. A média az életünket már körbeveszi, anélkül, hogy észrevennénk.
0: Egyszer csináltak egy felmérést 2005-ben, hogy a felnőttek 5%-a rendelkezett közösségi médiával. Napjainkban már több mint 70%-a a felnőtteknek használják különféle munkához, vakáció kereséséhez és kommunikációhoz. A tinik arányában 81%-ra ugrott 2018-ban a média használata, és naponta újabb felhasználók jöttek létre. Közel 2,5 órát szoktunk tölteni az interneten. 97.

0: ezen a úton. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nidecki Anna és Gál Réka. Érdekességek a nagyvilágból. Ma is hoztunk 15 darab érdekességet nektek a nagyvilágból, hát jöjjön is az első. Jelenleg alig 100 ember beszél folyékonyan latinul az egész földön.
1: Második. Bármely adott pillanatban a felhők a föld mintegy 60%-át borítják be.
2: Harmadik. Minden emlős nevet, ha csiklandozzák.
3: Negyedik. A foltos hiénák képesek megemészteni a bört és a csontokat is.
4: Ötödik. A tarajos hőntüskéi olyan hosszúak, mint 3 ceruza, körülbelül 40 cm.
5: Hatodik. A tudósok szerint, ha álmodunk valamilyen tevékenységről, akkor jobbak is leszünk benne. Tehát aki sokat álmodja azt, hogy focizik, az ügyesebb is lesz a pályán.
6: Hetedik. Az ember haja nyomokban aranyat tartalmaz.
7: Nyolcadik. Az Uránuszon 2 évszak van. Nyár és tél. Mindkettő 42 földi évig tart.
8: 9. Az emberi szívizom olyan erős, hogy akár 9 méterre is el tudná spriccelni a vért.
9: 10. Csupán az emberiség 2%-ának zöld a szeme. A zöld szem a nőknél gyakoribb, mint a férfiaknál. És ami még furcsább, hogy a hírességek körében is gyakoribb, mint az átlag embereknél.
10: 11. Minden háztartásban, hotelben és kórházban a TV távirányítón van a legtöbb baktérium.
11: 12. A Plútót egy 11 éves angol lány nevezte el még 1930-ban.
12: 13. Az ókori görögök úgy tartották, hogy az ember akkor változik vérfarkassá, ha megeszi egy másik ember húsát.
13: 14. Egy ember az élete során annyit sétál, hogy 5-szer megkerülhetné a földet.
14: 15. A bőrünk minden 28 nap alatt teljes egészében lecserélődik.
15: És a mai érdekesség, a föld aranykészletének 99%-a a bolygó magjában található.
16: Anna, nekem melyik a kedvencek ezek közül?
17: Nekem a 12. A Plútót egy 11 éves angol lány nevezte el még 1930-ban. És neked, Réka?
18: Nekem az, hogy a hajunkban, nyomokban aranyat tartalmaz.
17: Akkor ezek szerint valahol mindenki aranyhaj.
16: Hát lehetséges. Nem olyan hosszú a hajunk.
17: Ha te is tudsz még érdekességet, írd meg nekünk Viberen. Y'all ready?

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A villámokról. Tényleg nem szabad kezet mosni villámlás alatt? Mi történik, ha annyira koszos a kezünk, hogy muszáj? Tényleg biztonságos a kocsiban? És ha nincs? Tényleg ki kell húzni a telefon? És ha valaki épp akkor hív, hogy belecsapott egy villám? Nem valószínű, de nem lehetetlen.
1: Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem talált. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakrabban csapnak le a hegyekben, vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma, bár nem a magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsájtanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a városi levegőben található szennyeződések, szemcséi hozzájárulhatnak a felhőképződéshez, és ha több a vihar, több a villám.
0: Nem szabad telefonálni, ha villámlik. Részben igaz. Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik. Azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helységekben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjuk a vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádióhullámokat, illetve hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés van.
1: Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét, számítógépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül lépett be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az értékeny és drága berendezéseket. Ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhálítók védik, otthonunkba túlfeszültség védelmi berendezéseket is beszerezhetünk. Ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani. Például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítást bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét.
0: Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot.
1: A fémékszer esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémékszerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok, vagy akár MP3 lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, egy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhárítóként funkcionálhat. Önmagában az sem jelent kiemelt kockázatot, ha az esőben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopárhegy tetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Akkor valószínűleg tényleg villámhárítók leszünk, de azért milyen menő halál már? Nem a szokásos duma a mennyben, hát elcsapott egy kocsi, hanem belém csapott egy 100 millió voltos villám, miközben napernyővel mászkáltam a viharban.
2: 97. Táskarádió.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancsporcer Csepke és Pajor Natália. Mire kell ügyelnie egy vakvezető kutyának és gazdájának?
1: A vakvezető kutyák legfontosabb ismertetőjele a hám. Megtanulta, hogyha rajta van a hám, gazdája mellett kicsit előtte haladva egyenletes tempóban vezessen.
0: Segíti gazdáját abban, hogy véletlenül se lépjenek le a járdáról. Megállással jelzi a le- és fellépőket, a járdaszéleket és a lépcsőket.
1: Habár néha meg kell tagadni a kapott parancsot, utasításra sem megy tovább, ha az úton gödört átunk, vagy azt egy kikerülhetetlen akadály zárja el.
0: Vigyel az olyan akadályokra, amelyek a gazdájának nehézséget jelentenének, ha csak fehér bottal közlekedne.
1: Tudja az irányokat, jobbra, balra, előre, fordulás, megtalálja a buszmegállót, helyet keres a buszon, oda tudja vezetni a gazdáját a zebrához, épületek bejáratához, bankautomatához.
0: A vakvezető kutya igazolvánnyal rendelkezik, melyet az oltási könyvvel együtt a gazda köteles mindig magánál tartani. Ez jogosítja fel arra, hogy a segítő kutyákra vonatkozó jogi szabályozásoknak megfelelően gazdájával együtt bárhova bemehessen, hogy a közösségi közlekedés járművein ingyenesen és szárkosár nélkül utazhasson.
1: A vakvezető kutyáknak külön igazolvány kell. Ahhoz, hogy megszerezze az igazolványt, egy képzésen kell átmennie. Az MVGOS vakvezető kutya kiképző központ 1978 óta működik. Tapasztalt kutya kiképzői több mint 800 kutyát képeztek ki, hogy minél több embernek jusson. Ennek ellenére a központ nem a mennyiségre, hanem a minőségre törekszik.
0: A képzés 4 lépésben történik. Az első lépés a tenyésztés, ugyanis fontos a faj és a háttér. A második lépés 8-7-es korukban kezdődik. Önkéntes kölyök nevelő családokhoz küldik a kutyákat. Ott a kutyák megismerkednek az alapvető dolgokkal. A harmadik lépés az 1 év körüli kutyák a központba visszakerülve szűrővizsgálatokon és megfigyeléseken esnek át. Ezek után derül ki, hogy alkalmasak lesznek-e vakvezető kutyáknak, ha sikerül, akkor körülbelül 6 hónapig tartó képzésbe kezdenek, amikor az utcán gyakorolnak.
1: A kutya átadása először 5 napos bentlakásos ismerkedéssel kezdődik, majd egy másfél hónapos lakóhelyi átadó tanfolyammal folytatódik. A vakvezető kutya gazdapáros a sikeres közlekedés biztonsági vizsga után önálló közlekedésre alkalmasnak minősül.
0: A negyedik lépés az utógondozás. Habár a kutyáknak már megvan a vizsgája, mégis évente többször is visszahívják. Ilyenkor a kutyák megfelelő egészségi állapotát és munkájuk minőségi szinten tartását ellenőrzik.
1: Ha te neked is szükséged van vakvezető kutyára, akkor keresd az MVGOS-t, avagy Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségét. A vakvezető kutya igénylése hosszú folyamat és bonyolult, ezért türelemmel kell hozzáállni.
0: De sose felejtsd el, hogy a vakvezető kutya nem taxi és nem is GPS. Nem vezeti el gazdáját A pontból B pontba. Tudnia kell tájékozódni, és a megfelelő vezényszavakkal irányítani a kutyát. 97.5 All the time.

meg szakadok, akkor is vannak rossz szakarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani kisz ez vagyok én.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bognár Lila, Pál Péter és Lendvai Martin. Hogyan tedd le a telefonod? Legalább egy kicsit. Harc a figyelmedért. Amikor a túlzásba vitt okostelefon használat szóba kerül, mindig akadnak, akik azzal ütik el ezt a témát, hogy az egész csak önfegyelem kérdése. De a helyzet ennél jóval árnyaltabb. Napjainkban viszonylag jól feltárt jelenség, hogy a telefonokat és az alkalmazásokat hogyan tervezik nagyon tudatosan olyanne, hogy minél jobban rájuk akadjunk. A nyerőgépek logikájára felépített gyors visszajelzést, jutalmakat és sikerélményt adó alkalmazások nagyon ügyesen építenek azokra a mechanizmusokra, melyek be tudják húzni a figyelmünket.
1: Az Instagram végtelen görgetése, a beérkező leveleink pár percenkénti ellenőrzése, a Facebook által küldött összes értesítés azonnali megnézése, így elsősorban nem személyes gyengeségünk jele, hanem az agyunk egy alapvető működésének tudatos kiaknázása. Ezt a hatást erősíti az is, hogy a telefonunkon elérhető alkalmazások és közösségi oldalak folyamatosan azt az érzést keltik bennünk, hogyha nem leszünk résen, lemaradunk valami jelentősről. És hiába derül ki utólag szinte minden alkalommal, hogy valójában nem maradtunk volna le semmiről, ha pár órával később szembesülünk ugyanezekkel az információkkal, a figyelmünk a következő adandó alkalommal is ugrani fog a telefonjelzésére. Annyira, hogy egyes mérések szerint naponta akár 150 alkalommal is elővesszük és használjuk telefonunkat, és az elég egyértelmű, hogy ezeknek döntő többségét nem előzi meg egy tudatos elhatározás.
2: Tanulj újra bambulni! Fapados kezdésnek hangozhat ez, de igen hatékony. A következő hetekben egyre gyakrabban tedd fel magadnak a kérdést, hogy miért vetted elő a telefonod olyan pillanatokban, amikor látszólag semmi nem indokolta. A rutinszerű telefonozás fokozatos megkérdőjeleződésének egy azonnal jelentkező következménye, hogy rájössz, mennyire nem tudsz mit kezdeni a tétlenséggel. Azokkal a pillanatokkal, amikor épp nem történik semmi. Korábban ilyenkor adja magát, hogy a telefonodért nyúj. Hogy kitörjünk ebből a rutinszerűvé vált figyelmi működésből, meg kell tanulnunk ismét semmit tenni. Ez egyáltalán nem könnyű feladat, komoly gyakorlást igényel. Segíthet például, ha munkába menet elkezdjük alaposabban megfigyelni az utunkat szegélyező épületeket, eddig nem ismert részletek után kutatva rajtuk. Vagy ha elkezdjük megfigyelni a velünk együtt utazó embereket. Hasznos és kijózanító játék az is, ha elkezdjük figyelni mások, hogyan temetkeznek telefonjaikba a villamoson vagy a metrón. A következő lépésként meg kell tisztítanunk a telefonunkat minden olyan alkalmazástól, melyről azt sejtjük, hogy túl sokat használjuk céltalanul, miközben keveset ad hozzá az életünkhöz. Ugyanígy érdemes nagyon szigorúan végignézni, hogy melyik alkalmazásoknak engedjük, hogy értesítést küldjenek. Ezek jelentik ugyanis az egyik legnagyobb figyelemcsapdát.
0: Figyelj oda! A témában született rengeteg írás egyik leggyakrabban visszatérő közös gondolata, hogy nagyon sokat számíthat, hogy éjjel hol tartjuk a telefonunkat. Ha komolyan csökkenteni akarjuk a függőségünket, akkor érdemes kirakni abból a szobából, ahol alszunk. Helyette vásároljunk egy hagyományos vekkert, így megúszhatjuk azt, hogy elalvás előtt és rögtön ébredés után is az alkalmazások szabta irányokba terelődjön a figyelmünk.
1: Az önkorlátozó kúrákat végigcsináló szerzők kivétel nélkül viszonylag gyorsan jelentkező pozitív változások soráról írnak. Az egyik leglátványosabb különbség a társas kapcsolatokban jelentkezik. Ahogy fokozatosan a háttérbe tudod szorítani a telefonodat, úgy veszel észre, hogy egyre inkább tudsz a többi emberrel figyelni. Az okostelefonok persze minden jel szerint a mindennapjaink meghatározó eszközei maradnak a következő években, és csak nagyon kevesen engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy teljesen kirekezhessék az életükből.
2: Azt viszont érdemes szem előtt tartani, hogy azt a helyzetet, melyben ma találjuk magunkat, nem választottuk. A digitális infrastruktúra robbanásszerű fejlődése az elmúlt 10 évben alapjaiban borította fel a kommunikációs, társas és életvezetési viszonyainkat, és úgy vált az életünk megkerülhetetlen részévé, hogy nem akadt egy pillanatnyi szünet sem, amikor végig gondoltuk volna, mivel járhat mindez, és mibe is sodródunk éppen bele. Tippjeinket legfőképp azoknak ajánljuk, akik nem akarják végleg elűzni a telefonjaikat az életükből, csak szimplán kevesebbet szeretnének foglalkozni vele, és érzik, hogy a dolgok rossz irányba tartanak. Ti tesztek valamit annak érdekében, hogy kevesebbet telefonozzatok?
3: 97.5 Táskarádió.

0: lennék?
1: 97.5 Taska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Szép Laki Emma, Durján Boglárka, Csókás Dávid, Gál Zsombor, Török Marcel és Sporkla Boldizsár.
2: Vendégünk a Rescue nemzetközi speciális mentőcsapat két tagja, Pavelce László és Lukács Péter, akik elmondták, hogy a csapat küldetése a mentés földön, vízen, levegőben. Beszéltek arról, hogy milyen lelki megpróbáltatással jár egy mentőcsapat tagjának lenni.
3: Meséltek a Hős benned van című programjukról, amivel céljuk, hogy mindenki életet tudjon menteni. Ahhoz, hogy hős legyél, két alap dolog kell, a tanulás és a biztonság.
1: Milyen eszközöket szoktak használni a mentésekkor?
4: Gyakorlatilag ez is egy nagyon nagy spektrummal bíró kérdés. A legkisebb eszköz az valószínűleg a pulzoximéterünk, vagy a lázmérőnk, de hát aztán ettől kezdve a reanimáláshoz szükséges defibrillátorok, a lélegeztetők, ambubalonok, tehát gyakorlatilag ez is ilyen felsorolhatatlan, de a legfontosabb az, hogy ott legyél, amikor segíteni kell. Aztán utána következnek csak az eszközök, amikor már megérkezünk, megérkeznek a hivatásosok, és ők majd átveszik a területet, de én azért azt szoktam mondani, hogy nagyon nagy rendetlenséget szoktak a mentők maguk körül rendezni, akkor, amikor baj van, hiszen szét kell pakolni az összes mentőfelszerelést, az összes gyógyszert, az összes ampullát, hiszen pillanatok alatt kell az orvosnak, a mentőtisztnek, az ápolóknak úgy dönteni.
5: Érzelmileg mekkora teher mentősnek lenni?
4: Hát azt hiszem, hogy ez egy jó rávilágítás volt. Egyébként nagyon nagy teher. Van egy híres megjegyzésem, és én ezt tartom, vallom is, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdek majd a munkámról álmodni, akkor kell abba hagyni. Az azt jelenti, ugye, hogy megtelt az embernek a lelke, megtelt az agya, a szoftvere, hogy így mondjuk, és akkor kell abba hagyni, hiszen az azt jelenti, hogy elkezdett az emberi agy felörlődni, tehát megtelt, nem tud több tragédiát vagy problémát befogadni, tehát ez jól jelzi azt, hogy nekünk is, tehát mi is emberek vagyunk, mi is érző emberek vagyunk, nekünk is gyerekeink vannak, nekünk is nagyszüleink vannak, nekünk is szüleink vannak, tehát mi ránk ugyanúgy hat. Én például, amíg tanítottam egészségügyi és kolléginákat, én mindig azt tanítottam nekik, hogy minden beteghez úgy kell hozzáállni, mint a saját hozzátartozódhoz.
6: Ha megengedett, két szót én is tennék hozzá. Létezik egy olyan szó, hogy burnout. Ez a szó minden egyes munkahelyre, minden egyes munkára igaz. Igaz egy tanárra, igaz egy egészségügyi dolgozóra, igaz egy gyári munkásra. Ez a burnout szindróma a mentő dolgozókat is elérheti, vagy eléri. Sajnos vannak, akik tényleg feladják, sajnos vannak, akiket elvesztünk. Bizony nagyon jó család, nagyon jó feleség, nagyon jó gyerekek kellenek hozzá, amikor hazamész, és egy akkora követ cipelsz a gyomrodba, meg a lelkedbe, hogy az elképzelhetetlen egy civil ember számára, és ezeket a köveket nagyon lassan tudod lerakni apró szemenként, kavicsonként. Én egyszer éltem meg azt, hogy megrogytam. Nagyon nehéz volt belőle fölállni. Még mindig összeszorítja a torkomat.
4: Én, mint csapatvezető, ugye felelek a mentőcsapatomért, és az összes kollégámért. Tehát én azt szoktam csinálni egy-egy ilyen komolyabb tragédia után, vagy a mentőcsapat, ha valahonnan hazatér, akkor én már útközben szoktam kezdeni beszélgetni a kollégáimmal, kibeszéltetem a problémáikat, mi az, ami megérintette őket, pozitív, negatív oldalon is, és ez már, hogy beszélt róla, ez nagy valószínűséggel már segített. Aztán, ha még az ember hozzá tud tenni, sokszor látnak bennünket katasztrófák helyszínén is mosolyogni, és azt hiszik, hogy ezek bolondok. Pedig nem vagyunk bolondok, nekünk is valamilyen szinten el kell ütnünk ugye azokat a pillanatokat, amikor az ember beleverni a fejét a falba, sírna, hiszen egy gyereknek az elvesztése, amikor az ember ezzel foglalkozik, és ugyanakkor a gyereke van otthon, akkor abban azért lelkileg belehal.
7: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: minden hétön Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Eltűnhet a legnagyobb magyarországi macska. Székesfehérváron jártak a kárpátaljai Ráti gyermekotthon fiataljai. 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. A mikrofonnál Breznai Aura. Az eurázsiai hiúz Európa legnagyobb macskaféléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyéül szolgáló szlovák-magyar határvidéken, áll a WWF Magyarország közleményében, amely kimondja, a faj gyakorlatilag eltűnőben van hazánkból. A szervezet a WWF Szlovákia, valamint több partner bevonásával 2023 és 2026 között vizsgálták a régió hiúz állományát, az eredmény azonban lesújtó. A szlovák Kars Nemzeti Parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze 2 kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, míg a hazai oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a szlovák karstességének hiúz állománya a túlélés határára sodródott. Ha nem történnek célzott természetvédelmi intézkedések, valós veszélye van annak, hogy a faj teljesen eltűnik a szlovák-magyar határvidékről, emelte ki Branislav Tam, a WWF Szlovákia nagy ragadozó kutatója. Székesfehérvár, Budapest és a Balaton is vár azokra a kárpátaljai gyermekekre, akik a Bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely szervezésében érkeztek hétfőn egy ajándéknyaralásra az anyaországba. A Ráti Szent Mihály gyermekotthon családjait kedden Deák Lajosné nemzetpolitikai tanácsnok és Lerner Zsolt alpolgármester fogadta a városházán. A háború ellenére 2023-ban utaztak ki először Kárpátaljára, azóta már 8-szor jártak ott, és számos barátság, kapcsolat épült ki az atyák és a kárpátaljai testvérek között. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Dánman szigeten. A szakértők szerint a fosszíliás csúszhoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. A madárutánzó gyíkok két lábon járó, gyorsfutású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakban éltek, körülbelül 66 és 145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Több százmillió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. A tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a Zambia-Kafue-hasadéknak nevezett régi újjában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a földköpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés korai jele lehet.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Szeptember 27-ig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre 2 kiállításon vehetnek részt. A tálat egyrészt bemutatja a Margit-sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve az 1920-1930-as évek úri sportjain át a szocialista korszak tömegsport mozgalmain keresztül egészen napjainkig. Írták a kiállításról.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.
1: Kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker! Ébredj ezzel!

0: 85 táskarádió, te is beleférsz. Éter futár robotok tettek tönkre több buszmegállót Chicagóban. A videókon az látható, ahogy a robot a járdán közlekedik, majd a megálló oldalán található üvegnek ütközik. Az üveg ezután apró darabokra törik, a robot pedig a helyén marad. Ami különösen szórakoztató, az az, hogy az eszköz elején található digitális panelen pislogó szempárok látszanak az ütközés után.
1: Szóval konkrétan én ártatlanul pislog.
0: Igen, én láttam ezt láttam a videót, meg láttam róla a képeket, és konkrétan egy kis bóti szemekkel néz.
1: És akkor mondom, és hoppá, elrontottam. Hoppá.
0: Nekem erről amúgy egyből az a... Nem is semmi, talán videót vagy képet láttam, egy robot porszívó volt, azt hiszem. És hát kicsi kölyök kutyus volt, és hát ugye a kölyök kutyusok még nem szobatiszták, és hát a kölyök kutyus oda, tudjuk mit csinálta,
1: oda csinálta a dolgát
0: a nappali közepére, és a robot porszívó úgy gondolta, hogy hát neki akkor is porszívóznia kell, és hát szétkente.
1: Azt a képet szerintem én is láttam. Meg olyanok is vannak, amikor ilyen az állatok ott ülnek így a robotparcivónak a tetején, és ott bámulnak.
0: A macskák, olyan aranyosak a macskák, hogy nem tudják így felfogni, hogy mi van.
1: Miért mozog?
0: Nálam szerintem amúgy a kutyám is ezt csinálna.
1: Elég valószínű, hogy az én macskám is.
2: Nekem erről a robotosról, ami eszembe jutott, és ez robotos és macskás is egyébként, van egy olyan étterem Budapesten, Budapesten, ahol vannak ilyen, hát kb. Ilyen étterem, hogy tudjátok, olyan, mint egy ilyen kis pici oszlop, a derekadig ér, és ilyen robotka, és ilyen tálcák annak van rajta, hogy azt lehet venni. Igen, és azt akartam mondani, hogy az ilyen cica, és annak is ilyen cuki arca van, és így mosolyog. Még videóm is van róla, mert amikor először láttunk olyat, akkor
0: nem videóztatok később. Oda tudod tenni a tálcát, meg van, amikor ki is hozza neked a kaját.
2: Igen, és tök kis cuki.
0: Nagyon aranyos amúgy az a cica.
2: Igen, amúgy... és ott az étterembe így mászkál fel alá.
0: De amúgy erről nem a robot tehát.
1: És nyávog is? Bocsi.
2: Kérdés. Jó kérdés, szerintem azért...
0: Igen,
2: szerintem azért nem,
0: hát biztos ad ki hangot, nem?
2: Nem tudom, én arra gondoltam, hogy szerintem azért nem, mert mondjuk ott beszélgetnek az emberek, meg itt, én robotka meg mászkál fel, és csak úgy random nyávog, akkor lehet, hogy
1: annyira
2: lehet zavarná.
1: Éppen beszéltek az emberek. Ó, neked mennyi az adóbevallásod? Aha, nekem mennyi? Miau.
2: egyébként nekem is tetszene a nyávogna, de szerintem vannak egyeseket zavarna is.
0: Ja, az lehet.
2: És ezért inkább nincs hangja.
0: Amúgy visszatérve itt a robotra, ez nem a robot hibája, bár szerintem, ha már egyszer egy ilyen robotot kitalálnak, akkor... Hát ilyen érzékelőket csak tesznek már bele, nem?
1: Lehet, hogy a robot az már elkezdte a robot inváziót, és tönkre akarja tenni a dolgokat.
0: Ebbe bele se gondoltam.
2: És megjátsza magát, és azért nézett olyan ártatlan szemekkel, hogy azt higgyék, hogy véletlen
1: vagy
2: volt.
1: Azért, mert csak olyan szeme van, és nem tud gonoszul nézni. Hogy tud
2: így
1: gonoszul nézni?
2: És mivel ha tud?
1: Így összeráncolja. Akkor meg azt választotta, hogy ártatlanul
2: igen,
1: néz.
2: Ezt mondom, át akar várni.
0: Hát bízom benne azért, hogy a robotok jó fejek, és nem akarnak egyszer majd kinyírni mindenkit. Minden esetre mi most megyünk tovább Tiestótól.

0: 95 5 táskarádió, te is beleférsz. Szobrot kaptak a kaza fiatalok, akik 10 éve kimentettek egy kutyát a helyi víztározóból. 2016-ban néhány fiatal egymásba kapaszkodva, élőláncot alkotva mentett ki egy kutyát, amely a víztározóba esett a kazasztáni Almatiban. Most egy évtizeddel a közösségi médiában is felkapott esemény után szobrot állítottak ennek emlékére.
1: Amúgy ez a ritmus.
2: Na, olyan fura. Azt mondta, hogy szobrot kaptak a kaza fiatalok, és ez annyira fura, ilyen, úgy valahogy, hogy egy kaza, és de ez mit jelent, hogy kazasztáni fiatal?
0: Igen, kazasztáni fiatal.
1: Úgy, mint a magyar, hogy Magyarország magyar.
0: Nem magyarországi fiatalok, hanem magyar fiatalok.
2: Á, jól van, értem.
0: Amúgy ez nagyon, nagyon aranyos. Én láttam a szobrot is, és nagyon kis aranyos, és ilyen kis, ilyen megmelengedte a szívem.
1: Igen? Ah, mert igen. Milyen a szobor? Hogy...
0: Hát úgy kell elképzelni, mint hogyha elképzelitek a Dunapartot, tudjátok, ott
2: igen.
0: Itt ilyen, ilyen régen van ott a part, és konkrétan ott igazából majdnem szinte az aljáig, tehát a víz szintig van ez a dolog, és akkor ott van a vízszintnél a kutyus, ott hát azt hiszem áll a kutyus, és akkor konkrétan azt hiszem 4-5 emberi egymásba láncba kapaszkodva.
1: Ja, tehát hogy ilyen a pillanatot megörökítő
0: itt szobros. Konkrétan igen, a pillanatot megörökítek.
2: Megörökítek,
0: és nagyon szép szerintem, igen.
1: Amúgy ez tényleg nagyon cuki. Nekem erről tudjátok mi jutott eszembe? Apukám volt, hogy úgy van, hogy amikor építkezés volt a házunknál, akkor ott voltak ilyen nagy zsákok, amiben ilyen szemét volt, hát valamint egy ilyen építkezés, aha, ilyen hulladék, meg ilyesmi, és abba volt, hogy beesett egy ilyen kis cica, egy ilyen nagyon pici cica, és apa meg hallotta, hogy itt van valami nyávok, de ilyen nagyon halkan, és kiszedte onnan, kimentette, de ilyen tényleg ilyen kis cuki kölyökbaba cica, és kimentette, és akkor onnantól, és akkor azóta elteti. Mondjuk most már egy ideje nincs, mert úgy van, hogy egyébként ő allergiás a macskákra, szóval így nem tartotta meg ilyesmi, de úgy volt valahogy, ha már megmentette, akkor kaját is kirak neki, nehogy ilyen hajó, vagy mit tudom én. Úgyhogy jó darabiket.
2: Mi régen mentünk mindig a Tiszára hajózni, ilyen kis evezni, meg ilyenek, és én ott mentettem meg egy orszarvú bogarat. Aztán egy ilyen kifejezett hatalmas orszarvú bogarat. Aha, így mentem, és jött egy orszarvú bogár, és akkor kimentettem, és aztán tök barátságos volt, és aztán találtam.
1: Szarvas bogár?
2: Orszarvú bogár.
1: Van ilyen bogár, hogy orszarvú bogár?
2: Igen.
1: Annak nem az a neve, hogy szarvas bogár?
2: Tudod, aminek csak egy ilyen kis tüskéje van középen, és nem kettő.
1: És ez a neve?
2: Hogy orszarvúbogár, az a neve?
0: Nem is tudtam.
1: Nekem csak a szarvasbogár volt meg, aminek ugye
2: kettő oldal van, igen.
1: Ja, igen, de ennek meg csak egy.
0: Nálunk az volt, hogy a mamáméknál volt egy ilyen picik kis kút, akkor még nem volt úgymond lefedve a kút, és nagyon sokszor mentettünk onnan sünőket. Nem tudom, hogy miért estek bele oda, de rengeteg sünit mentettünk, és amúgy nem tudom, hogy van-e hangjuk a sünőknek, de én úgy emlékeztem, hogy ilyen kis apró, pici hangokat adtak ki, úgyhogy tudom, hogy mi mindig mentettük a sünőket. Írjátok meg nekünk, hogy ti esetleg mentettetek-e már meg állatot, viszont mi most megyünk tovább, Just

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. Példátlan viking kincset fedeztek fel Norvégiában. Alig két hét múlva startol a 2026-os Fezem. A mikrofonnál Labádi Hanna. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A nyári szünet idején minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az Országos Mentőszolgálat 2018-ban indította el a mentők hősképző programját, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a színidő a középiskolások és az egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Norvégia történetének legnagyobb vikingkori pénzgyűjteményére bukkantak az Oslói Egyetem régészei. Derül ki az intézmény közleményéből. Páratlan leletegyüttes mintegy 2970 ezüstérméből áll, és fémkeresőkkel találták meg. Nem hittem a fülemnek, amikor hallottam erről a felfedezésről. Ez nemzeti és nemzetközi szinten is nagy eseménynek számít.

0: Ebben az időszakban a vikingek számos alkalommal támadták meg Angliát, sőt évtizedekre hatalmuk alá is hajtották. Már csak néhányat kell aludni, és ismét dübörög a Fezen Fesztivál Székesfehérváron. A program a korábbi évekhez hasonlóan idén is sokszínű. A Forest Street-től egészen a Valhalla-ig terjed az ABC-n rendezett fellépőlista. A teljes menetrendet a Fezen honlapján található. 2 év kiadás után visszatér Azaria, a hazai zene élet egyik legnagyobb hatású előadója. Minden bizonnya óriási hadaggal hoz különleges energiájából Székesfehérvárra. És felejtetetlen koncerte ajándékozza meg majd a rajongóit. Azonosították az első dráakőből készült fogtömést, írja az Akronyusz. Ez megkérdőjelezi azt a régóta fennálló feltételezést, miszerint a Közép-Amerikában alkalmazott fogászati beavatkozások esztétikai jellegűek voltak, és csak a látható fogakat érintették. A tanulmány a Francesco Marroquin Egyetem Popovu Múzeumában őrzött bal alsó öllőfog alapján készült, mely a spanyol hódítás előtti maja korból származik.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: 2015 után ismét Magyarország nélkül rendezik meg a férfi kézilabda világbajnokságot jövőre. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség ugyanis hivatalos honlapján tudatta, hogy Szaúd-Arábia és Törökország kapta meg a szabad kártyát, és velük vált teljesi a 32-es mezőny. A magyar férfi válogatott az előző 3 világbajnokságon a legjobb 8 közé jutott. Ez nem számított az IHF döntéshozóinál.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.

0: Vekker.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, és bizony nem csak témákat hozunk, hanem nagyon jó nyereményt is, hiszen tudjátok, június 17-én az élő Vekkerben fogjuk kisorsolni azt a szerencsést, aki bizony 30.000 forint értékű ajándék utalványt nyerhet a már vártalap Pékség kávézó könyv és játékbolt jóvoltából.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Úgyhogy semmi más dolgotok nincs, mint hallgatni a Vekkert, és megválaszolni a napi kérdést. 5 kérdésünk van, 5 választ lehet küldeni, és persze nem kell megijedni, ha valamelyik kérdésről lemaradtatok volna, hiszen ismétlődnek azért a kérdések egészen június 17-ig, amikor is az élő Vekkerben az összes kérdést fel fogjuk tenni, úgyhogy extrán érdemes fülelni majd akkor is. Ha pedig megvannak a kérdésekre a válaszok, írjátok meg nekünk bármelyik közösségi média felületünkön, TikTokon, Instagramon vagy Facebookon, megtaláljátok a bejegyzést a nyereményjátékról, oda elkülditek a választ és várjátok.

95.5 Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Sarfianka, Bali Villő és Hedrik Mira. A következő fél órában beszélünk egy olyan diétáról, ami több évvel lassíthatja az öregedést, és arról is, hogy egy légitársaság örökre kitilthatja járatairól azokat, akik nem hajlandók fejhallgatót használni. De előtte hallgassuk meg DJ-tól az End of

0: 95 a Táskarádió, te is beleférsz. Egy légitársaság örökre kitilthatja járatairól azokat, akik nem hajlandók fejhallgatót használni. Az amerikai United Airlines légitársasága frissítette a szállítási szerződést, eszerint ezentúl joga van eltávolítani azokat az utasokat, akik nem használnak fejhallgatót hang- vagy videótartalom hallgatása nézése közben. A légitársaság szerint így akarják csökkenteni a zajt a kabinokban. Az utasok továbbra is használhatják az elektronikus eszközeiket, de csak fejhallgatóval. A vétkesek nem kevesebbet kockáztatnak, mint hogy a szabály megsértése esetén egy életre kitiltják őket a légitársaság járatairól.
1: Ezt amúgy megértem. Mert én például, amikor vonaton vagyok, és valaki elkezd ilyen nagyon hangosan zenét hallgatni, nem nagyon-nagyon hangosan, csak így hangosan és hallom és zavar,
0: igen,
1: akkor engem az nagyon tud zavarni, hogy miért nem tudja feltenni a fülesét, és miért nem tudja hallgatni az ő zenéjét, csak ő.
0: Igen.
2: Na várjál, én, amikor Franciaországból jöttünk haza repülővel, akkor, vagy odafelé mentünk, már nem tudom, lehet odafelé mentünk, előttünk vagy mögöttünk ült egy sor gyerek, ilyen 10 éves körül ilyen fiúk, nem tudom, valami, igen, együtt mentek ilyesmi, és YouTube videót néztek. De ilyen agyrohasztó típusú YouTube videót hangosan. Mi meg így ültünk a tesómmal, hogy tehát elég kellemetlen, úgyhogy ezt én is meg tudom érteni.
0: De amúgy én például jobban szeretek alapvetően is fülesbe hallgatni úgy mindent.
1: Igen.
2: Engem, a hangja egyébként is.
1: De engem annyira zavar, amikor hangosabban hallgatok valamit, és így belegondolok, hogy ezt az ások emberek hallják, és ez az én dolgom, ez senki másra nem tartozik.
2: Egyébként nekem egyébként ez egy kicsit én is így vagyok, már mint olyan szempontból, hogy most, tehát hogy nézek, tehát hogyha így otthon vagyok, és mondjuk úgy nézek valamit, akkor van, hogy végül a tesómmal együtt nézünk valamit, vagy csak szimplán nézem, és hogy így nem zavarja, és akkor esetleg van, hogy néha hangosan nézem, de alapvetően én is úgy vagyok vele, hogy ugye ez az én dolgom, hogy nézem, nem akarok vele más zavarni, tehát nekem alapból azért nem akarok más zavarni, és akkor fejessel nézem.
0: Nekem tudjátok, hogy mi a kedvencem? Az, egyszer volt egy olyan, hát ilyen szituációban részem, hogy a buszon ültem, és a kedves úriember úgy gondolta, hogy most max hangerőn szeretné nézni a TikTokot a telefonján a buszon.
2: Jaj.
0: És max hangerőn pörgette ott mellettem az úriember, és így megkértem, hogy egy kicsit halkítsa már le, és az úriembernek állt feljebb, hogy én hogy merem megkérni egy tömegközlekedési eszközön, ahol nem csak ketten voltunk, hogy halkítson a mobil készülékét.
2: De ez annyira idegesítő.
0: Szóval ez már
2: az is pofátlan, hogy ilyen full hangerővel hallgatja valamiért szerintem.
0: Én ezt teljesen nem tudom megérteni.
2: Én se, tehát, hogy legalább, ha megkérnek rá. Most, ha nem zavarja az embereket, akkor a többieket nem zavarja, akkor oké, de hogyha megkérnek rá legalább, akkor halkítsam el.
0: Írjátok meg nekünk, hogy ti mit gondoltak erről a szabályról, viszont mi most megyünk tovább Dave & Tams közösével a Rain Dance-szel. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: 95 táskarádió, te is beleférsz. Ez a diéta több évvel lassíthatja az agy öregedését. A mediterrán étrend pozitív hatásairól régóta beszélnek már a szakértők. Egy friss kutatás szerint azonban ennek egy specifikus változata, az úgynevezett mind diéta még ennél is eredményesebb lehet, sőt, akár lassabb agyi öregedéssel is járhat. A mediterrán étrend és a DASH diéta kombinációja alapvetően 10 agybarát élelmiszercsoport képez. Ide tartoznak a zöldleveles zöldségek, mint például a spenót és a kelkáposzta, valamint más zöldségek is. Kiemel szerepet kapnak a bogyós gyümölcsök, különösen az áfonya és az eper, továbbá a teljes kiüllésű gabonák, a halak, a szárnyas húsok, a hüvelyesek, az olajos magvak és az olívaolaj. A diéta mérsékelt borfogyasztást is megenged. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor azt ajánlja, hogy minimalizáljuk a vörös húsok, a vaj és a margarin, a sajtok, az édességek, valamint a gyors ételek és erősen feldolgozott élelmiszerek fogyasztását. Amúgy ez tök menő, bármint hogyha belegondoltak, hogy egészségesen esztek, mert ugye hát amúgy egészségesen lenni jó, tehát ehhez nincs hozzáfűzni való, ez így van, és egészségesen esztek, és nem fogtok, tehát nem lesz idősebb koratokban, így úgymond nem épül le az agyatok, tehát értitek, mit mondok?
1: Értem. Hát én amikor olvastad az elején, hogy miket jó enni, akkor ez, hát mondom, tök jó, én ezeket mindeszem. Aztán amikor felolvastad azt, hogy mi az, amit meg nem érdemes enni, akkor úgy voltam, hogy tök jó, ezeket is mindeszem. Úgyhogy igazából azt hiszem kiegyenlítem.
0: Amúgy én is listát, pont így érdem. Vagyok ezzel, de aztán igazából úgy voltam ezzel, hogy ez lehet, hogy valamilyen vegán diéta, tudjátok, hogy csak zöldségeken vagyunk, és hogy nem, mert ugye
1: van igen, nekik halak, húsok, mert mondjuk az ilyenek. Hát, de ott vagy szárnyas húsok is, szóval az ja, meg a csirke, meg ilyenek, szóval.
0: Ja, de ilyen vörös húsok, mint például marha, azt nem. Pedig egy jó marhát, az mindig jó, tehát egy jó hamvit.
1: Igen, tehát igen, az
0: biztos egészséges, az biztos jó az agynak.
1: Egy kis pöri.
0: Marha pörkölt is nagyon jó. Csoda. Amúgy egy magyar ezt nem bírná ki szerintem. Egy olyan vérbeli, szerintem igazi sem. Balkán magyar ember ezt nem bírná ki, ezt a diétát.
1: Hát jó, de egy vérbeli amerikai sem.
0: Hát jó, mondjuk az amerikai mit nem esznek. Nagyon durva. Amúgy most, ha már egyszer itt tartunk, és így az étel meg most így szóba jött Amerika, múltkor láttam egy olyan videót, hogy elmentek Amerikában a legdrágább boltban, meg egy Lidl-ben, tehát így összehasonlították ezt a kettőt. Ne kérdezzétek a drága bolt, nem tudom. Nem is az a lényeg. És tehát olyan áron vették a tejet, meg a zöldséget, gyümölcsöt, én csak pislogtam, hogy oké, tehát hogy ennyire nem vennék soha. Tehát nem értem, hogy ott ki vásárol, vagy így vagy vajon a celebek vásárolnak ott, hogy ha már van felesleges 2 milliárdom, akkor költsem el drágább élelmiszerre, vagy nem tudom, tehát ezt sosem értettem amúgy, vagy lehet, nem tudom, a gazdag emberek így gondolkoznak, de hogyha te gazdag vagy...
1: Mert érted, mondjuk, ha minőségben van különbség, akkor oké, de mondjuk, hogy tej közt mennyi lehet a minőségbeli különbség? Majd valami persze van, de...
0: Volt egy összehasonlító tesztvideó, és a legtöbb termék az amúgy mind hát az olcsóbb kategóriásat választott a finomabbnak. Szóval, hogy felesleges.
1: Jó, mondjuk ez az is lehet egyébként, hogy tehát aki a drágábbat eszi, vagy iszza, ahhoz szok hozzá, és akkor neki az fog ízleni. Aki meg az olcsóbbat, annak az meg, neki meg az fog ízleni, de hát azért mégiscsak.

0: még több sláger. Hamarosan. Reklám.
1: Nyereményjáték a Vekkerben.
2: Ünnepeld a nyár kezdetét velünk.
3: Egy jól megérdemelt kávéval, sütivel,
4: vagy egy isteni reggelivel, ebéddel. Te döntöd el.
2: Játsz velünk és nyerd meg a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt 30 ezer forint értékű ajándékutalványát.
4: Részletek a rádió Instagram, Facebook és TikTok oldalán.
2: Sorsolás június 17-én az élő Vekkerben. Jöjjön a napi kérdés! Amikor belépsz a főbejáraton, jobbra mi található? A könyves vagy a kenyeres?
0: Ez reklám volt. 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
5: Eltűnhet a legnagyobb magyarországi macska. Székesfehérváron jártak a kárpátaljai Ráti gyermekotthon fiataljai. 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. A mikrofonnál Breznai Aura. Az eurázsiai hiúz Európa legnagyobb macskaféléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyéül szolgáló szlovák-magyar határvidéken, áll a WWF Magyarország közleményében, amely kimondja, a faj gyakorlatilag eltűnőben van hazánkból. A szervezet a WWF Szlovákia, valamint több partner bevonásával 2023 és 2026 között vizsgálták a régió hiúz állományát, az eredmény azonban lesújtó. A szlovák Kars Nemzeti Parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze két kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, még a hazai oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a szlovák karstességének hiúz állománya a túlélés határára sodródott. Ha nem történnek célzott természetvédelmi intézkedések, valós veszélye van annak, hogy a faj teljesen eltűnik a szlovák-magyar határvidékről. Emelte ki Branislav Tám, a WWF Szlovákia nagy ragadozó kutatója. Székesfehérvár, Budapest és a Balaton is vár azokra a kárpátaljai gyermekekre, akik a Bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely szervezésében érkeztek hétfőn egy ajándéknyaralásra az anyaországba. A Ráti Szent Mihály gyermekotthon családjait kedden Deák Lajosné nemzetpolitikai tanácsnok és Lerner Zsolt alpolgármester fogadta a városházán. A háború ellenére 2023-ban utaztak ki először Kárpátaljára, azóta már 8-szor jártak ott, és számos barátság, kapcsolat épült ki az atyák és a kárpátaljai testvérek között. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Dammann-szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy csúcshoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. A madárutánzó gyíkok két lábon járó, gyorsfutású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakban éltek, körülbelül 66 és 145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Több százmillió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. A tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a Zambia Kafue-hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a földköpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés korai jele lehet.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
5: Szeptember 27-ig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tálat egyrészt bemutatja a Margit-sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve az 1920-1930-as évek úri sportjain át a szocialista korszak tömegsport mozgalmain keresztül egészen napjainkig. Írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
5: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Villő és Hedrik Mira. Sidney Sweeney megint levetkőzött, átlátszó fehér neműje miatt kerülhet bajba. Új felvétel került elő Alan Rickson verekedéséről, ami után a rendőrség azonnal megszólalt. De még mielőtt ezeket kibeszéljük, szóljon Olivia Rodrigótól a Vampire, itt a 95.5-ön.
1: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Új felvétel került elő Ellen Rickson verekedéséről, ami után a rendőrség azonnal megszólalt. A Richard című sorozat sztárja kertvárosban motorozott a gyerekeivel, majd jött a szomszédja, és durván összeverekedtek. A színész állította, nem kezdeményezte a verekedés szomszédjával, sőt, a szomszéd lőkte le kétszer a motorjáról. A rendőrség szerint a színész önvédelemből cselekedett.
1: Én láttam a videót, meg az előbb itt megnéztük, igazából ez a durva összeverekedés, ez igazából nem is volt nagyon. Hát annyi történt, hogy Ellen éppen tényleg motorozott, és a szomszéd konkrétan, ahogy haladt a motorral, beállt ugye a motor elé.
0: De érted, konkrétan látszik az is, hogy így odébb van, és így odafut, hogy a motor elé,
1: de igazából amúgy nem tudom miért. És ugye el is esett a motor,
0: igen,
1: tehát eldőlt
0: volt,
1: a motorra.
0: Megbillent a motorra, eldőlt vele, és gondolom utána visszaállt.
1: Igen, utána visszaállt, és utána látszik a felvételen, hogy a szomszéd ellent meglökte, tehát így a motorral így együtt meglökte.
0: Igen, kétszer is.
1: Igen, és akkor utána hogy is volt utána?
0: Úgy volt, hogy utána volt az, hogy kétszer meglökte, miközben a motoron ült, és igen, akkor volt, hogy akkor leszállt a motorról, és akkor lekevert neki egyet, amitől már rögtön a földre került, és aztán még egyszer megütötte, tehát konkrétan igen, kétszer ütötte meg, és ez volt a nagy összeverekedés.
1: Igen, tehát amúgy a szomszédő nem ütötte meg, csak ugye ő kezdeményezte azzal, igen, hogy elkezdte lökölni, és akkor ugye átkapott kettőt, de amúgy a felvételen is látszik, hogy utána felállt, és utána még mondta a magáét. De szerintem amúgy több hírpoltáron is olvastam ezt a hírt, és ott nagyon sokan lehoztak, hogy ugye mit itt is, hogy durván összeverekedtek, azért ez annyira durva nem volt. Tehát, hogy ez az akciófilmekben
0: meg verekedésnek se nevezném igazából, mert a színész volt, tehát Ellen volt ez, aki kettőt legevárt neki, lement a földre, aztán fölkelt és ment a dolgára
1: nem
0: a szomszéd.
1: Nem elesett, hanem konkrétan csak így legörnyedt a földre.
0: Kis csillésbe. Tehát szóval nem az volt, hogy akkorát lekevert neki, hogy
1: igen,
0: két sarokkal odébb repült, és a földön fátrenget, hanem lekevert neki egyet, és akkor lement a földre, és utána kapott még egy taslit, és ennyi.
1: Amúgy Ellennek a felháborodása teljesen jogos, mert tényleg konkrétan beállt elé.
0: Hát meg viszont, a gyerekeivel volt.
1: Hát igen,
0: és akkor úgy oda megy balhézni.
1: Persze. De hát, szóval nem értem, hogy miért állt.
2: Szerintem nem tetszett neki, hogy a Richard filmnek a sorozatnak a vége lett. Vagy valami ilyen hiba.
0: Biztos, igen, biztos a vége miatt.
2: Hey, te azzal a Susan csajjal jöttél össze, nem pedig azzal, akivel én akartam. Na most megmutatom.
1: De amúgy tényleg, és bár lehet, hogy nem kellett volna megütnie, de amúgy a felháborodása teljesen jogos.
0: Önvédelem volt. Meg tényleg egyébként, tehát nem az volt, hogy félholtra várta, hanem kemény kettőt kevert le neki, ez, amivel így kicsit megmutatta, hogy hagyjál végén, tesó.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ez szerintem
1: nem is
0: szerintem
1: akkora,
0: jogos
1: nem
0: volt.
1: Nem is akkora volt, tehát ilyet.
0: Igen, tehát, hogy egyébként még...
1: Túl ledramatizálva.
0: Tehát én elhiszem, hogy ez a... Tehát ránézel erre a színészre, látod, hogy biztos tud nagyot ütni, de nem ütött akkorát.
1: Igen.
0: Tehát, hogy
1: én erre csak annyit tudom mondani,
0: picit ez
1: igen,
0: a dolog.
1: Kicsit olyan, hogy nagyobb volt a füstje, mint a lángja.
0: Hát egyetértek, szerintem elég gázul viselkedett a szomszéd. Mi most menjünk tovább Mai Smith és Nia Horan közösével a Drive.

0: fejtotás körelmények teljes beleférsz. Sidney Sweeney megint levetkőzött, átlátszó fehér nemű miatt kerülhet bajba. Sidney Sweeney nem ismer határokat, amikor saját fehér nemű márkájának reklámozásáról van szó. Legújabb videójában áttetsző bodysuitben pózol, és keveset sem hagy a képzeletre. Most kissé túllött a célon, így átmenetileg akár le is tilthatják a közösségi oldalát.
1: Hát amúgy szerintem, tehát hogyha egy ember fehér neműt reklámoz, akkor hát mutatnia kell így valamit.
2: Valamint így a fehér neműt, vagy a saját testét? Melyiket?
1: Hát igazából, tehát egy fehér neműt nem tudsz úgy mutatni, hogy van rajtad más ruha.
2: Igen, tehát, érted? Én simán megoldanám.
1: Tehát, hogy
2: a pulcsira ráveszel egy jelentet.
3: Akkor én megoldanám.
1: Muszáj kevesebb ruhát
2: hát
1: felvenned.
2: Ez egyszerű, aki nem akarja, az nem lesz fehér nemű modell.
1: Hát
2: ott a pont.
1: Jó, de mondjuk Sidney Sweeney-t, én is megnézem fehér nemű, milyen jól néz ki már a nő, értitek?
2: Tehát, jó, igen, de itt az volt a lényeg, hogy ugye...
1: Túllőtt a célon, igen.
2: Tehát, hogy úgy értve, hogy ez egy olyan fehér nemű, ami
1: nem takar. Igen,
2: tehát,
1: igen. Hogy... Jó, de ezt is el kell adni most, na. Most ezt, na, értitek. Jó, de...
2: Hát csak az sem mindegy, hogy meg milyen szinten reklámozott, gondolom.
1: Igen, meg hogyha...
2: Tehát, hogy ez megbotránkoztató.
1: Az adott pont el vannak takarva valamivel, akkor oké, bár őszintén szóval nem találtam sehol ezt a képet, pedig kerestem, mondom, valami referenciát.
2: Igen,
1: mert mondom, hát ha valami, nem tudom, biztos, hogy el van takarva azok
2: csak,
1: a bizonyos
2: csak azért,
1: pontok.
2: Hogy a műsorunk hiteles legyen, csak és kizárólag
1: ezért kerestem. De tehát, igazából egy fehér nevűt nem tudsz úgy reklámozni, nem utas, nem villancsad ki a dolgokat, mert nem lehet, hát, meg keresek egy olyan embert, aki úgy reklámoz fehér nevűt, hogy nem villant.
2: Megtaláltam. Jó, igen, de érted itt tehát az embernek az a problémája, hogy olyan szintű volt, hogy mintha mesztelen lenne, és ez volt az embereknek a problémája. Egyébként...
3: Pontosabban ez volt az oldalnak a problémája, nem mindjárt, hogy az embereknek ez a
1: problémája
3: volt.
1: Nem, szerintem is
2: ja, megesett, hogy az embereket nem különösebben zavarta, de egyébként nem tudom, hogy nektek ez mennyire van meg, de nekem így az megvan, hogy így most nagyon nem szeretik az emberek Sidney Sweeney-t.
1: Nem is értem.
2: És hogy én nem értem, nem egészen értem, hogy miért. Mármint, hogy szimplán csak nem tudom azokat, én elfogadom, hogyha ők valamiért nem szeretik, csak én, csak hogy nem értem miért. Meg amúgy szerintem egy tök jó színésznő, tehát
1: mondani.
2: A filmekben tök szeretem.
1: Igen.
2: De hogy így nem tudom, tehát hogy személyét nem bírják valamiért.
1: Én nem tudom amúgy miért, mert ha jól tudom, ő játszott a The Housemaid-be is, a tévében.
2: Igen.
1: És nekem az a film nagyon durván tetszett, és az alakítása is szerintem tök jó volt, szóval én nagyon szeretem amúgy színésznőt.
2: Én ott az Anyone But You-ba szeretem nagyon. Nekem az a film nagyon-nagyon tetszett.
1: Az is olyan aranyos.
2: Az ugye én kis romcsi, de nekem abba tetszett tökre, úgyhogy nem tudom, mert nem is találtam egyébként vele kapcsolatban semmilyen botrányt, amiből kiderül, hogy azért nem bírják. Ha ti tudjátok, hogy mi ez

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. Példátlan viking kincset fedeztek fel Norvégiában. Alig két hét múlva startol a 2026-os Fezem. A mikrofonnál Labádi Hanna. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A nyári szünet idején minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az Országos Mentőszolgálat 2018-ban indította el a mentők hősképző programját, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a színidő a középiskolások és az egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Norvégia történetének legnagyobb vikingkori pénzgyűjteményére bukkantak az oszlói egyetem régészei, derül ki az intézmény közleményéből. Páratlan leletegyüttes mintegy 2970 ezüstérméből áll, és fémkeresőkkel találták meg. Nem hittem a fülemnek, amikor hallottam erről a felfedezésről. Ez nemzeti és nemzetközi szinten is nagy eseménynek számít. Norvégiában ugyanis kevés dolog izgalmasabb a vikingkornál, mondta Hanna Geiren, nemzeti örökségvédelmi biztos. A szakértők szerint fizetőeszközök többsége angol, illetve német eredetű, de akadnak köztük dán és norvég érmék is. A legkorábbi pénzek a 980-as évekből származnak, a legkésőbbiek pedig az 1040-es évekből. Ebben az időszakban a vikingek számos alkalommal támadták meg Angliát, sőt évtizedekre hatalmuk alá is hajtották. Már csak néhányat kell aludni, és ismét dübörög a Fezem Fesztivál Székesfehérváron. A program a korábbi évekhez hasonlóan idén is sokszínű. A Forest Street-től egészen a Valhalla-ig terjed az ABC-n rendezett fellépő lista. A teljes menetrendet a Fezen honlapján található. Két év kiadás után visszatér Azaria, a hazai zene élet egyik legnagyobb hatású előadója. Minden bizonnya óriási hadaggal hoz különleges energiájából Székesfehérvárra, és felejtetetlen koncerte ajándékozza meg majd a rajongóit. Azonosították az első drágakőből készült fogtömést, írja az Akronyusz. Ez megkérdőjelezi azt a régóta fennálló feltételezést, miszerint a Közép-Amerikában alkalmazott fogászati beavatkozások esztétikai jellegűek voltak, és csak a látható fogakat érintették. A tanulmány a franc

0: adta, hogy Szaúd-Arábia és Törökország kapta meg a szabad kártyát, és velük vált teljessé a 32-es mezőny. A magyar férfi válogatott az előző három világbajnokságon a legjobb 8 közé jutott. Ez nem számított az IHF döntéshozóinál.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.

0: a Vekker.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, és bizony nem csak témákat hozunk, hanem nagyon jó nyereményt is, hiszen tudjátok, június 17-én az élő Vekkerben fogjuk kisorsolni azt a szerencsést, aki bizony 30 ezer forint értékű ajándék utalványt nyerhet a már vártala Pékség kávézó könyv és játékbolt jó voltából.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Úgyhogy semmi más dolgotok nincs, mint hallgatni a Vekkert, és megválaszolni a napi kérdést. 5 kérdésünk van, 5 választ lehet küldeni, és persze nem kell megijedni, ha valamelyik kérdésről lemaradtatok volna, hiszen ismétlődnek azért a kérdések egészen június 17-éig, amikor is az élő Vekkerben az összes kérdést fel fogjuk tenni, úgyhogy extrán érdemes fülelni majd akkor is, ha pedig megvannak a kérdésekre a válaszok, írjátok meg nekünk bármelyik közösségi média felületünkön, TikTokon, Instagramon vagy Facebookon, megtaláljátok a bejegyzést a nyereményjátékról. Oda elkülditek a választ, és várjátok a sorsolást. Ne hagyj

95 Táskrádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Villő és Hedrik Mira. Az utolsó fél órában pedig szó lesz az Ilkeston-i lyuk történetéről, és arról, hogy drasztikus lépésre szánta el magát a NASA a Holddal kapcsolatban. De előtte hallgassuk meg Heaven is Caitlin Argon között.

0: 95. Táskarádió, te is belefersz. Drasztikus lépésre szánta el magát a NASA a Holddal kapcsolatban. A NASA elvetette eddigi tervét, hogy űrállomást létesítsen Hold körüli pályán, ehelyett inkább egy bázist hozna létre az égitest felszínén az elkövetkezendő 7 évben. Erre 20 milliárd dollár terveznek költeni, közölte kedden Jared Isaacman, az amerikai űrkutatási hivatal új igazgatója.
1: Ez érdekes amúgy, vagyis akkor nem lesz egy űrállomás a Hold körüli pályán, hanem a, Holdon lesz.
0: Tehát a Holdra költöznek.
1: Ez amúgy milyen menő. Ez nagyon menő lenne.
2: Ti elmennétek rá? Ezt a Holdra, igen, Janka.
1: Ez simán.
0: Egyébként akár, mármint nem feltétlen akarnék ott élni, de
1: hát ott én sem biztos, de amúgy tudod, az ilyen biztos, hogy tök jó lenne. Hogyha lenne egy olyan út, hogy mondjuk olcsón vagy ingyenesen oda tudnék jutni, akkor azt nem mondanám azt, hogy nem.
2: Hát amúgy én nem tudom. Én nem nagyon szeretnék meghalni.
0: Hát jól van. Mi sem annyira,
1: jogos,
0: de hát jól van.
1: Jogos a felvetés. Akkor vennék, hogyha ez ilyen
0: Ha olyan szinten lehetne közlekedni, mint mondjuk repülővel.
1: Ha jelent. Már legalább 10 ember és egy kecske oda jutott, akkor minden oké.
0: 10 ember és
2: egy kecske. És akkor simán.
0: Aha, persze. 10 ember és egy kecske, akkor biztonságos. Ha kecske átjutott, ha a kecske holdon van, akkor biztonságos.
2: De amikor olyan most, hogy kecske mit tud csinálni? Ennyi megfövetezik. Ha egy kecske túléli, akkor jól miért nem értünk?
1: Sima liba, szóval, hogyha egy kecske átjut, akkor megyünk.
0: A kecske feljut a Holdra, és ott fog élni, ott lesz valamennyi.
1: És túléli ideig, az akkor első pár napot.
0: Igen, ha túléli az első pár napot, akkor megyünk mi is.
1: Igen, már hogyha kecske ott van, akkor minden oké.
2: Okay. Igen, meglátogatjuk. Tehenet is szeretnék feltálni.
1: Ja, hát jó,
2: a kecske nekünk meg a tehén, az kórusban nyom
1: villővel nekünk elég egy kecske, én de birkát, hogyha Mira is jönni akar, akkor
0: én birkát szeretnék.
1: Jó, akkor nekem elég a kecske, a villőnek akkor kell még egy birka
0: és kecske,
1: és a Mirának kell még egy tehén.
2: Meg egy kecske?
1: Meg egy kecske. Szóval akkor az egész állatkertet kivisszük, és akkor csak kijut az egész táskarádió.
0: Csak a farmat, kecske, tehén.
1: Jó, de akkor én még kérek egy zsiráfot is. Ha jó, az kiút, akkor már tökünk,
0: akkor állatkertet. Akkor
1: már biztos. Kivisszük az állatkertet, és akkor már biztos ki tudunk menni. És
0: legyen
1: akkor nézhetjük.
0: Három kecske, hogy mindenkihez legyen egy kecske.
1: Akivel jó, az enyémnek az aztán nem vagy Bob. Spanya. Az enyém Bob lesz. Bob okay. A kecske.
0: Tehát akkor megyünk a Holdra, hogyha már kijutott 10 ember, 3 kecske, egy tehén, egy birka és egy zsiráf.
2: Jó.
1: Pontosan.
0: Megegyeztünk.
1: Akkor megy a táskarádió, és akkor majd kívülről is mondjuk nektek, hogy mi történik odakint az állatkerttel.
0: Meg minden. Igen.
2: Igen, majd odafentről közvetítünk.
1: Igen, hogy van az állatkertünk.
0: Onnan közvetítünk, igen. Élőzünk a birkával, meg a
1: tehénnel.
2: Majd így nyomok, hogy Janka, hallasz engem? Itt van a zsiráf, úr is látom a zsiráfot.
0: Igen, és akkor közben Janka mellől, meh. Írjátok meg, hogy ti költöznétek-e a Holdra. Most érkezzen Damien.

Tell them that she blessed the cabin. Over it was a sea.

0: 97 ös rádió, te is beleférsz. Az Ilkesztoni lyuk története, vagy egy Eiffel gerjesztésének menete lépésről lépésre. Agra városában van a Taj Mahal, Párizsban az Eiffel torony, Sydneyben az opera. Mindez azonban eltörpül Ilkeszton mellett, ahol egy lyuk van a falban. Ilyen és ehhez hasonló kommentekkel rövid idő alatt a legnépszerűbbek között az első helyre tornázta fel magát a kisváros nemzetségei között egy egészen hétköznapinak tűnő építészeti megoldás. A helyi bank ATM-je mellett helyezték el. A bank illetékesei szerint azért építették, hogy senki se rejtőzhessen el észrevétlenül a fal mögött, miközben valaki épp a pénzfelvétellel bíbelődik. Az egyik leglátogatottabb utazási fórum vicceskedő látogatói ezzel szemben nem voltak visszafogottak a lyuk értékelésében. Ez egy nemzeti kincs. Órákon át csodáltam a Netvest lyuk építészeti szépségét. Stonehenge-el vagy a piramisokkal tudom csak összehasonlítani.
1: Hát, hogy őszinte legyek, ez a legfurább ilyen hír, amit eddig hallottam, hogy egy lyuk híres lett.
2: Én hallottam furábbat, a banán, a mi az?
0: Amit
2: a falra ragasztott
0: banán. Ragasztott
2: banán,
0: ja, ami sok pénzért elkelt.
2: Az sok pénzért elkelt, és az nagyon híres volt, és az hozzám is eljutott, szóval híres. Ez a lyuk, ez
1: én még nem
2: jutottam
1: hozzá. Hozzám ez a banán se jutott el.
2: Tényleg?
1: Aha, én nem hallottam erről
2: a banánról. Nem láttad azt a banánt, ami a far, egy fehér falra föl van ragasztva egy ilyen szürke...
0: Ilyen szürke
2: téppel.
0: Így oda van, ja. Oda van szükszörök, az az. Na most már tudod,
2: Nagyon híres.
0: Egyébként én látom értelmét a lyuknak a falon. Én értem a logikát.
1: Bár a logikát én is értem, csak az, hogy miért lett híres.
0: Azt nem teljesen értem, hogy van az ATM, és mellette van egy lyuk a falon, hogy a fal mögött ne tudjanak elbújni, vagy mögötte van egy fal, és azon a falon van egy lyuk, hogy oda ne lehessen elbújni, vagy azt nem értem, egész, hogy hol van a lyuk.
1: Hát az ATM mögött lévő falon van a lyuk.
2: Nem tudom, nekem ehhez még reggel van. Ezekhez a lyukokhoz. Amúgy ti megcsodálnátok ezt a csodás lyukat.
0: Igen, én szeretném tudni, hogy most melyik falon van a lyuk. Mert nem értem.
1: Én nem.
0: Vagyis nem egészen.
1: Nem érdekel. Engem ez nem.
2: Nem érdekel.
1: Nem hoz lázba hogy van egy lyuk a falon. Otthon is lehet egy lyuk a falon.
0: Én most elképzeltem, hogy néz ki, és így nem tudom.
1: De amúgy ez egy kis lyuk, vagy egy nagy lyuk?
0: Szerintem
2: belefér a kezem?
0: Simán. De szerintem ez úgy lyuk, vagyis én arra gondoltam, hogy ez úgy lyuk, hogy így az egész, hogy az egész fal egy nagy lyuk gyakorlatilag.
2: Ja.
0: Tehát, hogy van a 2 méter magas falad, és akkor a lyuk rajta, az meg 1,50 és oda be van rakva
2: a kezétre. Én azt hittem mondjuk egy ilyen kis ökölméretű kis lyuk.
1: Én is azt hittem amúgy.
0: Hát de egy ökölméretű, ha egy ökölméretű lyuk van a falon, akkor ugyanúgy el tudsz bújni a fal mögött, nem?
2: Hát nem, bekukucskálsz.
0: Hát de épp ez az, hogy ott van egy kis lyuk, hát, de amúgy, azon kívül
2: de,
0: meg
2: mondjuk, valóban igazad van.
0: Tehát most meg nem hiszem, hogy aki felvesz egy... pénzt, az minden egyes alkalommal így húp, így benéz a lyukon, hogy kukucs, felett valaki.
1: De ez olyan fura amúgy.
0: Hát ez tényleg eléggé fura egyébként. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai Vekkeren. Zárásként hadd szóljon Calvin Harris-től a Blessings.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.

0: még több sláger. Hamarosan. Reklám.
1: Nyereményjáték a Vekkerben.
2: Ünnepeld a nyár kezdetét velünk.
3: Egy jól megérdemelt kávéval, sütivel,
4: vagy egy isteni reggelivel, ebéddel. Te döntöd el.
2: Játsz velünk és nyerd meg a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékból 30 ezer forint értékű ajándékutalványát.
4: Részletek a rádió Instagram, Facebook és TikTok oldalán.
2: Sorsolás június 17-én az élő Vekkerben. Jöjjön a napi kérdés! Amikor belépsz a főbejáraton, jobbra mi található? A könyves vagy a kenyeres?
0: Ez reklám volt. 8 óra. Hírek a Táska Rádióban.
5: Eltűnhet a legnagyobb magyarországi macska. Székesfehérváron jártak a kárpátaljai Ráti gyermekotthon fiataljai. 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. A mikrofonnál Breznai Aura. Az eurázsiai hiúz Európa legnagyobb macskaféléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyéül szolgáló szlovák-magyar határvidéken. Áll a WWF Magyarország közleményében, amely kimondja, a faj gyakorlatilag eltűnőben van hazánkból. A szervezet a WWF Szlovákia, valamint több partner bevonásával 2023 és 2026 között vizsgálták a régió hiúz állományát, az eredmény azonban lesújtó. A szlovák Kars Nemzeti Parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze két kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, míg a hazai oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a szlovák Kars térségének hiúz állománya a túlélés határára sodródott. Ha nem történnek célzott természetvédelmi intézkedések, valós veszélye van annak, hogy a faj teljesen eltűnik a szlovák-magyar határvidékről, emelte ki Branislav Tam, a WWF Szlovákia nagy ragadozó kutatója. Székesfehérvár, Budapest és a Balaton is vár azokra a kárpátaljai gyermekekre, akik a Bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely szervezésében érkeztek hétfőn egy ajándéknyaralásra az anyaországba. A Ráti Szent Mihály gyermekotthon családjait kedden Deák Lajosné nemzetpolitikai tanácsnok és Lerner Zsolt alpolgármester fogadta a városházán. A háború ellenére 2023-ban utaztak ki először Kárpátaljára, azóta már 8-szor jártak ott, és számos barátság, kapcsolat épült ki az atyák és a kárpátaljai testvérek között. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszíliás csúcshoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. A madár utánzó gyíkok két lábon járó, gyorsfutású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakban éltek, körülbelül 66 és 145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Több százmillió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. A tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a Zambia-Kafue-hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a földköpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés korai jele lehet.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
5: Szeptember 27-ig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tálat egyrészt bemutatja a Margit-sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve az 1920-1930-es évek úri sportjain át a szocialista korszak tömegsportmozgalmain keresztül egészen napjainkig. Írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
5: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kovács Jázmin és Kovács Réka. A műanyag elődje Krisztus előtt 3500 körül jelenhetett meg, Mezoamerikában, ahol az őstakosok a kaucsukfa nedvéből készítettek labdát. Ehhez képest ma a műanyag nem egy ártalmatlan játékszer, hanem egy globális probléma.
1: A 19. század első felében már labori körülmények között előállították a PVC-t, de a jelentőségét csak a II. Világháború idejében fedezték fel. Ekkor jöttek használatba a cellulóz, az akril, nylon, a fenol és a polietilin. Mivel a műanyag olcsó volt és gyorsan előállítható, rengeteg új távlat nyílt meg a felhasználását illetően. A haditechnikában széles körben alkalmazták.
0: De a háború végén sok vállalkozás tönkrement, mivel nem tudták eladni termékeiket. Ezért a megmaradt cégek megcélozták az elérhető réteget, a civil szférát. Ekkor a műanyag megkezdte a térhódítását. Először élelmiszercsomagolásban használták főként, de nem sokára mindenhol jelen volt. A 60-as évekre a műanyag termelése 400%-kal nőtt. Már nem állíthatta meg azt sem, hogy a 70-es években felfedezték, hogy az akrilnitril tüdőrákot okoz, ezért 1977-ben betiltották.
1: Sőt, a termelés úgy megemelkedett, hogy 1979-ben már több műanyagot gyártottak, mint acélt. Mára viszont a gyártás kritikus mértékeket öltött, ugyanis az össztermelés 400 millió tonnára rúg évente. Sőt, ha az összes műanyagot, amit eddig az emberiség legyártott, egy kupacba gyűjtenénk, 45 gízai piramist kitenne. Ennél már csak az a szomorúbb, hogy mindennek a hatalmas mennyiségének csak a 9%-át hasznosították újra.
0: Ezek a hulladékok először szárazföldi szemétlerakókba kerülnek, majd a szél, eső és egyéb természeti jelenségek miatt szétszóródnak. Később bekerülnek a környező folyókba és a talajvízbe. Aztán 400 éven keresztül szennyezik a környezetet, azaz 16 generáción keresztül nem bomlanak le. Az óceánokat szennyező műanyag 10 folyóból származik, ebből 8 Ázsiában található. Ezekből a műanyagokból szemétszigetek jönnek létre, amik az óceán felszínén lebegnek.
1: Ha ez a szennyezés megszűnne, az óceánok 1 milliárd embert lennének képesek jól lakatni. A szennyezés több mint 1200 fajt fenyeget. Az állatok ugyanis megehetik vagy beleakadhatnak a hulladékba, ami megölheti őket. Már 700 különböző tengeri fajnak találtak a gyomrában műanyagot. A madarak 90%-a evett műanyagot, és az emlősök 60%-át veszélyezteti a szennyezés. Eddig már több mint 1 millió állat pusztult el a műanyag miatt.
0: Az anyag nem bomlik le, viszont a nap és a víz hatására mikroműanyagokra esik szét, és veszélyes vegyi anyagok oldódnak ki belőle, amik a tengerbe kerülve akadályozhatják az állatok szaporodását. A mikroműanyagok veszélyesek, mivel bekerülnek a táplálékláncba, így mi is műanyagot eszünk, hetente átlagosan 5 grammot. Számuk több mint 5,3 billió. Ráadásul akadályozzák az óceánok oxigén kibocsátását és a széndioxid megkötését.
1: Bolygónk vizeiben 200 millió tonna műanyag van, de a gyártás nem áll meg. Percenként 50 palack és zacskó készül. Ezek használati ideje átlagosan 15 perc. A termelés mértéke évről évre nő, úgyhogy ha így folytatjuk, 2050-re 4-szer annyi műanyagot fogunk gyártani, mint a történelem során összesen.
0: A korallzát anyag elpusztulnak, és a globális felmelegedés kritikus mértékben felgyorsul. Ezért kell most tennünk földünkért. A műanyag már mindenhová beférkőzött, de még megállíthatjuk. Mentsük meg a földet, hogy a következő generáció is egy élhető földre érkezzen.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Kabai Tamás. A nagy horgászoknak, illetve érdeklődőknek fogtam ma egy fülest, mivel hogy egy újabb hatalmas szellemharcsát fogtak a maconkai víztározónál. 2023. szeptember 21-én csütörtökön egy közel 25 kg-os fehér színű szellemharcsát fogott ki egy horgász a Bátony terenyei maconkai víztározónál.
1: Meglepő módon idén már harmadik alkalommal akadt horogra az igazi kuriózumnak számító pigmenthiányos haltípus, amely csak a vörös szem hiányában nem nevezhető albínónak.
0: 2023. júliusában fogott ki először fehér harcsát egy horgász a maconkai víztározónál. Akkor Godó György egy 24,62 kg súlyú, 140 cm hosszú és 74 cm kerületű példány csalt horogra. Szeptember 2-án pedig Szőlősi Károly szintén fehér színű harcsát terelt szágba.
1: Most a Petaverzum közölte, hogy szeptember 21-én 20 óra 36-kor Sirkó Szabolcsot hozta össze a sors egy szellemharcsával. A ritka példány 24,97 kilós, 150 cm hosszú és 68 cm kerületű volt. A rekordlistán fehér harcsának nevezték el ezeket a halakat, és egy külön kategóriát is létrehoztak nekik.
0: A Bátor terenye, Maconkai Szabadidő és Sporthorgász Egyesület korábban azt írta, hogy a szakirodalom alapján jóval egy a 100 000-hez feletti az ismert esély egy ilyen színváltozat kialakulására. Mint ismert, a halakban normál esetben 4 festékanyag tud szintetizálódni. A fekete melanin, a gyöngyházfényű guanin, a narancsszínű xantofil és a vörösszínű eritrofil. Az albinokban ezek egyike sincs meg, azokat a színanyagokat teljesen hiánya jellemzi.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Domján Székely Bogi.
1: Sikeres, híres, tehetséges és nincs még 18 éves. Mekkora árat kell fizetni egy gyereknek a csillogásért?
0: A felnőtté válás előtti néhány év nem felhőtlen időszak senki életében. Van, aki szeretettel gondol rá, van, akit pedig fájdalmas emlékek kötnek azokhoz az évekhez. Egy biztos, senki sem lett hirtelen gyerekből felnőtt, és a serdülőkorról mindenkinek van mesélni valója. A műsorban el fogjuk mondani néhány híresség fiatalkorának történetét.
1: Mindennyian jól ismerik a történetet a Rivalda fényben felnövő gyereksztárokról, akik hatalmas árat fizetnek azért, hogy fiatalkorukban sikereket érjenek el és nagyfokú hírnévre tegyenek szert. Számomra a legszívbe markolóbb Michael Jackson esete. Interjúiból tudjuk, hogy úgy élte életét, hogy sosem tapasztalta meg egy átlagos hétköznapi ember szabadságát. Ugyanis ezt az életet már körülbelül 5 éves korában elvették tőle, amikor megkezdte pályafutását a Jackson 5-ban. Azonban egyik gyereksztár sem magától érte el a sztárságot, és ezt most negatív értelemben mondom. A Jackson fiúk mögött egy nagyon szigorú, keménykező zsarnokapa állt. Azonban, ami az utóbbi években a halála után derült ki, minden fantáziámat felülmúlta. Michaelt 13-14 éves korában hormoninjekciók használatára kényszerítette, ezzel megőrizve magas hangját. Vallotta orvosa, akinek állítása szerint maga a sztár vallotta be, miután megesküdte, hogy sírjáig vihordozza ezt a titkot. A furcsa és a legtöbb országban valószínűleg illegális eljárás meghozta a hatását. Michaelnek élete végig szokatlanul magas hangja volt. Én úgy gondolom, hogy nem szabad mindent elhinni, amit hallunk. A hírességek életét amúgy is rengeteg pletyka lengi körbe. Azonban ennél a sztorinál, ha összerakjuk a darabkákat, értelmes képet kapunk.
0: Michael Jackson esete a példa arra, hogy egy gyereknek sem szabadna áldozatul esnie ilyen etikátlan cselekményeknek, pláne nem a saját szülei által. Azonban a gyerekkort nem csak a túlzott hírnév telti pokollá, sőt, a következőkben felsorolt sztárok, gyerek és kamaszkorát tragikus események és vagy borzasztó körülmények sújtották. LSD gyerekeknek. Flea önéletrajzi könyvének címe magáért beszél. A Red Hot Chili Peppers basszusgitáros a gyerekkorában próbálta ki először a drogokat, amiket ezután évtizedeken keresztül használt. Ugyanez igaz Pinkre, Drew Barrymore-ra és Metallica Kira. A családon belüli erőszak talán az abúzus legnyomasztóbb formája. Charlize Theron tudna róla mesélni. 15 éves korában történt az a horrorisztikus trauma, amikor édesanyja lelőtte agresszív alkoholista apját, aki előtte többször rájuk lőtt. Sinéad O'Connor gyerekkorát pedig anyja keserítette meg, aki állandóan verte őt. A családban történő bántalmazás mellett a családon kívül történő atrocitás is taszított olyan mélységekbe, ahonnan iszonyú nehéz a kiút. Lady Gaga-t és Tom Cruise-t a külsőjük miatt csúfolták, Eminem az iskolában fizikális és verbális bántalmazást szenvedett, Ozzy Osbourne pedig molesztálás áldozata lett. Jim Carrey, Celine Dion, Dolly Parton és Leonardo DiCaprio élete a siker előtt nyomorban telt. Sokat dolgoztak, emiatt hamar otthagyták az iskolát, kilátásaik pedig nem igazán voltak. A nehézségek ellenére ők képesek voltak többé-kevésbé helytállni és felülkerekedni a rossz dolgokon. Ezek az emberek saját tapasztalataik alapján biztatnak minden reményvesztett gyereket arra, hogy van kiút. A szenvedéstek vége lesz, és felnőtt korukban lehetnek boldogak és sikeresek.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matko Rebeka, Heddik Mira, Virág Halmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Török Hiléna.
1: A mai vendégünk az influencer és egyben a ninja, aki sokféle sportot szeretőzi, a kosárlabdától kezdve a futásig. A stúdióban Horváth Balázs.
2: Milyen érzés influencernek lenni?
3: Nem gondolom ezt egy olyan hatalmas nagy dolognak, mármint olyan téren, hogy én nem különböztetem meg most magam attól, hogy én engem több ember követ, mint mondjuk a másikat. Szerintem mindenki egyenlő. Az, hogy én ebben jó vagyok, vagy egész jó vagyok, annak nagyon örülök, de próbálok fejlődni mindemellett. És még az, hogy odajönnek sokan, és megismernek, és úgymond sztárolnak, és sokszor vagyok valakivel, és odajönnek, és nem hiszi el, hogy miért tőlem miért kérnek képet, vagy ez is komoly, hogy ez van. És szoktam mondani, hogy hát igen, jelenleg most ez a szituáció. De én inkább azt mondom, hogy egy picit ismertebb vagyok, mint a legtöbb ember, de egyáltalán nem adok ott arra, hogy én most elszálljak, vagy ilyesmi, mert ez még nem jelent semmit. Nagyon jól esik, hogy megismernek, de próbálom a helyén kezelni annyira, amennyire lehet.
1: Mennyire kell kreatívnak lenni a tartalomgyártáshoz?
3: Mindenképp, mert ugye manapság ti ezt nem tapasztaljátok még, mert ti már ebben öttök fel, de itt mi azért látjuk, hogy mennyire durván fogyasztói társadalmat élünk, és hogyha valaki nem aktív, nem kreatív, nem tud újat mutatni, vagy valami egyedit mutatni, akkor úgymond ez a hálátlan közeg, ez kidobja, és már nem lesz érdekes. Én azt gondolom, hogy aki egyéniség, az önmagából fakadóan kreatív abban, amit csinál. És onnantól kezdve nem kell megerőltetnie magát. De ez látszik is azokon az influencereken, vagy azokon az ilyen jellegű embereken, akik csinálják, hogy egy idő után nekik így lefele ível, vagy nem olyan keresettek, vagy nem olyan jó az elérésük például. Pont ezért, mert valami miatt fellettek kapva, de amúgy meg nem annyira érdekesek, és így szépen leesik az érdeklődés irántuk. Míg mondjuk olyan emberek, akik tényleg önmagukból fakadóan egyéniségek és kreatívak, és merik vállalni azt, ami ők, amit az elején is mondtam, akkor az érdekes marad végül is mindig, és azt követni is fogják.
1: Hogy befolyásolta az életed az ismertség?
3: Viccesek, érdekes, most nem voltunk, ugye Siófokon letekertünk, meg előtte levő hétvégén is nem voltunk, és most volt először az, mert amit mondtam már, hogy oda-oda jönnek emberek napi szinten, vagy utánam szaladnak képér, ami tök jó, de most volt az ezen a hétvégén, 5 méterenként jöttek oda hozzám, tehát nem bírtam mozdulni, szóval én nyilván élvezem, meg tök jó érzés, de ilyen szinten befolyásolja, hogy nem lehet olyan szinten privát szféra már, akár nyilvánosan, mert látnak, felismernek, bekommentelnek a videó alá, hogy itt láttalak, ott láttalak. Sokszor Pesten járok, és vagyok egy plázában, és a videó alatt megjelenik, hogy láttalak itt.
1: Ugye, te egy TikToker vagy, és körülbelül mennyi időt szánsz erre?
3: Hát azt kell tudni, hogy például ez is ilyen kulisszatitok, de 2-3 nap alatt veszünk fel 30 videót, azért 30 videó, mert ugye egy hónapban 30 nap, jó esetben, vagy 31 nap van, és minden napra legyen legalább egy videó.
4: Táskarádió 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Petrovics Adél, Schneider Ákos és Szigül Barnabás. Lime szállítási cég. A Lime néven működő Neutron Holdings, korábban Lime Bike, egy közlekedési vállalat, amelynek a székhelye az Egyesült Államokban, San Franciscóban található. Elektromos robogókat, elektromos kerékpárokat, normál pedálos kerékpárokat, elektromos mopedeket és autómegosztó rendszereket üzemeltet a világ különböző városaiban. A rendszer dokkoló nélküli járműveket kínál, amelyeket felhasználók egy okostelefon alkalmazáson keresztül találnak meg és oldanak fel, amely GPS-en keresztül tudja a rendelkezésre álló járművek helyét.
1: Használat. A felhasználó telepíti a Lime alkalmazást egy eszközére, amelyen megjelenik az összes elérhető jármű a közelben. Az utazás megkezdése előtt a felhasználó megadja a fizetési információkat. A felhasználó ezután beolvassa a QR kódot a járművön, és megkezdi.

0: jármű, a felhasználó jelentheti azt az alkalmazáson keresztül. Többször jártam már úgy, hogy sérült rollert kaptál, és ez feloldás után derült ki.
1: Ilyen esetben visszajön a 250 forint, mivel látja a rendszer, hogy nem mentél vele sehova. Világszerte már több mint 150 városban érhetők el a Lime elektromos járművek, köztük a robogók, a kerékpárok és a mopedek vezető beszállítója. Akár a munkahelyére ingázik, ügyeket intéz, barátaival furikázik, akár egy új várost fedez fel. A Lime biztosítja az igényeinek, preferenciájának vagy a kívánt kényelmi szintnek megfelelő elektromos járművet.
2: A rollert a népesség tölti. Akinek van bármilyen roller kompatibilis elektromos töltője, és elvállalja a rollerek begyűjtését, valamint töltését, annak zsebét megütheti egy kis pénz. A rollereket nem valami vállalat gyűjti be és tölti fel, hanem az az ember, aki hazaviszi a rollert vagy rollereket és feltölti azokat. Ilyenkor a Lime magyarországi szolgáltatói vagy az adott város, megye önkormányzata természetesen kiszámlázza a roller töltésére felhasznált áram összegét. Visszaélés nem lehetséges, hisz ha visszaélést sejtenek az utaló szolgáltatók, le tudják ellenőrizni a töltöttséget és a roller előzményeit, hogy hány százalékról lett feltöltve. Így ki lehet számolni, átszámítani, hogy tényleg mennyit is kell utalni. Akinél nem tapasztal a Lime szolgáltató ilyet, annál természetesen a pontos összeg probléma nélkül utalásra kerül. A regisztrált fiók első 6 perc rollerezése ingyenes, utána 600 forint per perc a fizetendő összeg.
3: Csak a te kedvenceid. Semmi más.

0: maradjál.
1: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf és Széplaki Emma. A globális felmelegedés a földi klíma átlaghőmérsékletének hosszú távú megemelkedését jelenti, amely magában foglalja a felszíni vizek és a troposzféra hőmérsékletének emelkedését is. Az éghajlatváltozási keretegyezmény a globális éghajlatváltozás legfőbb okának az emberi tevékenységet nevezi meg. Az írott történelem előtti időkben is voltak globális felmelegedésben eltelt időszakok, ám ezek egyike sem volt olyan mértékben kiterjedt és gyors, mint a 20. század óta megfigyelhető felmelegedés, amely várhatóan még tovább gyorsul.
2: A klímakutatók között gyakorlatilag teljes a konszenzus abban, hogy a globális felmelegedés nagyrészt az emberi tevékenység általi üvegházhatású gázkibocsátás okozza. Bár a globális felmelegedés és a klímaváltozás fogalmát sok esetben szinonímaként használják, a két kifejezés nem ugyanazt akarja. Globális felmelegedésnek a felszíni hőmérséklet antropogén hatások miatt globális emelkedését nevezik, míg a klímaváltozás magába foglalja a globális felmelegedést és annak hatásait, következményeit is, például a csapadékkal vagy a légmozgással kapcsolatos változásokat.
1: Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben írtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetése írtása során az égéssel jelentős mennyiségű széndioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és felégetik, az elraktározott széndioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az esőerdőfái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják, és az ebből keletkezett esőfelhők az egész földön szétterülnek, és még Észak-Európa fölé is eljuthatnak. Az esőerdők írtásával a neki köszönhető csapadék és felhőképződés is elvész a föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást.
2: 2030-ra az amazonasi esőerdő 55%-a elpusztulhat, a mezőgazdaság, az állattartás növekedése, erdőtüzek, a szárazság és a fakitermelés jelenlegi üteme alapján. Az erdők eltűnése miatt az Amazonas medencéből 55-97 milliárd tonna széndioxid juthat a légkörbe. A felső érték esetén ez több, mint a világ 2 évi üvegházhatású gázkibocsátása. A legnépesebb latin-amerikai országban a szarvasmarha tenyésztés is robbanásszerűen bővül. Hatalmas erdőterületeket égetnek fel nap mint nap, hogy ültetvényekké vagy marhalegelőkké alakítsák őket.
1: Nem lehet figyelmen kívül hagyni a klímaváltozás veszélyeit, a saját bőrünkön is érezzük annak hatásait. A közelmúltban felgyorsuló tendencia eredményeként érezhetően mediterrán típusúvá kezdett válni hazánk időjárása. Hosszú, forró és száraz nyarak, rövid, enyhe, valamint hóban szegény telek, a tavasz és az ősz lerövidülése, a növekvő évi átlaghőmérséklet és napfénytartás mellett a gyakori asszályos időszakok között ritkán lehulló, néha azonban nagy mennyiségű következményeként egyes térségekben akár villámárvizeket is okozó eső jellemzik.
2: Egyénileg is tehetünk a környezetvédelemért, sokan segíthetünk közlekedési szokásaink módosításával. Próbáljunk meg gyalog vagy biciklivel, rollerrel közlekedni, egy saját autó helyett tömegközlekedni. A légkörből főleg a fák kötik meg a széndioxidot, ezért, ha van módunk rá, ültessünk a kertünkbe fát, vagy óvjuk a már meglévő erdőket. Vásároljunk hazai termelőktől, ezzel csökkentsük a nemzetközi áruszállítást.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a két jegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 más hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem, habár ik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Oliver és Kurucz Regina. 25 érdekes tény a nagyvilágból, ami még te sem gondolkodtál el. Az első, a Jupiteren és a Szaturnuszon gyémántessé hullik. A polipoknak 3 szíve van. Egy ember fején átlagosan 100 000 hajszál van, míg egy vidratestének minden egyes négyzetcentiméterén 160 000 szőrszál található. Az oroszlán üvöltését akár 8 kilométerrel is lehet hallani.
1: Kínában tilos használni a Facebookot, a Skype-ot és a Twittert. A Titanic volt az első hajó, ami az SOS-et használta. Az Uranuson 42 évig tart egy nyár. Shakirát kirúgták az iskolai kórusból, mert a tanár szerint úgy hangzott, mint egy kecske.
0: Mexikónak 68 hivatalos nyelve van. Leonardo DiCapriót azért hívják Leonardónak, mert édesanyja épp Leonardo da Vinci egy portréját nézegette, mikor fia először rúgott a pocakjába. Nagyobb esélyed van miniszterelnökké válni, mint megnyerni a lottót.
1: Az imádkozó sáskának csak egy füle van, az is a lábai között található meg. Észak-Kórea és Kuba egyetlen ország a világon, ahol nem lehet Coca-Colát vásárolni. A világ összes állatkertjében lévő óriás pandát Kínából kölcsönözték. Ausztráliában több a kenguru, mint ember.
0: Etiópiában most 2014-ben már más naptárt használnak. A Plutó 1930-as felfedezése óta egy teljes kört sem tett még a nap körül. Ez idő alatt mégis elvesztette a bolygó titulusát. Az ananászok termelése 2 évig tart. Ha van 3000 forint a pénztárcádban és nincs adósságod, akkor gazdagabb vagy, mint az amerikai lakosság 25%-a.
1: A világ legsűrűbben lakott szigete akkora, mint 2 focipálya. A gyertyák lángja gravitáció nélkül kékszínű és kerek lenne. Az óceánnak több mint 80%-a még mindig feltáratlan. A Mickey Eger a Walt Disney első animációja. Az animáció gyakran tűnik fel a Disney mesék elején.
0: 2015-ben több ember halt meg szelfüzésben, mint szápatámadásban. Az arab nők többsége válást kezdeményez, ha a férjük nem készít nekik kávét.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbendrék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5. Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: I pull up, like, how you pull up, baby, how you pull up, how you pull up, I pull up.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. Példátlan viking kincset fedeztek fel Norvégiában. Alig 2 hét múlva startol a 2026-os Fezem. A mikrofonnál Labádi Hanna. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A nyári szünet idején minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az Országos Mentőszolgálat 2018-ban indította el a mentők hősképző programját, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető, és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a színidő a középiskolások és az egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Norvégia történetének legnagyobb vikingkori pénzgyűjteményére bukkantak az oszlói egyetem régészei. Derül ki az intézmény közleményéből. Páratlan leletegyüttes mintegy 2970 ezüstérméből áll, és fémkeresőkkel találták meg. Nem hittem a fülemnek, amikor hallottam erről a felfedezésről. Ez nemzeti és nemzetközi szinten is nagy eseménynek számít. Norvégiában ugyanis kevés dolog izgalmasabb a vikingkornál, mondta Hanna Geiren, nemzeti örökségvédelmi biztos. A szakértők szerint fizetőeszközök többsége angol, illetve német eredetű, de akadnak köztük dán és norvég érmék is. A legkorábbi pénzek a 980-as évekből származnak, a legkésőbbiek pedig az 1040-es évekből. Ebben az időszakban a vikingek számos alkalommal támadták meg Angliát, sőt évtizedekre hatalmuk alá is hajtották. Már csak néhányat kell aludni, és ismét dübörög a Fezem Fesztivál Székesfehérváron. A program a korábbi évekhez hasonlóan idén is sokszínű. Forest Street-től egészen a Valhalla-ig terjed az ABC-n rendezett fellépő lista. A teljes menetrendet a Fezen honlapján található. 2 év kiadás után visszatér Azaria, a hazai zene élet egyik legnagyobb hatású előadója. Minden bizonnya óriási hadaggal hoz különleges energiájából Székesfehérvárra. És felejtetetlen koncerte ajándékozza meg majd a rajongóit. Azonosították az első dráakőből készült fogtömést, írja az Akronyusz. Ez megkérdőjelezi azt a régóta fennálló feltételezést, miszerint a Közép-Amerikában alkalmazott fogászati beavatkozások esztétikai jellegűek voltak, és csak a látható fogakat érintették. A tanulmány a Francesco Marroquín Egyetem Popov Múzeumában őrzött bal alsó öllőfog alapján készült, mely a spanyol hódítás előtti maja korból származik.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2015 után ismét Magyarország nélkül rendezik meg a férfi kézilabda világbajnokságot jövőre. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség ugyanis hivatalos honlapján tudatta, hogy Szaúd-Arábia és Törökország kapta meg a szabad kártyát, és velük vált teljessé a 32-es mezőny. A magyar férfi válogatott az előző 3 világbajnokságon a legjobb 8 közé jutott. Ez nem számított az IHF döntéshozóinál.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hanti Gata, Fűrjes Csenge, Gál Zsombor és Hedrik Mira. A klasszikus Disney mese, a Hófehérke mindenkinek ismerős lehet. Ma ellátogatott hozzánk a fehérvári Hófehérke Katona Klaudia, akivel interjút készítettünk.
1: A Hófehérkénél hogyan választottak ki a szerepre?
2: Hát ezt mai napig nem tudom. Hát ez úgy történt, hogy iskolában voltam, és egyszer csak csörgött a telefonom, hogy felhívtak, hogy hát lenne egy Hófehérke ősbemutató, és hát szeretnénk a te lenni a Hófehérke. Én meg így ültem az étteremben, és így... Jó, hát most ez egy Candy kamera, vagy mi? Hát ez velem ilyen még soha nem történt. Tehát ez szerintem a hollywoodi filmekben szokott ilyen lenni, hogy csörög a telefon, és akkor itt egy főszerep. Elméletileg a zeneszerző, illetve a producerek láttak engem az egyik színházi előadásomban, vagy legalábbis ők ezt hazudták. És így kaptam meg a szerepet.
1: Mit kell csinálni egy meghallgatáson?
2: Hát mindig azt, amit a rendező kér. Szóval énekelni kell, akkor énekelni kell, ha azt kéri, mondj prózát, akkor prózát kell mondani. Általában az ilyen castingokra felkészülten kell érkezni, meg kell tanulni 3-4 dalt, verseket kell tudni, vagy monológokat fejből, és esetleg az sem baj, hogyha van a tarsójának az emberben egy-két jó tánclépés, amit be tud mutatni.
3: Mennyit kell próbálni egy darabra?
2: Rengeteget. Hát általában ez úgy szokott kinézni, a színházi munkarend, az reggel 10-től van 2-ig, majd este 6-tól 10-ig. De általában ez a 2-től 6-ig lévő időpont, általában akkor szoktunk éneket gyakorolni, akkor 1-2-3 óra még pluszba bejön, amikor a dalainkat gyakoroljuk, vagy kisebb prózai jeleneteket nézünk össze.
1: Milyen típusú próbák vannak?
2: Vannak a táncpróbák, amikor táncolunk, a koreográfus vezetésével, vagy koreográfus asszisztens vezetésével. Ezeken általában mindig meghalok. Akkor vannak az ének és korepetíciós próbák. Ilyenkor leülünk egy zongorához, és a karmester, vagy a zenei vezető egyszerűen átnézi velünk a dalokat, illetve vannak a kisebb prózai próbák, amikor a rendező úrral nézzük át a prózai jeleneteket, és vannak az összpróbák, amikor egybe lemegy az előadás.
3: Mennyi idő alatt készülsz el egy előadás előtt?
2: Hát ez szerintem szerepfüggő, megváltozó. Vannak olyan szerepek, amikor általában azért kell egy másfél óra, míg megérkezem, kisminkelnek, megcsinálják a hajamat. Vannak olyan előadások, ahol rengeteg sminket tesznek ránk. Messze vannak a nézők, és akkor muszáj, hogy látszódjon az arcom. De vannak teljesen naturális előadások, amikor szinte smink nélkül megyek be a színpadra, és akkor sokkal egyszerűbb az életem, de azért kell egy másfél óra, mert beéneklünk, bemelegítünk, és ehhez azért fontos felkészülni.
1: Milyen rutinod van fellépés előtt?
2: Rutinom? Hát beszoktam énekelni, azt mindig, meg bebeszélni is szoktam, és igazából próbálok ráhangolódni az adott energiákra, a környezetre, vagy éppen amit csinálni fogok a színpadon.
3: Szoktál izgulni fellépések előtt?
2: Nagyon, nagyon. Addig izgulok, ameddig be nem megyek a színpadra. Amikor már bent vagyok, akkor nem én létezek, hanem a karakter.
1: Milyen érzés a közönség előtt állni?
2: Most ez nagyon hülyén fog hangzani, de észre sem veszem, hogy ott vannak. Tehát, hogy... egyrészt nem látom őket, másrészt pedig annyira tényleg... Ez egy olyan érzés, nem tudom, hogy már valaha szerepjátékoztatok, óvodába, vagy mikor eljátszátok a barátnőitekkel, hogy hercegnők vagytok, vagy kiskutya, vagy kismacska, vagy nem tudom. Tehát akkor teljesen átlényegülsz annak a másik karakternek a bőrébe, és én is ezt élem át estéről estére, hogy én nem az vagyok, aki most itt ül, hanem esetleg Carmen, vagy Hófehérke, vagy Mária, és akkor észre sem veszem, hogy ott vannak a közönség, csak is a partnereimmel, akikkel játszom, azokkal élek szimbiózisban a színpadon.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfi Anka, Szigöl Barnabás és Szigetvári Máté. C-vitaminnal az immunrendszerünkért. Erős immunrendszerrel a szervezetünk ellenállóbbá válik a vírusokkal, kórokozókkal szemben, és könnyebben legyőzi a betegségeket. A C-vitamin az egyik legfontosabb és legnagyobb mennyiségben szükséges vitamin. Hiányában gyengül az immunrendszerünk, és megnő a fertőzésekre való hajlamunk. Mivel a C-vitamin szervezetünk nem képes sem előállítani, sem raktározni, pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.
1: A C-vitamin hatása. A C-vitamin elsősorban antioxidáns hatásával segíti az immunrendszer megfelelő működését. Megköti azokat a káros szabad gyököket, amelyek a sejtek károsodását, idő előtti öregedését, a különféle betegségek kialakulását okozzák. Egészségesen tartja az élrendszert, megerősíti a csontokat, a porcokat, az ínszalagokat, növeli a bőr védekező képességét. Természetes úton csökkenti a stresszt, a fáradékonyságot is.
2: Mennyi C-vitamint kell fogyasztani? Azok, akik kiegyensúlyozott étrendet követnek, sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak, könnyen pótolhatják a napi C-vitamin szükségletüket. Nők esetében az ideális napi C-vitamin bevitel 95 mg, a férfiaknál pedig 110. Bizonyos állapotok, illetve életmódbeli szokások azonban jelentősen növelhetik a C-vitamin szükségletet. Ilyen például a dohányzás, a nehéz fizikai munka, a stresszes életvitel, a lázas állapotok, a terhesség, az aszma, a fogamzásgátló szedése, valamint a műtét utáni lábadozás időszaka.
3: Természetes C-vitamin források. A C-vitamin készítmények a megfelelő felszívódáshoz és hasonuláshoz különféle vegyületeket vonnak el a szervezetből. De a természetben előforduló C-vitamin például gyümölcsökben, zöldségekben lévő, már ezekkel a felszívódást és hasznosulást elősegítő vegyületekkel együtt érkeznek. Ráadásul a C-vitamint tartalmazó gyümölcsökben egyéb fontos vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek is vannak, amelyek mind hozzájárulnak az immunrendszer egészséges működéséhez. Melyek a legjobb természetes C-vitamin források? Acerola, csipkebogyó, citrusfélék, homoktövis, fekete ribizli és az eper.
0: 100%-os gyümölcslevek. A 100%-os gyümölcslevek fogyasztása egyszerű és finom módja C-vitamin pótlásának. Egy pohár 100%-os gyümölcs tartalmú narancslé, 150 ml már fedezi egy felnőtt napi C-vitamin szükségletének 2/3. Ezeket a gyümölcsleveket vízzel, ásványvízzel is fel lehet higítani. Szomjoltók, folyadék és vitaminpótlók egyben.
4: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska Rádió. Te is be.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. A Sztárban sztárvilága. Rejtelmek és kulisszatitkok a színfalak mögött. Talán gondolkodtál már azon, hogy a TV2 nagy sikerű műsorában, a Sztárban sztárban mi folyik a színfalak mögött?
1: Meg szeretnéd tudni, mi történik a reklámok alatt a stúdióban? Esetleg érdekel, hogyan tudsz részese lenni ennek a csapatnak? Most megtudhatod, ez a műsor nagyon sok izgalmat rejt magában. A stúdióban vannak nézők, meghívott vendégek, versenyzők, hozzátartozói és beépített emberek is, úgynevezett statiszták. Ők azok, akik mindig tudják, mit kell csinálni, mikor kell tapsolni, fütyülni, sikítozni vagy éppen skandálni. Talán meglepő, de van, hogy ők szerepelnek egy-egy produkcióban is.
0: A nézőtéren olykor olyan arcokat láthatunk, mint Tídani, Bruno és Spak, Manuel, Miló, Rácz Gergő, vagy épp az előző évadok versenyzői. A stúdióban érezhetően rövidebbek a szünetek, mint a tévé előtt ülve. A produkciók közti egy-két perces kisfilm alatt kell az előző díszletet el, majd a következőt bepakolni. Ezek a feladatok nagyon fontosak és sok odafigyelést kívánnak. Az adás zavartalansága érdekében előtte többször elpróbálják az adott dolgokat, többek közt a pakolást is.
1: A műsorban általában csak a produkciók mennek élőben, minden mást előre felvesznek és úgy rakják össze a szerkesztők. Nagyon nagy szervezettség van az adások előtt és közben egyaránt. Több százan dolgoznak egyszerre a műsor sikeréért.
0: Na de hogyan lehetsz ennek a részese? Valójában bárki lehet statiszta, aki elmúlt 16 éves. A forgatások késő estig tartanak, és csak egy nagyobb szünet van. Ha eljössz egy ilyen alkalomra, az első a szerződéskötés, ez mindenkinek kötelező. Nagyon fontos, hogy sötét tónusú, csinosabb ruhában légy. Mivel itt dolgozol, ezért fizetést is kapsz.
1: Egy munkához elengedhetetlenek a jó fej, kedves munkatársak, és ezekből szerencsére nincs hiány. Itt megtanulsz olyan szakszavakat is, mint például az ováció, előfelvétel, casting, konf, kis és nagy totál. Ha mindig is érdekelt a média, akkor ez biztosan a te világod.
2: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pintér Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne?
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 95.7 5, Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Solymosi András, Kosztyák Ignác és László Vivien. Todd Standing kriptozoológus, nagylábkutató megjelent a British Columbia bíróságán az ügyében, hogy a kormányt arra kényszerítse, hogy hivatalosan elismerje nagylábot. Mivel a Brit Columbia kormányzóság ezt nem fogadta el, így beperelte őket, amiért nem hajlandóak elismerni a majomember létezését, és nem nyújtanak neki megfelelő védelmet.
1: A teremtmények világszerte történő védelmére tett erőfeszítései során szorgalmasan készít bizonyítékokat és dokumentációkat az esetük bizonyítására.
2: Todd több ezer napot töltött az észak-amerikai vadonba, veszélyeztetve biztonságát és hogy bebizonyítsa nagyláb létezését. Tapasztalatait, fényképeit és videóit a majomember fajokról világszerte bemutatták a médiában. Létrehoztak egy dokumentumfilmet is, a Discovering Bigfootot.
1: Todd egyetemi tanároknak, vadbiológusoknak és doktoroknak is megmutatta a majomember fajok valóságát. Azt állítja, kifogástalan bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy majomemberekből több is él a Földön. Úgy gondolja, mivel hivatalos szervek nem hajlandóak ezt megtekinteni, így le akarják járatni őt.
2: Egyáltalán nem veszik komolyan ezt, mondta Standing. Minden szinten próbálják ezt elutasítani.
0: Bár már sok bejelentés érkezett nagyláb észlelésére, és sok erre utaló lelet van, de a tudományos világ képviselői folyamatosan a szőnyeg alá söprik ezeket az eseteket. Lehet Standing és a hozzá hasonlók nem véletlen gyanítanak összeesküvés elméleteket. Nagyláb után pedig egy többszörös démoni megszállottsággal folytatjuk.
1: Kambodzsai ruhagyártó cégek alkalmazottjainak körülményei elszomorítóak. Átlagosan napi 14 órát dolgoznak, és bérük kevesebb, mint napi 1000 forint. Így nem csoda, hogy sok mindent megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy ez változhasson.
0: Nemrégiben egy óriási botrány tört ki, egy úgynevezett többszörös démoni megszállottság miatt. A kanadai ipartelepen történt az incidens. Egy munkás elkezdett torka szakadtából üvöltözni, hogy beleköltözött egy túlvilági lény. Őt követte 34 társa, akik hasonlóan viselkedtek. Olyan komoly rángásokat és arckifejezéseket produkáltak, hogy végül a feletteseik ördögűzőket hívtak.
2: A ruhagyári dolgozók szakszervezete úgy gondolja, ez nem egy parajelenség volt, csupán így próbálták megakadályozni a munkát. Ráadásul, mivel fizetésük kevés, ha nem emelkednek a bérek, további ördögi megszállásokra lehet majd számítani. Kambodzsában az emberekben nagyon erős a hit, az emberekbe beköltöző szellemekről, talán ezt használhatták ki.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Egy elképzelhetetlenül nagy felbontású képet készített a Földről az ESA, a European Space Agency, magyarul az Európai űrügynökség az űrből. A kép 80 billió pixelből áll, ami körülbelül 6 milliószor több, mint egy viszonylag jó telefonkamerájának képe. Ha egyszer egyes arányban kinyomtatnánk, több mint 10-szer nagyobb lenne, mint egy focipálya.
1: A kép több különálló fotóból készült, amiket a Sentinel-2 A és a Sentinel-2 B készített. Mind a két műhold 790 km magasságból készítette a fényképeket, amiket aztán az EOX, egy térképezettel foglalkozó cég illesztett össze.
0: Külön érdekesnének számít az is, hogy a képen nincsenek felhők. Ez jóval megnehezítette az ESA dolgát, mert csak akkor fotózhatta az adott térséget, amikor a fölött nem voltak felhők.
1: A maguknak felállított már lehetetlennek tűnő feltételek ellenére egy normál házat nem is lehet nagyon tisztán látni a felvételen. Felmerülhet a kérdés, hogy a Google-nek hogyan sikerült ilyen részletgazdag képeket lőni. Azt meg kell említeni, hogy a Google a térképeihez nem is mindig közvetlenül az űrből fotózza a tájat, hanem néha közelebbről is, például repülőgépekkel és drónokkal.
0: Ez a hatalmas felbontású kép természetesen nagy tárhelyet foglal, egész pontosan 250 terabájtot ahhoz képest, hogy egy átlagfotó 5 megabájtos. Egyébként le is lehet tölteni egy kiválasztott területről készült fotót. Persze az nem foglal annyi tárhelyet, mert az ingyenesen letöltött változat jóval gyengébb minőségi eredeti társához képest. A legrészletgazdagabb változat egyszeri vásárlással 10.000 euróba kerül.
1: Nem csoda, hisz a gigantikus kép elkészítéséhez több mint egy évre és rengeteg térképészeti munkára volt szükség.
0: És Laszkó, szerinted lehet ilyen nagy felbontású képeket készítő kamerát vásárolni a boltokban?
1: Hát szerintem erre elég egyszerű a válasz. Én azt mondanám erre, hogy nem, ugyanis egy űrteleszkóphoz, illetve egy ilyen műholdhoz azért elég komoly kamerákat használnak, és nem hiszem, hogy az az átlag ember számára is elérhető lenne, vagy hogyha esetleg valaki nem tudom, barátokon keresztül, ismerősökön keresztül hozzá tud férni ilyen termékhez, akkor az így is írtó drága.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Székesfehérváron, a városi Uszoda szomszédságában található lakosok egyik népszerű zarándokhelye a Rózsaliget. A liget maga csodaszép, ám a zarándoklás fő oka nem a virágok vonzása, sokkal inkább az itt található Csitári kút és az abból folyó ásványvíz, vagy ahogy a helyiek hívják, savanyúvíz. A székesfehérvári savanyúvíz egyik híres és hagyományos magyar ital, amely elterjesztett és szénsavasított vízből készül. A savanyúvíz gyakran savanyú ízzel és enyhe szénsavassággal rendelkezik, ami kellemesen hűsítő lehet, különösen a melegebb időszakokban. A savanyúvíz különlegessége az, hogy hosszú múltra tekint vissza Magyarországon, és számos régi városban, például Székesfehérváron is hagyományos italként fogyasztják.
1: A savanyú víz fő összetevője a víz, amelyet cukor és élesztő hozzáadásával erjesztenek. Az élesztő a cukrot alkohollá és szénsavassá alakítja át, ami a savanyú víz jellegzetes buborékos jellemzőit eredményezi. Az ital ízét lehet továbbfokozni citrommal vagy más ízesítőkkel. A Székesfehérváron készült savanyú víz híres és kedvelt ital a környéken, és a város kulturális és gasztronómiai örökségének részét képezi. Sok helyi étterem és vendéglátóhely kínálja ezt az italt, és a turisták is gyakran keresik, hogy megkóstolják a helyi ízeket. A savanyú víz hagyományosan üvegpalackokban vagy üvegcsögekben kapható, és frissen elkészítve nyújt igazi élvezetet.
0: A Városszépítő és Védő Egyesület kezdeményezésére Székesfehérvár polgárainak és vállalkozásainak támogatásával 1999-ben feljutották a kutat. A kút fölé emelt tetőt Csutin és Lér Erzsébet tervezte. A tetőt tartó négy oszlopra harangokat szereltek, ezek óránként dallamok kedveskednek az arra járóknak.
1: Az 1930-as években fordult Pávai Vajna Ferenc, geológus mélyfúrási kérelemmel a városvezetéshez, mivel 200 méter mélységben a város alatt savas vízre számított. Célkitűzése volt továbbá, hogy mintegy 600 méter mélységben remélt meleg vizet a fentebbi rétegekben lévővel keverve egyedülálló meleg színsavas vizet juttathat a városi úszodában és strandon fürdő közönségnek.
0: A több mint egy évig tartó fúrás eredményeként 1935-ben mintegy 850 méteres mélységig jutottak. A víz mennyisége azonban nem volt elégséges a fürdő céljaira. A mély fúrások beszüntetésével a 130 méter mélységből feltörő színsavas vizet elnevezték Csitári G. Emil egykori polgármester után Csitári víznek.
1: Fürdéshez nem lett elég, így évtizedek óta issza a lakosság a mélyről feltörő vizet. Savanyú vizes forrás mintegy 8 évtizede látja el a város lakóit egészséges káliumban, nátriumban, kalciumban, vasban, kloridban, moridban, jodidban, fluoridban és hidrogénkarbonátban gazdag vízzel. Akik fogyasztják, úgy tartják csodavíz.
0: Azt mondják, ha valaki rendszeresen iszik belőle, elkerüli a betegség. Kis és szénsavas, kénes ízét szokni kell, de egyáltalán nem kellemetlen, így nem is csoda, hogy évtizedek óta több százan viszik haza naponta palackokban a vizet. Te kóstoltad már a székesfehérvári savanyú vizet? Ha igen, akkor írd meg nekünk!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a szájszélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitná a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idekap fóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 97.5
3: All the time.
2: Táskorádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Rékes Freshly Zsófia. Hallottál már az újévi fogadalmak pszichológiájáról?
1: Miért éppen szilveszterkor teszünk fogadalmat, és miért adjuk fel hetek alatt? Az újévi ígéretek mögött mindig valamilyen lélektani tényező áll, amely meglepően sokat mond az emberi működésről.
0: Az újévi fogadalom szokása évszázadokra nyúlik vissza. Az ókori rómaiak január elején Janus istennek tartották ezt az ünnepséget, aki az átmenetek és az új kezdetek istene volt. Ezért az emberek ezen a napon átgondolták az elmúlt évüket, és elhatározták, hogy megváltoztatnak valamit az életükben. Az újévi fogadalom modern formája azonban a kereszténységnek köszönhető, ugyanis az egyház január 1-ét az új esztendő kezdeteként ünnepelte, és a hívek ez alkalommal elhatározták, hogy jobb emberekké válnak.
1: Az évelei fogadalomtételek több ezer év után semmit sem veszítettek a népszerűségükből. Ma azonban az újévi fogadalmak az egészségre, az életmódra, a személyes fejlődésre vagy más pozitív változásokra irányulnak. Például sokan fogadkoznak, hogy egészségesebben étkeznek, többet mozognak, kevesebbet stresszelnek, jobban figyelnek a magánéletükre, vagy éppen új dolgokat tanulnak meg. Egy jó fogadalom egyenlő egy jó célkitűzéssel, amelyre remek alkalom egy szakasz lezárása. Ilyen lehet egy naptári év vége. A pszichológia ezt határhelyzetnek nevezi.
0: Miért adjuk fel hamar ezeket a terveink, céljaink? Egy jó újévi fogadalom pozitív változást hozhat. Éppen ezért kérdés, hogy miért adjuk fel néhány hét elteltével. Csupán a kitartáson múlik, hogy képesek vagyunk elérni a kitűzött célt. Egy pszichológus, Kovács Orsolya szakértő szerint ennek több oka is lehet. Például a rossz fogadalomtétel, amikor számunkra abban az adott helyzetben egy lehetetlen célt tudunk ki számunkra.
1: Az újévi ígéret nem csak egy évre szól. Meg lehet, hogy valaki képes néhány hétig betartani az újévi fogadalmat, de rövid időn belül könnyen visszatér a régi rossz szokásokhoz. Kovács Orsolya pszichológus szerint érdemes feltenni magunknak a kérdést, mégis miért nem tudjuk elég komolyan venni az önmagunk számára tett ígéreteket? Miért nem megy nekem az öngondoskodás, miért érek vissza az egészségtelen életmódhoz?
0: Klasszikus hiba, hogy valaki úgy akar változást, hogy közben más valakitől várja azt, például a környezetétől. De így eleve kudarcra van ítélve az átalakulásra irányuló szándék. Hiányosságaink, akadályaink és saját felelősségünk felismerése segíthet abban, hogy a kitűzött célokat elérjük, és az újévi fogadalom komoly ígéretté érjen bennünk, amelynek beteljesülése képessé tesz minket arra, hogy változzunk.
1: Te milyen újévi fogadalmat tettél?

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eltűnhet a legnagyobb magyarországi macska. Székesfehérváron jártak a kárpátaljai Ráti gyermekotthon fiataljai. 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. A mikrofonnál Breznai Aura. Az eurázsiai hiúz Európa legnagyobb macskaféléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyéül szolgáló szlovák-magyar határvidéken. Áll a WWF Magyarország közleményében, amely kimondja, a faj gyakorlatilag eltűnőben van hazánkból. A szervezet a WWF Szlovákia, valamint több partner bevonásával 2023 és 2026 között vizsgálták a régió hiúz állományát, az eredmény azonban lesújtó. A szlovák Kars Nemzeti Parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze két kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, még a hazai oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a szlovák Kars térségének hiúz állománya a túlélés határára sodródott. Ha nem történnek célzott természetvédelmi intézkedések, valós veszélye van annak, hogy a faj teljesen eltűnik a szlovák-magyar határvidékről, emelte ki Branislav Tam, a WWF Szlovákia nagy ragadozó kutatója. Székesfehérvár, Budapest és a Balaton is vár azokra a kárpátaljai gyermekekre, akik a Bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely szervezésében érkeztek hétfőn egy ajándéknyaralásra az anyaországba. A Ráti Szent Mihály gyermekotthon családjait kedden Deák Lajosné nemzetpolitikai tanácsnok és Lerner Zsolt alpolgármester fogadta a városházán. A háború ellenére 2023-ban utaztak ki először Kárpátaljára, azóta már 8-szor jártak ott, és számos barátság, kapcsolat épült ki az atyák és a kárpátaljai testvérek között. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy csúszhoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. A madárutánzó gyíkok két lábon járó, gyorsfutású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakban éltek, körülbelül 66 és 145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Több százmillió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. A tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a Zambia-Kafue-hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a földköpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés korai jele lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 27-ig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tálat egyrészt bemutatja a Margit-sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve az 1920-1930-es évek úri sportjain át a szocialista korszak tömegsport mozgalmain keresztül egészen napjainkig. Írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czajna Natina, Schuller Vivi és Vas Eszter. Elhoztunk neked összituációt, amikor nem jó, hogyha döntést hozol.
1: Ha nagy döntés előtt állsz és képtelen vagy választani, hallgass a testedre és a lelkedre. Lesznek jelek, amelyek megmondják, hogy éppen rossz irányba fogsz mozdulni, és nem ezt a döntést kellene meghoznod. De vannak olyan időszakok, amikor egyáltalán nem jó ötlet ilyen szituációba hozni magad, mert nem tudsz objektív döntést hozni. Hogy melyek ezek? Mutatunk néhány példát.
0: Az első ilyen szituáció, amikor a megérzésed mást mond. Hiába logikázol, a megérzéseid valamilyen rejtélyes oknál fogva mindig erősebben működnek, mint a szintiszta észérvek alapján hozott döntések. Ha az agyad azt mondja, hogy tegyél meg valamit, de a megérzésed szerint inkább mégsem kellene, vagy éppen fordítva, akkor ne hessegesd el a megérzésedet, mert könnyen lehet, hogy igaza van. Ha úgy érzed, hogy most nem jó az időszak egy döntés meghozatalára, akkor erre is figyelj.
1: Csak az érzelmeid vezérelnek. Örök aranyszabály, hogy fokozott érzelmi hangulatban nem szabad döntést hozni. Legyen ez akár pozitív vagy negatív, ilyenkor az ítélő képességed nem az igazi. Várj addig, amíg kicsit lecsendesednek a kedélyek, és tiszta fejjel tudsz gondolkodni.
2: A harmadik szituációnk, amikor túl fáradt vagy. Egy kialvatlan ember soha nem tud úgy gondolkodni, mint egy kipihent. Mivel az agyad energiahiányban szenved, automatikusan a legkevesebb munkával járó megoldást fogja választani. Éppen ezért fáradtan, hosszabb ideig tartó kialvatlan periódus után még véletlenül se kövesd el azt a hibát, hogy komoly döntést hozol.
0: A negyedik ilyen szituációnk, hogy nem beszéled át senkivel. Sokszor a legrosszabb, amit tehetsz, az az, hogy egyedül akarsz dönteni egy problémában. Mindig segíthet, ha átbeszéled valakivel, akiben megbízol, hiszen egy másik szemléletmód téged is segíthet abban, hogy teljesen máshogy lásd a problémát.
1: Az utolsó alkalom, amikor ne hozz döntést, ha titkolózol vele kapcsolatban. Ha meghoztál egy döntést, de bizonyos dolgokat elhallgatsz vele kapcsolatban mások előtt, az azt jelezheti, hogy nem vagy biztos abban, jól döntöttél-e. Ha kicsit ferdítesz, és képtelen vagy elmondani a teljes igazságot, akkor nem állsz ki a véleményed mellett. Ez pedig azt jelezheti, hogy te sem érzed teljesen a magadénak.
2: Ha ti is tudtok valami ilyen szituációt, amikor biztosan nem jó ötlet választani, írjátok meg nekünk a Facebookon.
3: A 97 Táskarádió bemutatja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Vörös Csenge. Még mindig keveset tudunk a balkezességről, pedig az emberek minimum 8-10%-ának ez az ügyesebb keze. Ők azok, akik jellemzően ezzel a kezükkel írnak, rajzolnak, vágnak, minden nehezebb, összetettebb kézmozdulatot inkább a bal kezükkel végeznek. De hogyan alakul ki? Van ilyen az állatoknál is. Mi történik azokkal, akik egy gyerekként átszoktatnak a jobb kezük használatára?
1: Arra, hogy miért lesz valaki balkezes, a mai napig nincs egyértelmű tudományos magyarázat. A genetika persze fontos szerepet játszik, de nem egy gén felel azért, hogy valaki jobb vagy balkezes lesz, hanem gének egész hálózata. Ezért fordulhat elő az, hogy bár balkezes szülőknek nagyobb esélye lesz balkezes a gyerekük, az összefüggés közel sem olyan erős, mint például a testmagasság esetén. Ha az anya és az apa is balkezes, a gyerekük akkor is csak körülbelül 40%-os esélye lesz balkezes. Ha egyik szülő sem balkezes, akkor ez az esély körülbelül 2%.
0: A vizsgálatok során az is kiderült, hogy a szülők rokonok balkezessége mellett a terhesség alakulása is befolyásolja, hogy kiből lesz balkezes. Ha az újszülött valamilyen okból, például koraszülöttség miatt az átlagosnál alacsonyabb születési súllyal jön világra, akkor nagyobb esélye lesz arra, hogy balkezes felnőtt lesz belőle. Szintén befolyásolja a balkezesség kialakulását az anya életkora. Egyelőre nem tudjuk, hogy miért, de ha az anya viszonylag idős, 40 feletti ára terhessége idején, akkor szintén nagyobb esélye van annak, hogy balkezes utódja lesz. A fiúk között szintén sokkal nagyobb számban akadnak balkezesek, mint a lányok között.
1: Létezik balkezesség az állatoknál? Bármilyen meglepő, de az állatvilágban is létezik bal- és jobbkezesség. Megfigyelték, hogy a legtöbb emlősnél, legyen szó macskákról, majmokról vagy jegesmedvékről, az egyik mellső végtagjuk dominánsabb, vagyis az egyik mancsuk ügyesebb, mint a másik. Ezt a végtagjukat szívesebben használják, ha ügyességet igénylő feladattal találják szemben magukat. Ellentétben azonban az emberekkel, az állatvilágban a balkezesség, vagy inkább balmancsosság nem ritkább, mint a jobb mancs dominanciája. Az állatok körülbelül fele az egyik, míg másik fele a másik csoportba tartozik.
0: Mi történik azokkal, akit átnevelnek jobbkezesnek? Sajnos a korábbi évtizedekben bevett szokás volt a balkezes gyerekek átszoktatása jobbkezessé. Ez azt jelentette, hogy hiába lett volna számukra a balkéz használata természetes, arra kényszerítették őket, hogy mégis inkább jobbkézzel írjanak, rajzoljanak, fogják a kanalat és így tovább. Csak hogy, ha valami olyanra kényszerítjük a testünket, ami nem természetes, nem kényelmes számára, akkor annak hosszabb távon negatív következményei lesznek.
1: Ma már tudjuk, hogy az átszoktatás káros gyakorlat volt, ami súlyos problémákhoz vezethetett a későbbiekben. Az átszoktatott gyerekek között ugyanis sokkal nagyobb számban akadtak olyanok, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdöttek, mint született jobbkezes vagy át nem szoktatott balkezes társaik között. Ilyenek például az olvasási, diszlexia, írás, diszgráfia, számolási, diszkalkulia, nehézségek. De gyakrabban fordult elő körükben dadogás, magatartás, zavarok, egyensúlyzavar, tájékozódási képességük is csökkenhet, az átnevelés traumája pedig lelki problémák forrása. Az átszoktatás helyett inkább az ügyesebb kezük megfelelő használatára, a nekik kényelmes írási és rajzolási technikákra kell megtanítani a gyerekeket.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Réka és Nyilecki Anna. Most megtudhatsz 10 érdekes és meglepő tényt a balkezesekről. A legújabb felismerések alapján a föld lakosságának 10-30%-a balkezes. Igazságtalan dolog, de mivel egyesek szerint kisebbségben vannak, a legtöbb használati tárgyat jókezesekre készítik, például az ollókat, a ceruzákat és a konzervnyitókat is.
1: Most pedig jöjjön az első érdekes és meglepő tény. A balkezes pasik többet keresnek. Ugyancsak azok, akik elvégeztek valamilyen egyetemet, de ők legalább 13%-kal jobb fizetéssel rendelkeznek, mint jobbkezes társaik. Tudtad, hogy a világ egyik leggazdagabb embere Bill Gates és a balkezesek táborát bővíti?
0: Jaj, hát akkor nekem balkezes pasi kell. A macskák fele balkezes, akarjuk mondani balmancsos. És ez lett volna a második. Harmadik. Kevesebb ideig élnek, mégpedig legalább 9 évvel.
1: Negyedik. Nagyobb eséllyel szenvednek álmatlanságtól, alkoholizmustól, migréntől vagy allergiától. Sőt, a Yale Egyetem kutatása szerint a skizofréniával kezelt betegek 40%-a is a bal kezével ügyesebb. Ötödik. Sokkal talpra esettebbek. Jobban képesek egyszerre több feladatot átlátni, jobb a térdlátásuk. Kiemelkedőek a sportban. A világhírű teniszező Rafael Nadal is közéjük tartozik. Sőt, az IQ-juk is nagyobb valószínűséggel esik a 140-es érték felé. Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin és Benjamin Franklin. Soroljam még?
0: Hatodik. Alkalmasak a vezetői posztok betöltésére. Lássuk csak, Erzsébet királyné, Barack Obama, Károly herceg, Vilmos herceg, Bill Clinton, George Bush, csak néhány a híres elnökök és uralkodók közül, akik a bal kezükkel integetnek az egyszerű halandóknak. Hetedik. Gyorsabban gépelnek, és ilyenkor belegondolok, miért nem vagyok én is balkezes?
1: Nyolcadik. A balkezesek ijedősebbek. Kilencedik. Egyes iszlám országokban sértődnek tartják őket, és egyenesen tilos például a bal kézzel ételhez nyúlni.
0: Tizedik. Hajlamosak a rosszaságra. Persze, ez csak egy mítosz. Réka, neked melyik volt a kedvenced?
1: Nekem az, amikor kiderül, hogy a macskák jobb és balkezesek is lehetnek.
0: Nekem az, hogy ők gyorsabban gépelnek, mert hát ez milyen király már. Nektek melyik tény tetszett a legjobban?
1: Ha szeretnétek velünk is megosztani véleményeteket, írjátok meg Viberen vagy Facebookon.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salf Janka, Pali Villő, Szigül Barnabás, Batta Levente és Szigetvári Máté. Mangó. A mangó egy igazi vitaminbomba. Nem csak finom, egészséges is. Tele van immunerősítő C-vitaminnal, antioxidáns E-vitaminnal, bőrszépítő beta-karotinnal, látásjavító A-vitaminnal és stressz csökkentő B-vitaminokkal. Magas a tápértéke, de alacsony a kalóriatartalma, mert több mint 80% a víz. Életlen állapotban szedik le a fáról, csak később érik be, ezért vásárláskor figyelned kell arra, hogy ne legyen se túl kemény, se túl puha. Hogyan válasz ki a tökéletes mangót?
1: Erre figyelj, amikor mangót vásárolsz. Illat. Az életlen mangó nem illatozik, az érett mangó viszont intenzív, fűszeres aromájú. Amikor válogatsz, a szelennel szagold meg a gyümölcsöt. Ha érzed az erős, éres illatot, akkor bátran vedd meg, mert megérett a fogyasztásra. Súly. Az érett mangó nehezebb, mint az életlen. Ezért, ha nem vagy biztos a választásban, két közel egyforma mangó közül az lesz a nyerő, amelyik nehezebb. Keménység. Az életlen mangó elég kemény, az érettebbek héja tapintáskor késében nyomódik, ekkor a legfinomabb. Ha túl puha, akkor viszont már túlérett.
2: Hogyan tárold a mangót? Hasonlóan a legtöbb trópusi gyümölcshöz, a mangó is utóérő. Keményen, éretlenül születelik, szobahőmérsékleten azonban már pár nap alatt beérik. Az érett mangót egy-két napon belül el kell fogyasztani, mielőtt még megpuhulna és erjedni kezdene. Nem tesz jót a mangónak, ha hűtőszekrénybe teszed, mert hidegen 8 Celsius fok alatt elveszíti jellegzetes zamatát.
3: Három módszer a mangó meghámozására. Mielőtt felhasználod, alaposan mosd meg a mangót, és töröld szárazra. Vágd három részre. A középen fekvő lapos mag két oldalán egy-egy csíkban. Így kapsz két gerezdet és egy szeletet, amiben benne marad a mag. Kockázás. A héjában maradt gerezdeket vagdosd be végig hosszában és keresztben is úgy, hogy a héjet ne vágd át. Utána egyszerűen fordíts ki a mangót a héjánál fogva. A gyümölcs húsos kockákat leválaszthatod késsel, vagy kikanalazhatod.
4: Második szeletelés. Mint a dinnyénél, vágd le nagy szeleteket a mangóból a héjával együtt. A héjat késsel, kanállal, vagy akár egy üvegpohárral is leválaszthatod, a szélénél kezdve és óvatosan végighúzva. Hármas, hámozás. Választhatod az egyszerű, hagyományos módszert is, vagyis a zöldséghámozóval való pucolást.
0: Az édes, zamatos mangó önmagában is kiváló desszert, de remekül illik rákételekhez, sonkához, lazachoz, sajtokhoz és sültekhez is. Készíthetsz belőle gyümölcssalátát, sörbetet, fagylaltot, teheted műzlibe, sütibe, turmixolhatod frissítőként, vagy keverhetsz egy isteni koktélt. Az egzotikus mangót bátran társ is pikáns, tüzes, csípős ízekkel. Szereti a curryt, a chilit, a cikóriát és az avokádót is.
5: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Reinicz Zsóka. Minden, amit a mellkasszorítókról és a szorításról tudnod kell. Először is, mi is az a mellkasszorító, kik is használják és miért? A mellkasszorító többféle is lehet, de mindegyik ugyanazt a célt szolgálja. Ezt arra használják általában transfiúk, hogy laposabb legyen a mellkasuk, ezzel fiúsabb külsőt kölcsönözve. De természetesen nem csak fiúk, hanem más nemű emberek is használják. Igen, több nem is létezik, nem csak nő és férfi, annak ellenére, hogy sokan nem vesznek tudomást rólunk, vagy nem fogadják el.
1: De természetesen ez bárki használhatja, főleg azok, akik nem identitászavarban szenvednek. Ugyanis ezeknek egyik tünete lehet a diszmorfofóbia. Ez azt jelenti, hogy valaki nem elégedett, és vagy nem érzi jól magát a saját testében. De ez a betegség más mentális betegségeket is okozhat, például szorongást vagy depressziót is. De mégis milyen fajtái létezhetnek a mellkasszorítóknak? Ilyen például maga a mellkasszorító, ami hasonlóan néz ki, mint egy sportmelltartó. Ezt tartják az egyik legbiztonságosabb módszernek. De természetesen ennek több fajtája is van. Ilyen például az orvosi célokra használt szorítók, amik égési sérülések gyógyításánál is használhatnak. Ilyeneket gyógyászati segédeszköz boltokban lehet kapni.
0: Az egyik legnépszerűbb márka a GC2B Chest Binder, ami tökéletes kezdőknek, ugyanis sokféle méret és szín közül lehet választani, és mindössze kb. $30 kerül. A másik legbiztonságosabb módszer a sportmelltartó használata, mert ez mindenki számára elérhető, de ez nem annyira hatékony, mint egy binder. Én is ezt használom, mert még nem sikerült beszereznem egy sajátot. De természetesen van jó pár olyan módszer, ami egyáltalán nem biztonságos, sőt akár sérüléseket és károsodást is okozhat. Ilyen például a fásli használata is, ez azért jó, mert te állítod be magadnak, mennyire legyen szoros. Viszont ez ki tudja dörzsölni a bőrödet, ami hosszú távon nem jó. De ez egyáltalán nem biztonságos, sőt ez elég veszélyes, mert ez károsíthatja a bőrödet.
1: Tippek a biztonságos szorításhoz. Első, ne hord tovább 8-10 óránál. Ha tovább viseled, attól fájni tud a hátad és a bordáid a szorító hatása miatt.
0: Második, ne aludj és sportolj benne. Semmiféleképpen ne használd aktívabb tevékenységek közben, mert levegő nélkül maradhatsz.
1: Harmadik, ha hosszú távon használod, a bőröd elveszítheti rugalmasságát, ami abban az esetben negatív, ha valaki felső műtétet szeretne végezni. A gyógyulási folyamat hosszabb lesz, és nem lesz szép a végeredmény.
0: Negyedik, fontos, hogy jó legyen a mérete. Ha túl nagy, akkor nem lehet elég szoros, viszont hogyha túl kicsi, akkor túl szoros lehet.
1: Ötödik, ha túl szorosnak érzed, akkor vedd le, mert a méret valószínűleg kicsi, és túl sokáig volt rajtad a szorító.
0: Nagyon fontos, hogy betartsd ezeket a szabályokat. Lehet, hogy ettől jobban érzed magad, de nem éri meg, hogy megroncsolja a testedet és kockáztassa az egészségedet.
1: Zsóka, te már kipróbáltál ilyet, vagy próbálnál ki ilyet?
0: Én még nem próbáltam ki ilyet, de a jövőben mindenféleképpen szeretnék. Hogyha ti már kipróbáltátok, írjátok meg nekünk tapasztalataitokat.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Ha az ember elég időt tölt el egy vízparton, akkor elkezd unatkozni. És ha elkezd unatkozni, akkor megpróbálja magát szórakoztatni. Például azzal, hogy csúszdázik. De nehéz elképzelni, hogy mennyire kellett ahhoz unatkozni, hogy emberek kitalálják a most következő teljesen beteg csúszdákat. Először viszont nézzük meg, mit tud a Balaton. Sajnos tapasztalni fogjuk, hogy keveset, de ez van.
1: A tavalyi nyár egyik balatoni szenzáció volt, hogy Csabakon átadták a kamikáze óriás csúszdát, ami elég jól hangzik. Kalandvágyó már ugrana is be a kocsiba, hogy kipróbálja. Nem az az igazi különlegesége a csopaki csúszdának, hogy 10 méter magas, hanem az, hogy közvetlenül a Balatonba lehet felcsúszni. Még a legtöbb hasonlóan nagy, vagy még nagyobb csúszda jellemzően akvaparkokban van, és jó esetben medencében, rosszabb esetben csak egy kisebb fajta lábmosóba lehet velük érkezni.
0: Az biztos, hogy a Balatonba csúszás még egy gyengébb csúszda élményén is sokat dob. A magyar tengerre sokkal jellemzőbbek a kanyargós, lassúságukban is életveszélyes csúszdák. Ilyenből egy kapitális példány például Zamárdiban találni, de ennek is megvan az a hátránya, hogy nem a tóba érkezik. Nem kell toronyházról leugrani ahhoz, hogy egy csúszdapajra legyen. Ez a zamárdis csúszda kis híján simán kidobhatja az embert. Aki a Balatonnál rendesen akar csúszdázni, annak leginkább a Balatonfüredi akvaparkba érdemes mennie, ott akad mindenféle csúszda. Persze egyik sem annyira brutális, mint amilyen itt következik.
1: Nincs még egy ilyen csúszda Európában. A szerkezet menet közben forog. Mérnöki szemmel nézve egy csodálatos alkotás. A legtöbb akvapark időről időre bepróbál valami új attrakciót felvonultatni. Ezek a vendégek is újra ellátogassanak hozzájuk, akik a csúszdák minden szentjét ismerik már. Negyvédel a sorból a lengyelországi akvapark sem, bár ők valami ott tettek le az asztalra, ami könnyen lehet, hogy évtizedekre bebetonozta a pozíciójukat legjobb látványosságok között.
0: A Budapesttől 11 órányi autóútra, a Balti-tengertől egy köpésre található fürdő még 2020-ban megnyitotta az Aquaspinner nevű csúszdáját, mely kívülről egy csúszdaelemekből összeállított keszekuszasságnak tűnik, ami forog. Először, amikor megnéztem, azt hittem, hogy ez nem több egy jópofa csúszda installációnál, ami körbeforogja az egyébként teljesen hagyományosan haladó csöveket.
1: Az Aquaspinner forgó csúszdáiban tényleg közlekednek adrenalin kereső emberek. Körbeforduló csúszdában ingaszerűen előre-hátra csúszkálgatnak a gumiban ülők, egészen addig, amíg a tekerményből ki nem érnek a hagyományos csúszdaszakaszra, hol már megállás nélkül suhannak az érkező medence felé. Az előre-hátra csúszkálás során a névfős csúszdagumi akár 40 km/h sebességig is gyorsulhat, időnként pedig úgy érezheti magát a benne ülő, hogy a súlytalanság állapotába került volna.
0: Maga a tekervény 30 méter magas, és percenként 2 fordulatot tesz meg. Ilyen típusú csúszdából mindössze 2 van a világon. Te már voltál hasonló csúszdán? Írd meg nekünk!
2: Csak a te kedvenceid! Semmi más!

0: 95 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukai Alexandra. A Vámpíra Vlog című mondhatni világhírű sorozat rengeteg dologban eltér a könyvben olvasható dolgoktól, szóval elhoztam pár jelentős különbséget. Az eredetiek. Az eredeti család talán a legeltérőbb az összes karakter közül. Például a könyvekben Klausnak nincsenek testvérei, sőt a könyvben sosem volt ember, mivel vámpírként született. Maga a család neve sem az igazi, mivel a könyvben a The Old Ones-nak, az időseknek hívják őket.
1: A Gilbert család. A mondhatni főszereplő család a könyvben nagyon sok mindenben eltér, például az írott verzióban Ellen a kisöccse nem is létezik, ám van egy húga, akit Margaretnek hívnak, valamint Jenna helyett Juditnak hívják a nagynénit.
0: A karakterek. A sorozatban szinte egy olyan szereplő sincs, aki megegyezne a könyvben leírt kinézettel. Elena a könyvben mondhatni úgy néz ki, mint egy Barbie, ami pedig Caroline-t illeti, sötét vörös haja és rikító zöld szeme van. Bonnie-nak a könyvben vörös haja van, viszont a szeme sötét barna, pont mint a sorozatban.
1: Damonnek a könyv szerint sötét szeme van akár az éjszaka, ám a sorozatban ez nem így van. Valamint Stephennek sötét haja van és zöld szeme, így ő sem egyezik a könyvben megírtakkal. Sőt, fontos az is, hogy a könyvben Damon változtatja Stephent, nem pedig fordítva.
0: A történések. A sorozat történései is nagyban különböznek a könyvtől. Például a Caroline a könyvben vérfarkassá változik, valamint nagy különbség az is, hogy Tyler vérfarkasikrait várja. Ami pedig Tylert illeti, sosem lesz hibrid.
1: Meglepő az is, hogy ugyan a sorozat elején Stefan lerázza Caroline-t, mondván ez nem fog működni, viszont a könyvben először vele jön össze. Caroline a sorozatban ugyan egyke, ám a könyvben van egy öccse, és az anyukája nem sheriff, hanem munkanélküli.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi. És összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítják magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyú soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzser korban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik, igen, látom, hogy nehéz, és rendben van, nem vagy egyedül.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Kuruc Regina, Gál Zsombor, Porkolá Boldizsár, Farkas Dániel és Dukai Alexandra. Mai vendégünk Rozs Geri, akit az Exatlonból, a Ninja Warriorból és az Ázsia Expressből is ismerhettek. Gerit most az Exatlonra kérdezzük.
1: Hogy kerültél az Exatlonba?
2: Ez egy igen hosszú folyamat volt, hogy én az Exatlonba szerepelhessek, illetve debütálhassak, hogy így mondjam. Nevezzük tévés pályafutásnak ezt az egészet. Én a Ninja Warriorban próbáltam ki magam legelőször amúgy. Nagyon sok barátom, illetve családtagom unszolására. Sikerült, ahogy sikerült. Hál' Istennek a középdöntőig el tudtam jutni. Nehéz akadályokról van szó, tehát a Ninja Warrior az tényleg fejben igencsak megerőlteti az embert. Tehát nem csak testben kell ott lenni, hanem fejben is igencsak koncentrálni az akadályokra. És én a Ninja Warriorban találkoztam egy úriemberrel, aki aztán később rám írt, hogy ő leadta a jelentkezését az újonnan induló tévéműsorra, aminek a neve ugye az Exatlon, és hogy mi lenne, hogyha én is leadnám, tök frankó lenne, hogyha a ketten mennénk, legalább mint támasz ott lennénk a másiknak. Én első körben még vonakodtam eleget tenni ennek a kérésnek, aztán úgy voltam vele, hogy egy életem, egy halálom, nézzük meg, hogy mi lesz a vége. Leadtam a jelentkezésemet, és mind a ketten átmentünk a rostán, és akár az első évadban, akár az All Star évadban, mind a kettőben találkoztunk és együtt szerepelhettünk igen sokáig.
3: Hogyan készültél az Exatlonra?
2: Hát ez egy nagyon hosszú folyamat. Igazából minden, amit eddig elmondtam, az hozzájárult ahhoz, hogy úgy tudjak szerepelni az Exatlonban, ahogy kell, és úgy tudja megállni a helyet, ahogy kell. Gyerekkoromban hál' Istennek édesvám és édesanyám nem azt mondom, hogy erőltették, de előszeretettel járattak sporton, legyen az akár atlétika, küzdősportok, akadályfutás, minden ilyesmi. Aztán ugye volt lehetőségem belekóstolni egy picit a parkour világába. Minden olyan sportág, amit kipróbáltam, és ami meg is tetszett, az hozzájárult ahhoz, hogy úgy tudjak teljesíteni az Exatlonban, ahogy teljesítettem. Nagyon sok mindent ki kell próbálni, és nem azt mondom, hogy az Ex egy picit haj az a ninjára, mert ugye ott nem probléma, hogyha hibázol, maximum kikapsz, de van még egy kör. A ninjában ugye nem volt még egy kör. Az akadályfutás az, gondolom, hogy a legjobban fejleszti mindazon képességeket, amik kellenek ehhez a versenyhez. Szerencsém volt ezekben megmérettetni magam, és tényleg, ahogy az elején fogalmaztam, minden olyan sportág, amit kipróbáltam, az egy apró pici dolgot hozzátett, és ezeknek a halmazából igazából kialakult egy ilyen testkultúra.
4: Hogyan élted meg, hogy éjjel-nappal vett a kamera?
2: Ez nem egy olyan hűde nehéz dolog igazából. Ha úgy mész ki, ahogy én, hogy tényleg csak versenyezni szeretnél, és meg szeretnéd mutatni az ország bizonyos százalékának, hogy te mire vagy képes teljesítményben, akkor nagyon könnyen ki tudod zárni a kamerákat. Tényleg csak azzal foglalkozol, hogy a pályán ahány futamod van, annyiszor 100%-ot tudjál nyújtani. Maga a reality része, ugye az életszituáció része az meg igazából hozta önmagát, tehát ott is csak sodródni kellett. Saját magát alakította tényleg az egész. Az All-Star-ral is mondhatom, hogy hiába voltak bizonyos szituációk, tényleg adta magát mindent, tehát az élet egy hatalmas nagy forgatókönyvíró, ahogy ezt a tévések szokták mondani.
5: Sportelen ki volt a legnagyobb ellenfeled?
2: Hát az első évadban, kezdjük ott, mivel ugye két évadban sikerült szerepelnem, az első évadban én Ungvári Mikire készültem nagyon. Hál' Istennek egy olyan háttértudás került elém, illetve informálottam róla, hogy a Miki egy nagyon kemény srác, tehát azért egy judós, nem egy gyenge sportág maga a judó sem, hát még az Ungvári Miki. Lényeg a lényeg, hogy az én tornatanárom Pécsen az ő erőléti edzője volt, és én azért szedtem belőle ki egy-két információt, hogy mire kell készülni a Mikivel kapcsolatban. Az első évadban tehát a Miki volt a legnagyobb ellenfelem, tudtam, hogy a küzdősportosok nagyon fürgék, nagyon szívósak és nagyon kitartóak. Tehát erre mindenféleképpen fel kellett készülnöm. A második, vagy illetve az All-Star évadban, a második szereplésem során, hát Somogyi Krisztián volt az, aki igencsak feladta a leckét. Ő akkor 27 éves volt, ugye, én pedig 31. Tudom, hogy nem egy sok idő ez a 4 év, de konkrétan néha azt éreztem, hogy olyan, mintha az első évados énemmel futnék időt, illetve ellent. Tehát annyira gyors volt a srác, hogy tényleg nekem is koncentrálnom kellett, hogy igen, Geri, oda nyúlja, hova kell, akkor húzd meg a kart, amikor kell, pontosan kell dobni, stb. Aztán nem tudom, mennyire követétek a műsort, de hál' Istennek egy olyan motivációs folyamatot indított el bennem a Krisztián, hogy fejben, illetve testben is sikerült annyira összeszednem, hogy azért nem azt mondom, hogy előtte, de sikerült egy-két pályán mellette futnom.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. Példátlan viking kincset fedeztek fel Norvégiában. Alig két hét múlva startol a 2026-os Fezem. A mikrofonnál Labádi Hanna. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A nyári szünet idején minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az Országos Mentőszolgálat 2018-ban indította el a mentők hősképző programját, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a színidő a középiskolások és az egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Norvégia történetének legnagyobb vikingkori pénzgyűjteményére bukkantak az Oslói Egyetem régészei. Derül ki az intézmény közleményéből. Páratlan leletegyüttes mintegy 2970 ezüstérméből áll, és fémkeresőkkel találták meg. Nem hittem a fülemnek, amikor hallottam erről a felfedezésről. Ez nemzeti és nemzetközi szinten is nagy eseménynek számít. Norvégiában ugyanis kevés dolog izgalmasabb a vikingkornál, mondta Hanna Geiren, nemzeti örökségvédelmi biztos. Szakértők szerint fizetőeszközök többsége angol, illetve német eredetű, de akadnak köztük dán és norvég érmék is. A legkorábbi pénzek a 980-as évekből származnak, a legkésőbbiek pedig az 1040-es évekből. Ebben az időszakban a vikingek számos alkalommal támadták meg Angliát, sőt évtizedekre hatalmuk alá is hajtották. Már csak néhányat kell aludni, és ismét dübörög a Fezem Fesztivál Székesfehérváron. A program a korábbi évekhez hasonlóan idén is sokszínű. Forest Street-től egészen a Valhalla-ig terjed az ABC-n rendezett fellépő lista. A teljes menetrendet a Fezen honlapján található. Két év kiadás után visszatér Azaria, a hazai zene élet egyik legnagyobb hatású előadója. Minden bizonnya óriási hadaggal hoz különleges energiájából Székesfehérvárra. És felejtetetlen koncerte ajándékozza meg majd a rajongóit. Azonosították az első dráakőből készült fogtömést, írja az Akronyusz. Ez megkérdőjelezi azt a régóta fennálló feltételezést, miszerint a Közép-Amerikában alkalmazott fogászati beavatkozások esztétikai jellegűek voltak, és csak a látható fogakat érintették. A tanulmány a Francesco Marroquín Egyetem Popov Múzeumában őrzött bal alsó öllőfog alapján készült, mely a spanyol hódítás előtti maja korból származik.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2015 után ismét Magyarország nélkül rendezik meg a férfi kézilabda világbajnokságot jövőre. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség ugyanis hivatalos honlapján tudatta, hogy Szaúd-Arábia és Törökország kapta meg a szabadkártyát, és velük vált teljessé a 32-es mezőny. A magyar férfi válogatott az előző három világbajnokságon a legjobb 8 közé jutott. Ez nem számított az IHF döntéshozóinál.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben lesz részünk. Csapadék előfordulhat. Megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik. A legnagyobb zenék.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Lewis Hamilton 1985. január 7-én Stevenage-ban Hertfordshire-ben született. Brit autóversenyző, hétszeres Formula 1-es világbajnok, a Mercedes pilótája. Miután számos gokart bajnokságot megnyert, Hamilton 12 éves korában szerződést kötött a McLaren Mercedes-szel, hogy később a csapatnál fog autózni. Pályafutása során a brit Formula Renault-ban is versenyzett, ahol 2000-ben európai gokart bajnok lett.
1: 2007-ben a Formula 1-ben eltöltött első évében remekül teljesített, és a világbajnokság második helyét szerezte meg, mindössze egy ponttal lemaradva Kimi Räikkönen mögött. 2008-ban megszerezte pályafutása első világbajnoki címét, majd 2014-től 2020-ig végig világbajnok tudott lenni. Ő tartja a legtöbb pole pozíció rekordját, és a futamgyőzelmek tekintetében is a legeredményesebb a Formula 1-ben.
0: A 2020-as török nagydíjon megszerezte 7. világbajnoki címét, és ezzel beérte Michael Schumacher rekordját, a brit birodalom rendjének kitüntetettje. Ő az első a sportág történetében, aki elérte a 100-as álomhatárt a pole pozíciók és futamgyőzelmek tekintetében. Több tekintélyes szaklap és a Formula 1 is élő legendának titulálta. 2021. december 15-én lovaggá ütötték. A Buckingham palota már egy évvel ezelőtt közölte, hogy Hamilton lovagi címet kap, a világjárvány miatt azonban eddig nem tudták megrendezni az ünnepséget.
1: 2018-tól vegán, vagyis húsmentes növényi étrendet követ. Sisakja. A sisakom külseje már a karrierem kezdetekor is hasonló volt. Édesapám mindig idegeskedett a pálya szélén, gokártos koromban, mert nehéz volt a 20 gyerek közül megkülönböztetni. Mindenki ugyanolyan színű sisakot viselt, így nem látta, hogy hol vagyok a pályán. Azt szerette volna, hogy hordjak valami jellegzetesebbet, úgyhogy megnéztünk egy színtáblát, és sárgát, pirosat, kéket, zöldet választottam. Fémesen csillogó véggel. Ez apám ötlete volt, hogy legyenek színek, amik mennek a sisak körül, mint egy szalag.
0: Nem engedhettük meg magunknak, hogy ott legyen valaki, aki fesse a sisakom, úgyhogy apám maga készítette el. A sárga Aitron Senna sisakjára emlékeztet. Ez nem igazán volt szándékos, de ő mindig a hősöm volt, úgyhogy ez nagyon király. A bemutatkozó évenben mindig csinálok néhány változtatást. Az eredeti fémes cseresznye pirosat felváltotta a csapat rakéta pirosra, ami igazán jól megy az autóval. Persze idővel felkerültek a szponzorok logói és a glóriaszerű fehér csík. A sisakom olyan, amilyennek szeretném, idézte Hamilton.

97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Te is szereted a rókákat? Mi most elhoztuk neked a Péri és a Vörös rókát. A Vörös róka Európa legnyugati pontjától Japánig és Észak-Amerikában előforduló faj. Hazánk legelterjedtebb közönséges ragadozója. Gyakorlatilag mindenhol megtalálható, és ma már nagyvárosainkban is egyre több helyen állandó, szaporodó állományokat alkot. Bundájuk általában rozsdavörös, de a pofa alsó része, a torok, a mellkas, a has és a farokhegye fehér. Számtalan színváltozata lehetséges, a leggyakoribb az aranyszínű, ritkában előforduló színváltozata a szenes róka, amely sötét barnásvörös, a hasa, az álla, a torka és a farka hegye szürke vagy majdnem fekete. A vörös róka a párzási és az utódgondozási időszakot leszámítva egyedül él. Elsősorban alkonyatkor és éjjel aktív, de olykor nappal, télen, akár még késő délelőtt is megfigyelhetjük zsákmányszerző portjáján. Szép időben gyakran kifekszik a napra, egyébként elrejtőzik a facsemeték alatt, vagy egy fiatal erdő sűrűjében, bozótosban, vagy a mezőbokrai között. Tápláléka főleg apró rágcsálokból áll, de eszik rovarokat, férgeket, halakat, ősszel sok gyümölcsöt. Elfogyasztja a dögöt is. Fácán foglyot, nyulat is zsákmányol. Lakott területeken megdézsmálja a házi baromfi állományt, de a szeméttelepeket is szívesen felkeresi. A rókák igen titokzatos állatok. Nagyon intelligensek és sokban hasonlítanak házi kedvenceinkre, a macskára és a kutyára. A macskákhoz hasonló fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A macskákhoz hasonlóan fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A kutyákhoz hasonlóan szagmemóriájuk, asszociációs képességük kiváló, félénkek, de nagyon kíváncsiak. Hiperaktívak, amikor nem pihennek, folyamatosan mozgásban vannak, vagy élénken figyelik környezetüket. Tanulékonyak, ám figyelmüket csak rövid ideig lehet lekötni. A préri róka, a Vulpes felox, Észak-Amerika fővességságain, félsivatagaiban élő rókafaj. A préri róka bundája a hátán, a farkán és a feje tetején ezüstös színű, oldalán és lábain sárgásvörös. A többi része pedig fehér. Fülei meglehetősen nagyok, de nem akkorák, mint a sivatagi rókáknak. A hímek és a nőstények hasonló külsejűek, bár a hímek valamivel nagyobbak. A vadon élő préri rókák általában 3-6 évig élnek, de fogságban elérhetik a 14 éves kort is. Elsősorban éjszakai életmódot folytatnak, nyáron csak este és éjszaka merészkednek elő az üregükből. Télen a melegebb időszakot kihasználva nappal is aktívak lehetnek. Erősségük a futás, a sebességük eléri az 50 km óránként. A préri rókára elsősorban a préri farkas vadászik, amely gyakran csak megöli, de nem eszi meg az áldozatát. Egyéb ragadozók, amik vadásznak rá, a hiúz, szirt és a sőt, a kölykeit akár a borz is megeheti. A többi rókához hasonlóan a préri róka is mindenevő. Kisebb állatokon és rovarokon kívül eszik gyümölcsöket és füveket is. Nyaranta sok rovart fogyasztanak, főleg bogarakat és sáskákat. Ha lehetősége van rá, a dögöt és más ragadozók zsákmányának maradékát is befalja. A préri róka párzási időszakának kezdete az éghajlattól függ. Leginkább december és március környékén történik ez meg, de mindenhol más időpontban. A hímek egy éves korukban, míg a nőstények inkább 2 évesen kezdenek szaporodni. Az ivarélet rókák párban élnek, mind a monogámia, mind az évenkénti partnerváltás előfordulhat. A préri róka populációja a 20. század elején jelentősen lecsökkent a farkasok és a préri farkasok számát gyéríteni kívánó programok következtében. Mindenki szereti a rókákat, de óvatosan a szelídítésükkel.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Több mint 2000 éves temetkezési helyet fedeztek fel Kairótól délre.
1: A felfedezésről az egyiptomi műemlékvédelmi társa vezetője számolt be. Elmondta, hogy a régészeti helyszín teljes feltárása még 5 évig tarthat. Ez még csak a kezdet, de hamarosan egy újabb régészeti attrakcióval bővülhet Egyiptom középső térsége, hangsúlyozta a miniszter.
0: A nekropoliszban 40 kőszarkofágot és 1000 kisebb szobrot találtak, és előkerült továbbá egy nyaklánc medálja is, amelynek hieroglifáiból a boldog új évet olvasható ki. Az egyiptomi régészeti tanács főtitkára Mustafa Waziri elárulta, hogy a medálra éppen a legutóbbi szilveszterkor bukkantak rá a régészek. Waziri szerint ez egy csodás véletlen, amelyre úgy tekint, mint egy túlvilágról küldött üzenetre.
1: Hosni Mubarak 2011-es eltávolítása a hatalomból és az ezt követő felkelés nyomán jelentősen visszaesett az egyiptomi idegenforgalom. 2015-ben csak nem 15 millió turista járt az országban, és a tavalyi évben ugyan 54%-kal nőtt az idegenforgalom, de még ezzel együtt is 8,3 milliót regisztráltak csak.
0: Egyiptomból utazzunk át a Seychelles-szigetekhez, nagy tengeri rezervátumot alakítanak ki a Seychelles-szigetek körül.
1: Az indiai óceáni szigetállam, mely korallzátonyokban gazdag vizekkel és gyönyörű tengerpartokkal rendelkezik, 2008-ban adósság problémákkal küzdött, melyeket a Nemzetközi Valuta Alap segítségével sikerült megoldania. A hatóságok azóta olyan megoldásokat keresnek a környezetvédelemre, amelyek nem veszélyeztetik az ország gazdasági stabilitását.
0: Egy amerikai természetvédő csoport visszafizetett a Seychelles-szigetek 406 millió dolláros adósságából 22 millió dollárt, ezért cserébe az ország védettén nyilvánítja tengeri területeinek 1/3-át.
1: A kelet-afrikai szigetállamban kevesebb, mint 100 ezer ember él, a bevétel főként a turizmuson és a halászaton alapul. Az elmúlt években azonban az olajipari és gázkitermelő cégek egyre jobban felderítették maguknak a terület vizeit.
0: Az elsőként védetté nyilvánítandó 210 ezer négyzetkilométernyi területen a legsérülékenyebb régiókban limitálják a halászati, az olajkitermelő tevékenységet és nagyléptékű fejlesztéseket, a terület többi régiójában pedig csak a meghatározott feltételek mellett engedélyezik. A további 200 ezer négyzetkilométeres régió helyét, melyre más megkötések vonatkoznak majd, a későbbiekben jelentik be.
1: A Seychelles-szigeteki megállapodás 20 évnyi hasonló jellegű adósságcsere ügyleteken alapul, melyek segítségével megőrizték például Latin-Amerika és a Karibi térség hatalmas kiterjedésű trópusi erdeit. De ez az első alkalom, hogy ezt a finanszírozási módszert tengeri területek védelmére is alkalmazzák, mondta Rob Verry, a NatureWest vezetője. A szakértő szerint a Seychelles-szigeteki egyesség kikövezheti az utat más, nagyobb ügyletek előtt, amelyek révén a környezetvédők kivásárolhatják egyes országok adósságát a környezetvédelmi irányelvek megváltoztatásáért cserébe.

0: Érsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. A kolis élet és kollégiumok közti különbség.
1: A kollégisták élete csak kicsit másabb azokéval szemben, mint akik otthon laknak. A Nemes Nagy Ágnes kollégium egy elég jól felszerelt 10 emeletes épület. Van benne konyha, edzőterem, tévészoba és 2 lift. Az aljában található a kollégiumi diákok étkezője is. A kollégiumot azért választják, mert messze laknak a választott iskolájuktól, általában kisebb falvakból egy nagyobb városba.
0: Székesfehérváron 1 felsőoktatási és 4 középiskolai kollégium van. Mindegyikben egyaránt vannak szabályok. A legszigorúbban a lánykolisokat veszik. Minél fiatalabb valaki, annál több szabály vonatkozik rá. A lánykollégiumban 2 emeletenként van körülbelül 4 nevelő. Mindegyik őjükhöz tartozik egy-egy csoport. A nevelők majdnem minden nap bent vannak, viszont nem egész végig. Egy-egy tanító van fektetésnél és keltésnél, de napközben viszonylag mindenki bent van. A 9-es lányoknál minden nap van 4 órától fél 7-ig tanulószoba, a fiúknál pedig szilencium. Ez idő alatt egy tanulószobában kell tartózkodni. Az idősebb korosztálynak a szobákban kell lenni ez alatt.
1: A fiúknál minden szinten van nevelő, és enyhébb a kimenő utáni figyelem. 9-10. Osztályosoknak este 8 óráig lehetnek kint, a többiek pedig este 10-ig. Van mindenkinek úgynevezett kimenő kártyája, amivel lehet kérvényezni a hosszabb kintmaradást.
0: Vannak kollégiumi rendezvények, melyek élvezetesebbé teszik az ott létet. A kolis élet izgalmas és újdonság lehet, viszont ott is, mint mindenhol megvannak a szabályok, melyeket be kell tartani. Ilyenek például, hogy nem lehet szobában cigizni. Hétköznap egyáltalán kolin kívül sem lehet alkoholt fogyasztani. 9:30 zárják a zuhanyzót és a konyhát, majd másnap reggel 6-kor nyitják ki. 10 óra után mindenkinek a szobában kell tartózkodnia.
1: A kollégiumi szobákban egyfajta kapcsolat alakul ki az ott lakók között. Van, hogy ez a kapcsolat baráti, vagy már testvéri. A nevelőkre bármikor számíthatunk, ha segítségre van szükségünk. Van, aki 3 évet, van, aki 5 évet, de van, aki sokkal többet tölt egy kollégiumban. Távol a családjától, és nem minden hétvégén jár haza.
0: Te szívesen lennél kolis, és bírnál 7 napból 5-öt egy teljesen másik városban tölteni? Válaszodat írd meg nekünk Facebookon üzenetben.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5. Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 4 tippet a rendszerezett élethez.
1: Az első tippünk, hogy vezess naptárat. A bolti naptár is tökéletesen megfelel erre a célra, de mostanában népszerű a bullet journal is, aminek az a lényege, hogy te magad állítod össze a naptárad úgy, ahogyan akarod. Elsőre nagyon nehéz lehet használni ezt a naptárat, de hogyha már hozzászoktál, akkor nagyon meg fogja könnyíteni az életedet. És fontos, hogy mindig magadnál hord, időnként belenéz, és mindent írjál fel, amit fontosnak tartasz.
0: Attila, te mit gondolsz erről a naptár használatról?
1: Hát nekem ez konkrétan tavaly jött be jobban az életembe, amikor elmentem nyelvsuliba, és nagyon fontos volt, hogy beosztam az időmet. És mostanában is használom ezt, mivel hogy idén érettségizem, és hogyha nem lenne jó az időbeosztásom, akkor abszolút nem tudnám ezt az egészet menedzselni.
0: Második tippünk a rendszerezett élethez, hogy használd ki a holtidőket. Ha éppen unatkozol, jöjj rá, hogy nem csinálsz semmit, és szedd össze magad, vegyél elő valami tanulnivalót.
1: Erre szintén a saját életemből tudok példát mondani, hogy én körülbelül úgy oldom meg ezt az egészet, hogyha a buszon ülök egy fél órát, akkor előkapok valamit, hogy olvassam. Vagy olyan is van, hogy a szabadidős tevékenységem és a suli között órák telnek el, viszont nem látom értelmét hazamenni, és olyankor általában előveszek valami tanulnivalót, és azt csinálgatom, hogy ne vesszen el az az idő. Harmadik tippünk, hogy tedd félre a telefont, ha dolgod van. Hogyha valami fontosat csinálsz, akkor nagyon zavarni fog a telefon, ahogyan pittyeg és villog, és egyértelműen nyomkodni kezded majd egy idő után. Viszont fontos, hogy ne görgesd a Facebook feedet, amikor éppen valami fontos dolgod van, hanem tedd le a telót, dobd a szoba másik felébe, add oda a kis

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Fürjes Csenge. A TikTok egy kínai videó megosztó közösségi hálózati szolgáltatás, amit 2011-ben alapított a pekingi székhelyű ByteDance cég. Rövid tánc, szinkron, komédia és tehetségvideók készítésére szolgál.
1: Az alkalmazást 2017-ben indították iOS és Android platformokra Kínán kívüli piacokon. A ByteDance 2016. szeptemberében indította el először a Downit, a TikTok elődjét a kínai piacon. Elérhetővé vált az Egyesült Államokban, miután 2018. augusztus 2-án egyesült a Musical.ly-vel. A TikTok és a Downit hasonlóak és lényegében ugyanaz az alkalmazás, azonban külön szerven futnak, hogy megfeleljenek a kínai cenzúra korlátozásának. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek 3 másodperccel akár 3 percig. Az alkalmazás népszerű Ázsiában, az Egyesült Államokban és a világ más részein is. A TikTok Kínában Downit néven működik, szerverei olyan országokban megtalálhatóak, ahol az alkalmazás elérhető.
0: A TikTokot Indiában véglegesen az Elektronikai és Információtechnológiai Minisztérium 2020. június 29-én tiltotta be 223 további kínai programmal közösen. A kiadott közlemény szerint ezek a programok elfogultak voltak India függetlenségével és integritásával, India védelmével, a közbiztonság és az előírásokkal szemben. A tiltásra azt követően került sor, hogy összecsapások voltak az indiai és a kínai seregek között a Ladakot Nyugat-Kínától elválasztó, megkérdőjelezett határ mentén. Az indiai kormány szerint a tiltásra az 1,3 milliárd állampolgár adatainak és biztonságának érdekében volt szükség. Ezzel meg akarták állítani a technológiát, mely ellopja és tiltott módon továbbítja a felhasználók adatait, meg nem engedett módszerrel India határán kívülre. A cenzúrában nem szerepel pontosan, milyen nemzetbiztonsági érdeket sértettek meg, mellyel több indiait értek el, mint korábban. Egy kockázati tőketársaság partnere azt mondta, bár India tiltása egy populista, jó érzést keltő döntés volt, szerinte ez nem rossz, mert ez valami olyasmi, amit Kína már régóta csinál, és így a világ többi része is megteheti ezt Kínával.
1: A platform 10 éveseket és fiatal felnőtteket, teljes jogú hírességeket státuszára késztet, akik közül sokan szerződést kötnek szponzorokkal és művészeti ügynökségekkel, és akiknek híre meghaladja a TikTok hatókörét. Írjátok meg nekünk Facebookon, hogy nektek ki a kedvenc TikTok keretek.
2: Táskarádió.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestadinett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik kis kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskolarendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítják magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5. Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos fotón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Mely ez a legkirályabb rádió?
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táska Rádió.
6: Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fresti Zsófia és Kovács Réka. Minden kémia Bonnie Garmus. A Minden kémia egy 60-as években Amerikában játszódó regény, amikor teljesen a nagy műszempillák és a feleségek kötelességeiről szóló útmutató könyvek világában élünk.
1: Ekkor próbál boldogulni a különc és zseniális tudós Elizabeth Zott, hogy végre elismerjék és a férfiaktól ne csak lenézést és mellőzést kapjon. Elizabeth élete már párszor a feje tetejére állt, egy tragikus baleset következtében elveszette a párját, Calvin Evans, a furcsa zsenit, akivel egy kutatáson dolgoztak együtt.
0: A férfi halála után azonban néhány kutató úgy gondolta, mivel egy nőnek nem lehet önálló tanulmánya, ellopják tőle. Ráadásul Elizabeth hamarosan egy egyedülálló anyává válik, és az egyetlen segítsége a bozontos, kíváncsi kutyája 630.
1: Elizabethet viszont egy csomó váratlan fordulat éri, amikor egy uzsonnalopás következményeként hamarosan egy országszerte ismert főzőműsor szereplője lesz. Mivel a kémia szempontjából közelíti meg a főzést, valami teljesen újat alkotott, és végül minden nő példaképe lesz.
0: A könyvben egyébként Elizabeth karaktere a legmeghatározóbb, a szarkasztikus, kerelhetetlen zseni, aki természetesnek veszi, hogy magát adja, és nem tetteti magát butának, csak azért, mert a társadalom azt mondja.
1: A véleménye sokszor megbotránkoztatja az embereket, de senki nem tudja megcáfolni, hiszen kiszáll a vitába egy ilyen tudóssal. Ajánlom mindenkinek, aki szeretne egy könyvet olvasni a feminizmusról, álmokról és a kémiáról.
2: Csak a te kedvenceid!

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. június 12-én. Júniusban is tárlatvezetésre várják keddenként a látogatókat a Szent II. János Pál pápa kiállításon. Június 13-án szombaton nyit a városi strand. Medertisztítást végeznek a városi tavak nyári víz utánpótlásáért. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Totus Tus teljesen a tiéd című Szent II. János Pál pápa életművét bemutató kiállítás látogatóinak júniusban is tartanak a garantált tárlatvezetéseket. A következő alkalmakra június 16-án, június 23-án és június 30-án kerül sor a Szent István Király Múzeum rendház épületében. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Március 23-án nyitották meg a rendházban a Totus Tus teljesen a tiéd című minden idők egyik legnagyobb Szent II. János Pál pápa kiállítását, amely a néha katolikus egyházfő életét, relikviáit mutatja be a rendház 18 termében, mintegy 1800 négyzetméteren. A több mint 200 tárgyat tartalmazó milliárdos biztosítási értékű kiállításon a Szent Atya több mint 100 személyes eredeti tárgyát nézhetjük meg. Látható a túrázáshoz használt kajakja, pápamobilja, palástja, pápai trónusa, pásztorbotja és több miseruhája is. Emellett több száz fotón követhetjük végig a Szent Atya életét a gyermekévektől kezdve a pápai időszakig. A Szent István Király Múzeum garantált tárlatvezetés sorozatot szervez júniusban a keddi napokon. Június 13-án szombaton reggel megnyitja kapuit a vendégek előtt a Csitári GML úszoda strandja, amely minden nap 8 és 19 óra között várja a kikapcsolódni vágyókat, egészen augusztus 30-án vasárnapig. A nyitást megelőző hetekben valamennyi szükséges karbantartási munkát elvégezték a szakemberek a medencéken és az épületeken. Megtörtént az öltözők és a vízes blokkok tisztasági festése, valamint az öltözőszekrények zárjainak javítása is. A biztonságos üzemeltetés érdekében a csúszdarendszer idei felülvizsgálata és minősítése is lezajlott. A játszótér 3 évente esedékes minősítése idén volt esedékes, amely ezúttal is sikeres volt, így megkapja a szükséges hatósági tanúsítványt. A medencék feltöltését követően megtörtént a vízmintavétel, a laboratóriumi vizsgálatok jelenleg is zajlanak, azok eredményei a napokban várhatóak. A strand környezetének rendezése során az zöld területek karbantartását is elvégezték, beleértve virágágyások frissítését. A nagy medence feletti sátor az idei szezonban is a helyén marad, ugyanakkor az oldalfalakat a korábbi években megszokottak szerint elbontják, amennyiben a nyári időszakban a Nemzeti Népegészségügyi Központ hőségriadót rendel el az érintett napokon a strand megszokottnál egy órával tovább, este 20 óráig tart nyitva. A csúszdák üzemideje változatlan marad, minden nap 9 és 18 óra között használható. A 16 óra után igénybe vehető féláru belépő kizárólag hétköznapokon, hétfőtől péntekig váltható. Az elmúlt időszak csapadék szegény aszályos időjárása miatt jelentősen csökkent a Gaja-patakból a Malom csatornába jutott víz mennyisége. A kialakult helyzet fokozott figyelmet igényel a város tavainak vízminősége és ökológiai állapota szempontjából is. A városgondnokság ezért a Bregyó-tónál, a Csónakázó-tónál, valamint a palotavárosi tavaknál levegőztető berendezéseket helyez ki, és üzemeltet annak érdekében, hogy a csökkenő vízmennyiség ellenére is biztosítható legyen a tavak megfelelő oxigénellátása és az élővilág védelme. A tavak vízutánpótlásának javítása érdekében szükségessé vált a Malom csatorna Bregyótó betápcsatornájától az elkerülő útig tartó szakaszának részleges vízinövény mentesítése. A beavatkozás célja, hogy a rendelkezésre álló vízmennyiség minél hatékonyabban és akadálytalanabbul juthasson el a városi tavakba. A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a területen élő állatok védelmére. A szakemberek a növényzet eltávolítása közben folyamatosan ellenőrzik a munkaterületet, és amennyiben állatokat találnak, azokat biztonságos környezet behelyezik át, annak érdekében, hogy a beavatkozást sértetlenül átvészelhessék. Kérjük a lakosság megértését és türelmét a munkálatok ideje alatt. A beavatkozás célja a városi tavak vízellátásának biztosítása és a vízminőségének, illetve élővilágának a megőrzése. Írja székesfehérvár.hu. Pedagógus nap alkalmában rendezte meg hagyományos ünnepségét Székesfehérvár önkormányzata a hétfőn délután a Himmer ház báltermében. Városunk közössége nevében Cserpalkovics András polgármester köszöntötte az oktatási nevelési szféra helyi szakembereit, és köszönte meg áldozatos munkájukat. 1952 óta minden év júniusának első vasárnapján ünnepeljük hazánkban a pedagógus napot, a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozók tiszteletére. Székesfehérváron szép hagyomány, hogy a város önkormányzata minden évben ünnepséget szervez az az oktatási nevelési szféra szakembereinek tiszteletére és megköszöni munkájukat. A meghívott vendégeket hétfőn a Himmelház báltermében várták, ahol a székesfehérvári Munkácsi Mihály általános iskola vidám dalos verses műsora nyitotta az ünnepi eseményt, majd Székesfehérvár polgármestere köszöntötte a vendégeket. Cselpalkovics András azzal nyitotta a gondolatait, hogy ezúttal nem a hagyományos keretek között ünnepelnek. A városvezető arra a sajnálatos esetre utalt, melynek során egy fiú hajnalban kizuhant a József Attila középiskolai kollégium 5. emeletéről. Mindannyiunkat megrázott az eset, amitől nem tekinthetünk el a pedagógus szakmai körben, akkor sem, ha ünneplünk. Ez az eset is mutatja, hogy az önök hivatása mekkora feladat, felelősség és szolgálat. Gyermekekhez érteni, velük dolgozni és őket segíteni nagyon nagy kihívás minden életkorban. Különösen szükséges és fontos, hogy megbecsüljük azokat, akik ezt a munkát vállalják. Fontos, hogy ezt ne csak az év egy napján, hanem a szürke hétköznapokon is megtegyük. Fogalmazott, majd mielőbbi testi-lelki felépülést kívánt a fiatalembernek, családjának, diáktársainak, tanárainak, és felajánlotta a város segítségét. A polgármester arról is szólt, hogy a város büszke az intézmény hálózatára, amely a fenntartói háttér, illetve a szabályok változásától függetlenül példásan működik. A mostani átmeneti időszak sokféle változást tartogat, azonban Székesfehérvár önkormányzatára és a város együttműködésére, partnerségére továbbra is számíthatnak az intézmények.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A következő idényben az Albát erősíti a 26 esztendős Meleg Gergő, aki immár a magyar válogatott stabil tagja, írt a klub közösségi oldalán. Az elmúlt három szezonban meghatározó tagja volt az NKA Pécs kosárlabda csapatának. A mögöttünk álló évadban 14,5 pontot, 7 lepattanót és 1,6 gólpasszt jegyzett meccsenként. A 206 cm magas középjátékos erőcsatár Kecskeméten kezdte el kosárlabdázását, majd családjával együtt Szegedre költözött. Az utánpótlás válogatottban is meghatározó szereplő volt, 16 évesen pedig Las Palmas Canarias együtteséhez igazolt. Innen 2 év után tért vissza az akkor élvonalbeli tehetséges fiatalok csapatához, sőt a magyar felnőtt válogatottba is meghívta Ivkovics Szaján, de még amolyan ismerkedő jelleggel. A fővárosi együttesben 18 évesen mutatkozott be az NB1 A csoportjában. Első idényében 14 mérkőzésen kapott szerepet. 2019-ben szerződött a PVSK csapatához, ahol 3 évadat húzott le. Az utolsóban már 6,8 pontos és 4,1 lepattanós átlaga volt. 2022-ben a mecsekaljai város nem hagyta el, csak klubot váltott, és az akkor még másodosztályú NKA ajánlatát fogadta el, ahol első idénye végén rögtön feljutást ünnepelhetett.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. A víz új halmaz állapotát fedezték fel.
1: Egy amerikai laboratórium kutatói a világ egyik legerősebb lézerével lőttek egy vízcsepre, aminek hatására nyomása több millió atmoszférára, hőmérséklete pedig több ezer fokra emelkedett. A kísérlet közben röntgensugarat is átvezettek a vízcseppen, így röntgendifrakciós felvételt tudtak készíteni a lézer hatására kialakuló, mindössze a másodperc tört részéig létező állapotáról. E felvételből kiderült, hogy a szélsőséges körülmények hatására a víz nem szupermelegített folyadékká vagy gázzá alakul, hanem megfagy.
0: A víz új halmaz állapota a szuperionos víz felfedezéséről írt tanulmányt a Nature közölte. No persze, a szuperionos víz nem olyan, mint amit a jégkocka tartóban találhatunk. Ahelyett ugyanis, hogy hideg és átlátszó lenne, fekete és forró. A szuperionos jég létezését elméleti számítások alapján már 30 éve előre jelezték. Egészen eddig senki sem látta. A tudósok mégis úgy vélik, hogy ez lehet a víz legtömegesebb halmazállapota az univerzumban.
1: A naprendszerben ugyanis a víz nagy része szuperionos jég formájában lehet jelen, például az Uránusz és a Neptunusz belsejében. E felfedezés így hozzájárulhat ezen óriás jégbolygók létezését illető, eddig megoldatlan rejtélyek megfejtéséhez. Ha eddig a jeget unalmasnak gondoltuk, akkor valójában semmit sem tudunk a jégről. Eddig ugyanis 18 különféle jégkristály szerkezetet fedeztek fel a fizikusok.
0: A szuperionos jég azonban különbözik minden eddig ismert jégkristály típustól. Míg a többiben mindig rendes vízmolekulák állnak a kristályok ráspontjaiban, azaz egy oxigénatomhoz két hidrogén kapcsolódik, addig itt nem ez a helyzet. A szuperionos jégben a vízmolekulák felbomlanak, majd az oxigénatomok külön kristályrácsot hoznak létre, miközben körülöttük szabadon lebegnek a hidrogénatomok.
1: A szuperionos jég felfedezése a kutatók szerint akár csak 5 évvel ezelőtt sem lett volna lehetséges a technológia fejletlensége miatt. Ugyanakkor maga a felfedezés is tovább segíti az anyagtudományt. Új, a tervezők kívánalmai szerint viselkedő anyagok létrehozásához vezethetnek ugyanis a most megismert törvényszerűségek.
0: Következzen egy másik érdekes felfedezés. Az agyi aktivitás változása okozza a menstruáció előtti hangulatváltozást.
1: Az agyi aktivitás változása okozza a menstruációt megelőző egy hétben esetlegesen jelentkező hangulatváltozást és idegességet, állapították meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói. A premenstruációs szindróma általánosan ismert jelenség a szülőképes korú nőknél, a menstruációs periódust megelőző napokban a testben bekövetkező hormonális változások idézik elő.
0: Az egyetem és a Jeruzsálemi Hadzám Orvosi Központ szakértői azt kutatták, mi okozza ezekben a napokban a nők esetleges idegességét és negatív érzéseit. A CEO Neuroendocrinology című szaklapban megjelent tanulmány szerint a menstruációt megelőző héten a nők agya másként értelmezi a tapasztalatokat, és emiatt kevésbé élveznek olyan dolgokat, amelyek egyébként jó érzéssel töltik el őket.
1: A vizsgálatban 20 egészséges, 20-30 év közötti férfi és nő vett részt, akik nem szedtek semmilyen gyógyszert, amely befolyásolhatta volna hangulatukat és agyi működésüket. A nők menstruációja előtti héten a kutatók vidám és szomorú jeleneteket mutattak nekik egyes filmekből, például az Oroszlán királyból.
0: Az eredmények szerint a nők agya különbözőképpen interpretálta a filmrészleteket, a vidám jelenetek sem nyújtottak örömöt nekik. A férfiak ellenben élvezettel nézték ezeket. A menstruációt megelőző héten tehát jelentős különbségek tapasztalatok az észlelés folyamatában és az érzések megtapasztalásában.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoltán és Bognár Lilla. Egy 70 éves nagymama 52 vízpartot tisztított meg egy év alatt, és megmutatta, hogy sohasem túl késő vigyázni a bolygónkra. A Föld az egyetlen otthonunk, de néha úgy tűnik, hogy ezt elfelejtjük. Ez egy ajándék mindannyiunknak, és gondoskodnunk kell róla, de nem mindig sikerül. De néhány ember igazi hős, aki valóban a bolygó megmentésével foglalkozik, gondoskodik a jövőjéről, és mindent megtesz, hogy megőrizze lélegzetel állító szépségét.
1: Pat Smith, az Egyesült Királyságban élő Cromwell állampolgára észrevette a szennyezés problémáját, és saját hatalmas hozzájárulást tesz annak megoldásához. A 70 éves nagymama látott egy műanyag szennyezésről szóló dokumentumfilmet, és nagyon érdekelte a probléma. Nem tudott aludni azon az éjszakán, és amikor másnap reggel felébredt, úgy döntött, hogy csinál valamit. Szóval kihívás elé állította magát, hetente egy strandot akart megtisztítani. A szülővárosában, Cromwellben élő emberek támogatták az ötletét, és néhány önkéntesre és az unokájával teljesítette az elhatározását, és megtisztította Cromwell 52 strandját. De ez nem a történet vége, folytatja a küldetését, hogy a világ jobb hely legyen.
0: Pat Smith elindította az utolsó szívószál nevű kampányt is. Küldetése, hogy felhívja a figyelmet a műanyag szívószálak haszontalanságára és kártékonyságára, és hogy szülővárosát, Cornwallt és a világ többi részét szívószálmentessé tegye. A szívószál egyértelmű példája a teljesen felesleges, egyszer használatos műanyagnak nagy mennyiségben. Ez végül a hulladéklerakóba és az óceánokba kerül, és megöli a tengeri életet. Minden műanyag szívószál túlél minden most a bolygón élő embert.
1: Még a kis dolgok is váratlanul globális problémákat okozhatnak, és mindannyian felelősek vagyunk ezért. De segíthetünk abban is, hogy megoldjuk. Pat Smith bebizonyította, hogy mindig van mód arra, hogy hozzájárulj és megváltoztasd a helyzetet. Még egy kis környezetvédelem, védd a környezeted és gondold újra a közlekedésed.
0: Környezet kímélő a közösségi közlekedés. Az ipari gyárak működése az elsődleges oka a légkör szennyezettségének, de az autók okozta szennyezés a következő a listán. A járművek és utak gyártása, az üzemanyag előállítása és kibocsátása szintén szerepet játszik ebben. A legtöbb város úgy lett felépítve, hogy az autók használata elengedhetetlen tényezővé vált, így nagyon nehéz lehet megtalálni a megoldást erre a problémára. Azonban mindegy, hogy hol élsz, találhatsz más módot is a közlekedésre az autókon kívül.
1: Használj buszt, metrót, villamost! Ha Budapesten élsz, bizonyára utaztál már BKV-val, de a nagyobb városokon belül is adott ez a lehetőség. Ismerd meg lakóhelyet, busz és villamos járatait, és legalább heti egyszer használd ezeket az autót helyett. Azonban ha teheted, menj tömegközlekedési eszközzel, amilyen gyakran csak tudsz, és csak akkor vedd elő az autót, ha nincs más lehetőséged.
0: Sokkal jobb, ha önerőből jutsz el a célállomásig. Gyalog is elmehetsz olyan helyekre, amelyek autóval pár percre vannak tőled, és ha van fölösleges időd, messzebbre is merészkedhetsz. Ha elég szerencsés vagy, és olyan helyen élsz, ahol a kerékpárutak megfelelően ki vannak építve, használd őket. A városokban kialakuló nagy forgalmi dugók miatt a bicikli lehet a leggyorsabb közlekedési eszköz. Ha vezet, tartsd karban a járművedet. Győződj meg arról, hogy a járműved szénmonoxid kibocsátása az előírásnak megfelelő. Ezzel is hozzájárulhatsz a környezetszennyezés megelőzéséhez.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Pinter Oliver és Kuruc Regina. Hallottál már arról a cégről, mely arra hivatott, hogy már tisztítsa a világ vizeit a rengeteg szeméttől? Ez a cég a For Ocean. Akárcsak egy szuperhős akciófilmben, két srác elhatározza, hogy saját kezükkel mentik meg bolygónk vizeit a pusztulástól. Ami nagyon elszomorító, hogy a történetben szereplő főgonosz az emberek, akik olyan nagy mennyiségű szeméttel árasztják el a tengereket és az óceánokat, hogy rengeteg állat életét veszti nap mint nap.
1: Na de ahogyan a szuperhősök se várják, hogy más megoldja helyettük, úgy szerencsére Alex és Andrev sem tétlenkedtek. Egy Bali szigetén töltött szörfös nyaralásuk során határozták el, hogy sok kicsi sokra megy alapon nekilátnak megtisztítani az óceánok vizét a mérhetetlenül sok műanyag hulladéktól. Nekiláttak tehát a két kezükkel megtisztítani a Bali partjait, és mindközben kidolgozták a For Ocean alapítvány ötletét, és rögtön az alapítás évében 262.714 font, azaz több mint 119.000 kg szeméttől szabadították meg a vizeket.
0: 100%-ban újrahasznosított hulladékból gyártott karkötőket készítenek, bárki megvásárolhatja az interneten vagy együttműködő partnereiken, mint az Elemvitálon keresztül. Bár a termékek árait sokan nagyon drágának gondolják, mégis a környezetről van szó, és a bevételt arra fordítják, hogy főállású szeméthalászokat alkalmaznak, akik egész éven át, heti 7 napon keresztül járják a tengereket és az óceánokat, és szemetet halásznak.
1: Ezen kívül olyan strand és tengerfenék tisztító akciókat is szerveznek, melyhez bárki csatlakozhat, akár egy nyaralás során is. Szerencsére annyira népszerűek ezek a közös környezettisztító események, hogy 2017-ben már 16 országban jelentkeztek önkéntesek, hogy tisztább és élhetőbb környezet és jövő teremtsenek világszerte. Alex és André példája tökéletesen bemutatja, hogy minden apró tett számít. A For Ocean szervezet célkitűzése, hogy elérjék az 5 millió fontnyi, azaz 2,3 millió kilogramnyi hulladék eltávolítását a környezetből. Ebben akár teljes segítségükre lehetsz, akár önkéntesként, akár egy karkotő megvásárlásával, melynek bevételéből egy font, vagyis majdnem fél kiló szemét kihalászását tudják fedezni.
0: Ráadásul a karkötő árából támogatást kap a karkötő csomagolásának hátlapján szereplő tengeri állatot, élőlényt, delfint, rozmárt, bánát, tengeri teknőst, cápát, korallt, jeges medvét segítő szervezet is.

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Wittner Nóra és Reini Zsóka. A világ egyik legnépszerűbb bandája a One Direction. A One Direction egy 2010-ben Londonban alakult angol-ír fiú együttes. A tagjai Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson és Zayn Malik. A Brit X Factorban lettek közismertek, és ott el is érték a harmadik helyezést. A műsor befejeztével Simon Cowell kiadójával, a Psycho Musical kötöttek lemezszerződést. Összesen 5 albumuk jelent meg, a legelső az Up All Night volt, ami 2011. november elején jött ki. Ezen található nagy sikerű slágerük a What Makes You Beautiful, amit mindenki ismer.

Második albumuk a 2012-es Take Me Home, amihez Kelly Clarkson és Ed Sheeran is írt dalokat. Harmadik albumuk 2013. novemberében jelent meg Midnight Memories címmel, egy évvel később érkezett meg Ford című albumuk is. A negyedik lemez megjelenését követő turné után Zayn távozott az együttesből, utána a One Direction négy tagúként folytatta tovább karrierjét. Never tell. 2015. novemberében jelent meg ötödik lemezük, a Made in the AM. Minden albumuk első pozíciót ért el az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is. A Midnight Memories 2013 legtöbb példányban eladott albuma volt. 2020-ig több mint 70 millió albumot adtak el, amellyel minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája lett. Az együttes közel 200 díjat nyert el. 2013-ban 75 millió dollárt kerestek, amivel a második legtöbbet kereső előadók lettek 30 éves kor alatt a Forbes listája alapján. 2014-ben a Billboard évelőadója lettek. Az együttes 2016. januárjában bejelentette, hogy 18 hónap szünetet tart.

Zayn Malik távozása és a szünet. 2015 márciusában az együttes kiadott egy közleményt Zayn Malik távozásáról. Az együttes első megjelenése nélkül a The Late Late Show with James Corden-ben volt, ahol bejelentették, hogy folytatni fogják a munkát egy új, ötödik tag nélkül. 2016. január 13-án a US Weekly kiadott egy riportot arról, hogy az együttes véglegesen szétvált. Az író forrása szerint egyik tag se hosszabbította meg szerződését az On The Road Again Tour után, 2015. októberében. Az együttes képviselője ezt tagadták egy Billboardnak közölt cikkben. Semmi sem változott a hiátus terveiben, és mindent az együttes tagjai fognak megosztani. 2017 májusára az együttes összes tagja adott ki szóló kislemezeket. Annak ellenére, hogy a hiátus 18 hónapra tervezték, az együttes még mindig nem formálódott újra. Mindegyik tag Malikon kívül azonban megerősítette, hogy vissza fognak térni.

0: 2018. februárjában a közvélemény tudomására jutott, hogy az együttes felszámolta a turné cégét.
1: A banda 10. évfordulója. 2020. július 22-én a One Direction Twitteren, Instagramon és YouTube-on is posztolt egy képet a július 23-ai 10. évfordulójuk alkalmából. Július 23-án az együttes bejelentette egy új weboldalt, a 10yearsofonedy.com-ot, ahol a rajongók újraélhették az együttes legjobb pillanatait. De az oldal annyira sikeres lett, hogy összeomlott a nagy rajongói igény miatt. Payne, Horan, Tomlinson és Styles mind posztoltak a saját oldalaikra, megköszönve rajongóiknak és mindaz öt tagnak a támogatásért az elmúlt 10 évben.
0: Aznap premiereltek egy közel 5 perces videót 10 Years of One Direction címmel. Azután kiadtak egy 10 éves évfordulói időbeosztást július 23-a és 28-a között, ahol videóklipek és koncertfelvételek jelentek meg minden nap. A fanok reakciója egyértelműen pozitív volt. Azon kívül, hogy a rajongói oldaluk összeomlott, a premiért is több millióan nézték, és a mai napig hallgatják a zenéket.

0: 95.5 Task Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Bali Villő, Sarf Janka, Hedrich Mira és Szigő Barnabás. Évszázadok óta tartó rejtély után kiderült, a magyarok ténylegesen leszármazottai-e a hunoknak. A hun magyar rokonság rejtélye megoldódott? Az elmúlt évtizedek egyik leghevesebb tudományos és közéleti vitája a magyarok eredete és a hunokkal való rokonság kérdése volt. Egy friss nemzetközi archeogenetikai kutatás azonban új fényt vet a történelmi kapcsolatokra. A kutatás szerint a magyarok közvetlen genetikai kapcsolatban állnak a hunokkal.
1: A kutatás fő eredményei. A Current Biology tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban 9 hun, 143 avar és 113 honfoglaláskori magyar genetikai mintát elemeztek. A kutatók három úgynevezett bevándorló mag populációt azonosítottak, amelyek az egyes korszakokban friss Európán kívüli eredetű népességet viseltek. A hunok, az avarok és a honfoglaló magyarok genetikai magja is a mai Mongólia területéről származik, és kapcsolatba hozható az ázsiai Xiongnu ázsiai hun birodalommal. Ez a felfedezés összhangban áll korábbi történeti felfedezésekkel, miszerint a hunok leszármazotti szerepet játszottak a Kárpát-medence benépesítésében.
2: Finnugor vagy hun eredet. A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a honfoglaló magyarok genetikailag nem mutatnak kapcsolatot a proto-ugor, finnugor népessége. Ezzel cáfolják azt a korábban széles körben elfoglalt elméletet, hogy a magyarok a finnugor nyelvcsaládhoz tartozó népek közvetlen leszármazottai lennének. Ehelyett a honfoglaló genetikai háttere sokkal összetettebb, a hun és avar rokonság mellett iráni és más eurázsiai keveredések is megjelennek.
0: Mit jelent ez a magyarság történetére nézve? A kutatók arra is rámutatnak, hogy a honfoglaló magyarok nem elfoglalták a Kárpát-medencét, hanem genetikai rokonságban álltak már a korábban itt élő népességekkel. Ez azt sugallja, hogy a magyarok ősei szerves részét képezték a Kárpát-medence történetének, és nem kizárólag bevándorlóként érkeztek ide.
1: Történeti és tudományos kontextus. A hunokkal való rokonság kérdése régóta megosztja a tudományos közvéleményt. A nyelvészeti és régészeti kutatások sokáig nem igazolták a szoros kapcsolatot, mivel a finnugor nyelvcsaládba tartozó magyar nyelv és a hunok nyelvi öröksége között nincs közvetlen kapcsolat. A genetikai vizsgálatok azonban most új irányt adhatnak a kutatásnak. Bár a kutatás új adatokkal szolgált, még mindig nyitott kérdés, hogy a genetikai eredmények miként illeszkednek a kulturális és nyelvi örökséghez. Az is izgalmas lehet, hogy a hun-magyar rokonságot hogyan fogadja majd a történész és régész közösség, illetve milyen hatással lesz a nemzeti identitásról szóló diskurzusra. A hun-magyar kapcsolat újraértelmezése nem csak a múltunk megértését gazdagítja, hanem a jövőbeli kutatások számára is kiinduló pontot adhat.
3: 97.5. All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Manapság egyre többet jön szembe velünk az, hogy milyen káros is a ruhagyártás. Viszont egészen eddig nem kaptunk egyértelmű választ arra, hogy miért is. Szóval itt az ideje a válasznak.
1: Az első lépés a plázákhoz vezető útig a ruhák legyártása. Például a pamut ruhákhoz gyapotot kell termelni. Igen, már ez is káros a környezetre. A gyapothoz ugyanis egy halomravarírtószer és borzasztó sok víz kell. Sőt, a világ összes haszonnövénye közül a gyapothoz szükséges a legtöbb vegyszer. De nem elég, hogy ezek az anyagok rossz hatással vannak a környezetre, a dolgozók egészségét is tönkreteszik. Az egyetlen megoldás itt az organikus gyapot lenne, de ez sajnos mindössze 1% az össztermelésnek.
0: További hatalmas probléma a ruhák színezése. A festékanyagok egy része ugyanis rákkeltő vegyületeket tartalmazhat. Ezután a színezett anyag varrodákba kerül, ahol nők ezrei dolgoznak ébérért. Aztán következik a szállítás. A ruhákat hajóval, vonattal és kamionnal szállítják. Az export és import viszont jelentős szénkibocsátással jár. A világszintű gyártás 1994-től 2014-ig 400%-kal nőtt. Ez körülbelül 80 milliárd ruhadarabot jelent évente.
1: Minden ruha még egy fontos és rendkívül káros folyamaton átmegy. A mosás. A mosógépek rengeteg energiát és vizet használnak fel, de a szárítógépeknek több mint 6-szor annyi energia szükséges, mint egy mosógépnek. Emellett a kritikus pazarlás és szennyezés mellett nem csoda, hogy a ruhaipar az olajipar után a második legszennyezőbb.
0: No, de itt jön a kérdés. Ha ez a folyamat ennyire káros, mit tehetünk mi, hogy megállítsuk? Az első lépés az organikus pamutra váltás, az újrahasznosított anyagokból készült ruhák előnyben részesítése, valamint a használt ruha vásárlással való megbarátkozás lehet. Az is sokat segít, ha megpróbálunk kevesebbet mosni, így nem használunk el nagy mennyiségű vizet, valamint a ruhák kevesebb szeri mosása meghosszabbítja az élettartamukat is. Ha kedvenc pólód el is szakad, ne hajíts ki azonnal az ablakon. Próbáld megjavítani, vagy ha már nem lehetséges, ahelyett, hogy kidobnád, inkább vidd el egy adománygyűjtő szervezethez.
1: Mert ez is hatalmas probléma, az a nagy mennyiségű ruha, amit minden évben kidobunk. Európában minden ember évente körülbelül 26 kg ruhát vesz fel, majd 11 kg-ot kidob. Ezeknek a kidobott ruháknak 87% a kommunális hulladékként végzi, vagyis válogatatlan formában lerakókba vagy égetőkbe kerül. Eközben világszerte 1%-át használjuk újra a textil hulladéknak. A ruhákból a szintetikus anyagok és vegyszerek a levegőbe, a földbe és a vízbe jutnak. A biológiai lebomlásuk pedig 200 évig is eltarthat.
0: Számos kezdeményezés indult a fenntartható divat kapcsán. Például sokan több hónapig vagy egy évig nem vásárolnak ruhát. Többek közt egy magyar divatújságíró, Mengyel Eszter is vállalkozott erre. Egy vele készült interjúban arra is kitért, hogy mennyire megrémítette a ruhaipar ilyen szintű káros hatása. A gyapott termesztés, a különböző vegyszerek gátlástalan használata és a ruhák megvarrása mögötti szomorú és felháborító igazság a napi 16 órát robotoló nőkről és gyerekekről mind arra ösztönözte, hogy belevágjon a kihívásba.
1: Valamint egyre több etikus divatcég kezdett munkába, és szerencsére fejlődés mutatnak. Na de mit nevezünk etikus cégnek? Például az olyan márkákat, amelyek nem számtalan vegyszerrel és rovarírtóval állítják elő a pamutot, vagy az olyanokat, akik rendes megélhetést biztosítanak a dolgozóiknak. E cégek sokkal minőségibb ruhákat állítanak elő, amik jóval tovább hordhatók. Magyarországon elérhető cégek például a Touch Me Not, a Leslo Fashion, vagy az Oat AV.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészút által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe, az utóbbi években megjelentnek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Itt tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, azaz, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, és egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az úgynevezett biomimikri életünk mindennapi részét képezi. Sokan nem is gondolnák, hogy az állat- és növényvilágban általánosnak számító dolgok mennyi fontos találmányt és hétköznapi eszközt iklettek. Bár ma már a gépekre és a modern eszközökre hagyatkozunk, sose felejtsük el, hogy mi mindent tanulhatunk a természettől.
1: A pókháló ötször nagyobb szakító szilárdságú, mint az acél, valamint a kevlárnál is ellenállóbb és hajlékonyabb anyag. Mesterségesen előállított változatából légzsák vagy golyóálló ruha készülhet, de a gyógyászat sebészeti varrófonálként vagy kötszerként is alkalmazhatja, hiszen biológiailag lebomlik és felszívódik. Különleges tulajdonsága a pókhálónak, hogy a madarak képesek észrevenni és akadálynak tekinteni azt, ellentétben a szintén átlátszó üveggel. Ezt alkalmazva Arnold Glass, német mérnök, a pókok hálóját utánozva hozott létre egy olyan technológiát, melynek révén az üveg a madarak által még látható fénytartományában úgy veri vissza a fényt, hogy a számukra egy látható rácsos hálót rajzol ki.
0: Egy namíb sivatagban élő bogárfaj életmódjának és vízhez jutási szokásainak különlegességét az adja, hogy a sivatagra telepedő hajnali ködben a megfelelő szögben megáll a széllel szemben. A bogár fedőszárnyán olyan göröngyök vannak, amelyek bevonata magához vonzza a nedvességet. Az apró vízcseppek egyre nagyobb cseppekké állnak össze a bogár hátán, ezek aztán a gravitációnak és a dombocskák közötti víztaszító mélyedéseknek köszönhetően legördülnek a bogár rágó szervébe. A Dewbank Butter nevezetű tárgy, bár inkább hasonlít egy citromfacsaróra, ugyanúgy a bogár tulajdonsága alapján működik, vagyis a felület tetején összegyűlő víz lefolyik a tárolóba, s így ihatóvá válik. Ma már ezt a technológiát vízerőműveknél is használják.
1: A történetek szerint a tépőzár is a biomimikri egyik találmánya. George de Mestral egy kutyás kirándulás után észrevette, hogy kutyája szőrébe bogáncs ragadt. A növény hurkos vége ugyanis kiválóan tapad. Mestral végül poliamidból infravörös hőkezeléssel készítette el a ma használt tépőzárakat, másik néven bogányzárat.
0: A medveállatkák apró 8 lábú vízben élő élőlények. A víz nélkül kiszáradnak, mégis képesek arra, hogy akár 100 év után ismét feléledjenek. Ezen tulajdonságuk annak köszönhető, hogy haláluk után DNS-ük és fehérjéjük cukorral vonódik be. A cukor tartósító hatását alkalmazza ma is például a Biomatrica és a Nova Laboratories nevű cégek, ahol az élő vakcinákat cukorfóliába tekerik, hogy 6 hónapig fagyasztás nélkül is hatékonyak maradjanak.
1: Wilhelm Bartlott, botanikus professzor volt az, aki felismerte, hogy a lótusz levelei szinte makulátlanul tiszták. Mikroszkóp alatt megvizsgálva azt lehet látni, hogy a levelek enyhén redőzöttek, és egy vékony viaszréteg védi a felszínüket a szennyeződésektől. Később ezt a módszert alkalmazták a kádak, az üvegek és a cserepek bevonásakor.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eltűnhet a legnagyobb magyarországi macska. Székesfehérváron jártak a kárpátaljai Ráti gyermekotthon fiataljai. 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. A mikrofonnál Breznai Aura. Az Eurázsiai hiúz Európa legnagyobb macska féléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyéül szolgáló szlovák-magyar határvidéken, áll a WWF Magyarország közleményében, amely kimondja, a faj gyakorlatilag eltűnőben van hazánkból. A szervezet a WWF Szlovákia, valamint több partner bevonásával 2023 és 2026 között vizsgálták a régió hiúz állományát, az eredmény azonban lesújtó. A szlovák Kars Nemzeti Parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze két kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, míg a hazai oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a szlovák karstességének hiúz állománya a túlélés határára sodródott. Ha nem történnek célzott természetvédelmi intézkedések, valós veszélye van annak, hogy a faj teljesen eltűnik a szlovák-magyar határvidékről, emelte ki Branislav Tam, a WWF Szlovákia nagy ragadozó kutatója. Székesfehérvár, Budapest és a Balaton is vár azokra a kárpátaljai gyermekekre, akik a Bodajki Segítő Szűz Máriák Egyhely szervezésében érkeztek hétfőn egy ajándéknyaralásra az anyaországba. A Ráti Szent Mihály gyermekotthon családjait kedden Deák Lajosné nemzetpolitikai tanácsnok és Lerner Zsolt alpolgármester fogadta a városházán. A háború ellenére 2023-ban utaztak ki először Kárpátaljára, azóta már 8-szor jártak ott, és számos barátság, kapcsolat épült ki az atyák és a kárpátaljai testvérek között. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Dammann-szigeten. A szakértők szerint a fosszíliás csúszhoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. A madárutánzó gyíkok két lábon járó, gyorsfutású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakban éltek, körülbelül 66 és 145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Több százmillió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. A tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a Zambiaka folyásadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a földköpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés korai jele lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 27-ig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tálat egyrészt bemutatja a Margit-sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve az 1920-1930-as évek úri sportjain át a szocialista korszak tömegsport mozgalmain keresztül egészen napjainkig. Írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a Sió-Zsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros pirkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.

0: 97.5 Táskarádió óta is beleférsz a mikrofonoknál Takács Anna és beszélgető társam Kajos Milán. Ő egy fiatal mezőgazdász. Milán, honnan jött az ötlet?
1: Hát ötlet nem is jött, hanem inkább ebbe születtem bele. Édesapám segített mindig benne, tanítgatott, és hát engem nagyon érdekelt a dolog, nagyon kicsi korom óta, és talán ezért ragadott meg ennyire ez a dolog.
0: És hány éves voltál, amikor először bevontak a munkába?
1: Körülbelül 5-6 éves lettem, mikor pedálos kis traktoron elkezdtem a gyakorlást, már akkor a tolatással és egyéb műveletekkel. Körülbelül 7-8 éves lehettem, mikor már gépre ülhettem, akkor még édesapám mellett, avagy ott volt mellettem, 10 éves koromban már egyedül mentem a gépekkel.
0: Milyen gépek ezek?
1: Kis traktortól a nagy traktorig és egészen a kombájnig.
0: Szóval akkor te mindent csinálsz itt,
1: és semmi
0: kivétel nincs,
1: semmi.
0: Bármikor.
1: Bármit.
0: És te ezt iskola után is általános iskolába fogtad magad, hazajöttél és beültél a traktorba?
1: Így van, így van. Van, amikor még iskola előtt is, ha olyan szezonális munka volt, hogy muszáj volt korán csinálni, valamilyen időjárási tényező miatt, de igen, minden délután szinte az életem része.
0: Mi volt ebben neked vonzó?
1: Maga a gépek szeretete szerintem, és a munka gyönyörűsége, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt fogalmazni. Hát ez egy életforma, nem mindenkinek tetszik, de nekem nagyon megtetszett.
0: És akkor ezt a nyári szünetben is csinálod bármikor?
1: Hát igen, szinte az őszi szünetben ugye az őszi betakarítás zajlik szinte az egész szünetben, és nyáron pedig a nyári betakarítás és az utómunkálatok.
0: Mit termesztetek?
1: Kukoricát, búzát, árpát, napraforgót, repcét, és állattartással nem foglalkozunk, és kertészettel sem.
0: És te beülsz a traktorba, de te mit csinálsz, hogy nem udatkozol, amíg te bennülsz?
1: Hát folyamatos figyelmet igényel, úgyhogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ülsz egész nap egy fülkében, és csak mész egy irányban, teljesen monoton a dolog, közben zenét hallgatok, az is kikapcsol, és maga a természet, maga a munkával való haladás, és az elvégzett munkának a szépsége, ez így összeadódik, és azért sok figyelmet is igényel az, hogy jól legyen elvégezve a munka, bármi probléma történik napközben, az egy nagy kihívás azt megoldani, illetve elvégezni.
0: És te online oktatás alatt, te volt, hogy a traktorból voltál bent online órán?
1: Igen, hát volt ilyen, ezt nem szeretem mondani, de hát sajnos volt olyan, hogy muszáj volt kimenni, és este tudtam megcsinálni az aznapra kiadott feladatokat.
0: És a házi, te azt mikor csinálod a tanulás részét az egésznek?
1: Hát egyből, hogy hazaérek, az számomra lehetetlen, hogy akkor tanulok, inkább nagyon késő este, vagy korán reggel azért felkelek, hogy tanuljak.
0: Ez tényleg neked egy teljes életformát igényel. És hogy tervezed a jövőt? Van valami cél a saját földek?
1: Hát a cél az, hogy édesapámtól átvenni az egész részét, szóval, hogy ne kelljen már neki annyit dolgozni, illetve saját céget alapítani, ott vezető lenni.
0: Tervezel tovább tanulást? Például valamilyen főiskolát, vagy amikor leérettségiztél, te már rögtön belevágsz az egészbe?
1: Hát nagyon szerettem volna agráregyetemet végezni, vagy hát még nem is mondtam le róla, de mivel be vagyunk gépesítve, és megvan annak a lehetőség, hogy már most dolgozhatnék egyből érettségi után, ezért nagyon elgondolkoztató, és fájna a szívem itt hagyni az egészet azért, hogy elmehessek közben egyetemre. Hát ez egy nagy dilemma, hogy lesz, de majd valahogy adja az élet, hogy alakul a dolog.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked, köszönöm a beszélgetést.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kosztyák Ignác, Solymosi András és László Vivien. Angliában található a White & Griffin fogadó, mely 1681-ben épült. Elsőre igazán csendesnek és nyugodtnak tűnik a hely. Történelmiesen néz ki, sok festmény, régies bútorzat és óriási csillárok. A napokban hotel és étterem kocsmaként üzemel, viszont egy meglehetősen erőszakos szellem is éli.
1: Andrew Williamson parakutatónak sikerült lencse végre kapnia a rejtélyes korsódobáló szellemet. A képen egy halvány női alak látható, akinek mikor kedve támad, hozzávág egy-egy korsót a neki nem tetsző italozó vendégekhez. Volt, hogy már polcokat is felborított, és még egyéb rongálásokat tett. Emiatt a hely veszélyesnek mondható, de ez nem riasztja vissza a vendégeket, sőt sokan azért mennek oda, hát ha pont akkor lesz kedve a szellemnek pár korsót elhajítania.
0: Egy férfi 2015-ben elment a hotelbe, hogy megbizonyosodjon a paranormális jelenségekről. Majd a szállás értékeléséhez ezt írta.
2: Igen, láttam egy szellemet. A szobánkból nagyon sok furcsa zajt hallottunk a bár felől. Az ott tartózkodásom alatt láttam egy szellemet, egy női alakot, tényleg láttam. Ez egy kissé megijesztett, így szóltam a vezetőségnek, akik kicsit sem lepődtek meg ezen. Összességében minden jó volt, leszámítva éjjel a zajokat, zörejeket és a szellemet.
0: Hogy miért ilyen dühös, ha italozó férfiakat lát, az még mindig rejtély. Ha kíváncsi vagy rá, hogy tényleg létezik-e a szellem, akkor irány a White & Griffin fogadó.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97 5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbara és Fónai Dorka. A mai adásunkban 5 plusz 1 tippet hoztunk el nektek, hogy hogyan legyetek környezettudatosak.
1: Első tippünk, hogy a teltitek, válasszátok a helyi termelők kínálatát, mivel így őket is támogatjátok, de ami a legfontosabb, hogy csökkentitek a szállítás káros hatásait, például a szén-dioxid kibocsátást.
0: Második ötletünk, hogy otthonotokban cseréljétek le izzóitokat az energiatakarékos darabokra. Lehet, hogy ezek kicsit drágábbak, de előnyük, hogy 75%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, és élettartalmuk tízszer hosszabb, mint a normál izzóké.
1: Harmadik javaslatunk, hogy a teltitek autó helyett használjatok tömegközlekedési eszközöket, például busz vagy vonatot, illetve a melegebb időkben a kerékpározás és a sétálás is nagyon egészséges, de a telekocsi rendszert is igénybe vehetitek. Viszont ha mindenképpen autóba kell ülnötök, gyakran ellenőrizzétek járművetek műszaki állapotát, mivel egy rossz műszaki állapotú autó sokkal többet fogyaszt, mint egy jól karbantartott. Ezen kívül még rengeteg más mód is van, hogy az utakon környezetbarátabbak legyetek, például, hogy minimalizáljátok a klíma használatát, hajtsatok lassabban, és ne pakoljátok tele csomagtartótokat.
0: Negyedik tippünként próbáljátok meghanyagolni az eldobható műanyagtasakokat és palackokat, mivel ezek lebomlási ideje közel 150 év is lehet. Helyette inkább próbáljátok ki a vászon bevásárló táskákat és a kulacsokat, mivel ezzel nem csak a természetet véditek, hanem pénztárcátokat is. Gondoljatok bele, mennyivel több pénz az, ha minden vásárlás, illetve ivás alkalmával megveszitek ezeket az egyszer használatos műanyagokat. Azt meg már nem is kell mondanunk, hogy egy szép bevásárló táska és egy szép kulacs mennyivel jobban mutat az ember kezében.
1: Következő tippünk, hogy ültessetek fát, mivel ezek oxigént termelnek, tisztítják a levegőt, árnyékot adnak, ami a nyári melegekben akár életet is menthet, mindemellett otthont adnak a madaraknak, és ha jól jártok, még gyümölcs is teremhet rajtuk.
0: Utolsó tippünk, hogy takarékoskodjatok a vízzel, mivel ez földünk legnagyobb kincse. Ma már sajnos több milliárd emberi egészséges ivóvíz hozzáférése nélkül. Mi még szerencsére nem érezzük ennek a hiányát, de közös felelősségünk, hogy ez így is maradjon. Vízfogyasztásotokat csökkentetitek, ha kádas fürdés helyett rövid zuhanyzást választotok, ha fogmosás közben elzárjátok a vizet, vagy csak ha szimplán megjavítjátok a csöpögő csapjaitokat.
1: Ne feledjük, hogy a környezet megóvása mindenki felelőssége. Egy kis odafigyeléssel mi is megvédhetjük élőhelyünket. Kezd el a környezettudatosságot már ma, mivel most még meg tudjuk változtatni jövőnket.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan exotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnesvasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében, femtoszekundumok alatt a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eltűnhet a legnagyobb magyarországi macska. Székesfehérváron jártak a kárpátaljai Ráti gyermekotthon fiataljai. 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. A mikrofonnál Breznai Aura. Az eurázsiai hiúz Európa legnagyobb macskaféléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyéül szolgáló szlovák-magyar határvidéken, áll a WWF Magyarország közleményében, amely kimondja, a faj gyakorlatilag eltűnőben van hazánkból. A szervezet a WWF Szlovákia, valamint több partner bevonásával 2023 és 2026 között vizsgálták a régió hiúz állományát, az eredmény azonban lesújtó. A szlovák Kars Nemzeti Parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze két kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, míg a hazai oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a szlovák Kars térségének hiúz állománya a túlélés határára sodródott. Ha nem történnek célzott természetvédelmi intézkedések, valós veszélye van annak, hogy a faj teljesen eltűnik a szlovák-magyar határvidékről, emelte ki Branislav Tam, a WWF Szlovákia nagy ragadozó kutatója. Székesfehérvár, Budapest és a Balaton is vár azokra a kárpátaljai gyermekekre, akik a Bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely szervezésében érkeztek hétfőn egy ajándéknyaralásra az anyaországba. A Ráti Szent Mihály gyermekotthon családjait kedden Deák Lajosné nemzetpolitikai tanácsnok és Lerner Zsolt alpolgármester fogadta a városházán. A háború ellenére 2023-ban utaztak ki először Kárpátaljára, azóta már 8-szor jártak ott, és számos barátság, kapcsolat épült ki az atyák és a kárpátaljai testvérek között. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Dánman szigeten. A szakértők szerint a fosszíliás csúszhoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. A madárutánzó gyíkok két lábon járó, gyorsfutású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakban éltek, körülbelül 66 és 145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Több százmillió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. A tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a Zambia-Kafue-hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a földköpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés korai jele lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 27-ig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tálat egyrészt bemutatja a Margit-sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve az 1920-1930-as évek úri sportjain át a szocialista korszak tömegsport mozgalmain keresztül egészen napjainkig. Írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táskarádió.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
0: Ez a Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: még több sláger. Hamarosan. Reklám.
1: Nyereményjáték a Vekkerben.
2: Ünnepeld a nyár kezdetét velünk.
3: Egy jól megérdemelt kávéval, sütivel,
4: vagy egy isteni reggelivel, ebéddel. Te döntöd el.
2: Játsz velünk és nyerd meg a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékból 30 000 forint értékű ajándékutalványát.
4: Részletek a rádió Instagram, Facebook és TikTok oldalán.
2: Sorsolás június 17-én az élő Vekkerben. Jöjjön a napi kérdés! Amikor belépsz a főbejáraton, jobbra mi található? A könyves vagy a kenyeres?
0: Ez reklám volt. 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
5: Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az országos mentőszolgálat. Példátlan viking kincset fedeztek fel Norvégiában. Alig 2 hét múlva startol a 2026-os fezem. A mikrofonnál Labádi Hanna. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az országos mentőszolgálat. A nyári szünet idején minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az országos mentőszolgálat 2018-ban indította el a mentők hősképző programját, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a színidő a középiskolások és az egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Norvégia történetének legnagyobb vikingkori pénzgyűjteményére bukkantak az oszlói egyetem régészei. Derül ki az intézmény közleményéből. Páratlan leletegyüttes mintegy 2970 ezüstérméből áll, és fémkeresőkkel találták meg. Nem hittem a fülemnek, amikor hallottam erről a felfedezésről. Ez nemzeti és nemzetközi szinten is nagy eseménynek számít. Norvégiában ugyanis kevés dolog izgalmasabb a vikingkornál, mondta Hanna Geiren, nemzeti örökségvédelmi biztos. Szakértők szerint fizetőeszközök többsége angol, illetve német eredetű, de akadnak köztük dán és norvég érmék is. A legkorábbi pénzek a 980-as évekből származnak, a legkésőbbiek pedig az 1040-es évekből. Ebben az időszakban a vikingek számos alkalommal támadták meg Angliát, sőt évtizedekre hatalmuk alá is hajtották. Már csak néhányat kell aludni, és ismét dübörög a Fezen Fesztivál Székesfehérváron. A program a korábbi évekhez hasonlóan idén is sokszínű. A Forest Street-től egészen a Valhalla-ig terjed az ABC-n rendezett fellépő lista. A teljes menetrendet a Fezen honlapján található. 2 év kiadás után visszatér Azaria, a hazai zene élet egyik legnagyobb hatású előadója. Minden bizonnya óriási hadaggal hoz különleges energiájából Székesfehérvárra. És felejtetetlen koncerte ajándékozza meg majd a rajongóit. Azonosították az első drágakőből készült fogtömést, írja az Akronyusz. Ez megkérdőjelezi azt a régóta fennálló feltételezést, miszerint a Közép-Amerikában alkalmazott fogászati beavatkozások esztétikai jellegűek voltak, és csak a látható fogakat érintették. A tanulmány a Francesco Marroquín Egyetem Popovu Múzeumában őrzött bal alsó öllőfog alapján készült, mely a spanyol hódítás előtti maja korból származik.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
5: 2015 után ismét Magyarország nélkül rendezik meg a férfi kézilabda világbajnokságot jövőre. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség ugyanis hivatalos honlapján tudatta, hogy Szaúd-Arábia és Törökország kapta meg a szabad kártyát, és velük vált teljessé a 32-es mezőny. A magyar férfi válogatott az előző 3 világbajnokságon a legjobb 8 közé jutott. Ez nem számított az IHF döntéshozóinál.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
5: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 23 fokot mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
6: Ez a BBM.

Ghost. Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eltűnhet a legnagyobb magyarországi macska. Székesfehérváron jártak a kárpátaljai Ráti gyermekotthon fiataljai. 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. A mikrofonnál Breznai Aura. Az eurázsiai hiúz Európa legnagyobb macskaféléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyéül szolgáló szlovák-magyar határvidéken. Áll a WWF Magyarország közleményében, amely kimondja, a faj gyakorlatilag eltűnőben van hazánkból. A szervezet a WWF Szlovákia, valamint több partner bevonásával 2023 és 2026 között vizsgálták a régió hiúz állományát, az eredmény azonban lesújtó. A szlovák Kars Nemzeti Parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze két kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, míg a hazai oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a szlovák karstességének hiúz állománya a túlélés határára sodródott. Ha nem történnek célzott természetvédelmi intézkedések, valós veszélye van annak, hogy a faj teljesen eltűnik a szlovák-magyar határvidékről. Emelte ki Branislav Tam, a WWF Szlovákia nagy ragadozó kutatója. Székesfehérvár, Budapest és a Balaton is vár azokra a kárpátaljai gyermekekre, akik a Bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely szervezésében érkeztek hétfőn egy ajándéknyaralásra az anyaországba. A Ráti Szent Mihály gyermekotthon családjait kedden Deák Lajosné nemzetpolitikai tanácsnok és Lerner Zsolt alpolgármester fogadta a városházán. A háború ellenére 2023-ban utaztak ki először Kárpátaljára, azóta már 8-szor jártak ott, és számos barátság, kapcsolat épült ki az atyák és a kárpátaljai testvérek között. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Dánman szigeten. A szakértők szerint a fosszíliás csúcshoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. A madár utánzó gyíkok két lábon járó, gyorsfutású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakban éltek, körülbelül 66 és 145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Több százmillió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. A tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a Zambiaka folyásadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a földköpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés korai jele lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 27-ig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tálat egyrészt bemutatja a Margit-sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve az 1920-1930-as évek úri sportjain át a szocialista korszak tömegsport mozgalmain keresztül egészen napjainkig. Írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 21 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: Miért a Táskarádió a fiatalok kedvenc rádiója?
1: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltok, óriási!
2: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táskarádió.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. Példátlan viking kincset feleztek fel Norvégiában. Alig 2 hét múlva startol a 2026-os Fezem. A mikrofonnál Labádi Hanna. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A nyári szünet idején minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az Országos Mentőszolgálat 2018-ban indította el a mentők hősképző programját, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a színidő a középiskolások és az egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Norvégia történetének legnagyobb vikingkori pénzgyűjteményére bukkantak az Oslói Egyetem régészei. Derül ki az intézmény közleményéből. Páratlan leletegyüttes mintegy 2970 ezüstérméből áll, és fémkeresőkkel találták meg. Nem hittem a fülemnek, amikor hallottam erről a felfedezésről. Ez nemzeti és nemzetközi szinten is nagy eseménynek számít. Norvégiában ugyanis kevés dolog izgalmasabb a vikingkornál, mondta Hanna Geiren, nemzeti örökségvédelmi biztos. Szakértők szerint fizetőeszközök többsége angol, illetve német eredetű, de akadnak köztük dán és norvég érmék is. A legkorábbi pénzek a 980-as évekből származnak, a legkésőbbiek pedig az 1040-es évekből. Ebben az időszakban a vikingek számos alkalommal támadták meg Angliát, sőt évtizedekre hatalmuk alá is hajtották. Már csak néhányat kell aludni, és ismét dübörög a Fezem Fesztivál Székesfehérváron. A program a korábbi évekhez hasonlóan idén is sokszínű. Forest Street-től egészen a Valhalla-ig terjed az ABC-n rendezett fellépő lista. A teljes menetrendet a Fezen honlapján található. 2 év kiadás után visszatér Azaria, a hazai zene élet egyik legnagyobb hatású előadója. Minden bizonnya óriási hadaggal hoz különleges energiájából Székesfehérvárra. És felejtetetlen koncerte ajándékozza meg majd a rajongóit. Azonosították az első dráakőből készült fogtömést, írja az Akronyusz. Ez megkérdőjelezi azt a régóta fennálló feltételezést, miszerint a Közép-Amerikában alkalmazott fogászati beavatkozások esztétikai jellegűek voltak, és csak a látható fogakat érintették. A tanulmány a Francesco Majakin Egyetem Popov Múzeumában őrzött bal alsó öllőfog alapján készült, mely a spanyol hódítás előtti majakorból származik.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2015 után ismét Magyarország nélkül rendezik meg a férfi kézilabda világbajnokságot jövőre. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség ugyanis hivatalos honlapján tudatta, hogy Szaúd-Arábia és Törökország kapta meg a szabad kártyát, és velük vált teljessé a 32-es mezőny. A magyar férfi válogatott az előző 3 világbajnokságon a legjobb 8 közé jutott. Ez nem számított az IHF döntéshozóinál.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 21 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szigl Barnapás és Bali Villő. Az axolotl. Az axolotl butus tekintete mögött a természet egyik legelképesztőbb képessége rejlik. Az axolotlök talán a világ legjellegzetesebb kétéltűi. Aranyos, kissé butácska tekintetük, jellegzetes, mosolyra hajló szájuk miatt, kedvelt házi állatok, egyedi biológiai tulajdonságaik miatt azonban gyakran brutális állatkísérletek áldozatai.
1: Ezek az állatok pont olyan különlegesek, mint amilyen könnyen mosolyra fakasztanak. A többi szalamandrától eltérően az axolotlök a neoténiának nevezett jelenség során nem alakulnak át teljesen életük során, így bár kétéltűek, életük nagy részét víz alatt töltik. Fejlesztenek tüdőt és jellegzetes, fülszerű kopoltyúikkal lélegeznek a víz alatt. Vadon élve akár 15 évig is élhetnek, és átlagosan 23 cm-esre nőnek. Étrendjük változatos, kagylókat, apró halakat és rovarokat is fogyasztanak. Alig van belőle vadon élő példány.
0: Az axolotlök valójában képesek az átalakulásra, a tudósok mesterségesen is előidézték már fogságban tartott állatokon, és az átalakulás után olyan tulajdonságokat fejlesztenek, amelyek lehetővé tennék számukra a szárazföldi életet. A vadonban azonban még ismeretlen okokból ez nem történik meg. Az ok az, hogy a faj különleges élőhelyén nem váltakoznak a száraz és nedves időjárási körülmények. Néhány harántfogú gőte félének el kell hagyni a vizet, részben azért, mert a nedves élőhely, ahol élnek, a száraz évszakban kiszárad.
1: Az axolotlök emellett híresek hihetetlen regenerációs képességükről, amely segítségével szöveteket, szerveket és akár teljes testrészeket is újra tudnak növeszteni. A tudósok szeretnék jobban megérteni a folyamatot, mivel végső céljuk, hogy ezt az emberi gyógyászatban is hasznosítsák.
0: Bár lenyűgözőek egyedi biológiai tulajdonságaik miatt, kulturális jelentőségük is van Mexikóban. A legenda szerint Xolotl, a tűz és a villámlás azték istene, egyben Quetzalcoatl, vagyis tollas kígyó ikertestvére különféle formákat öltött, többek között egy szalamandrájét is, hogy elkerülje, hogy feláldozzák. Végül elfogták, és az axolotl is csemegévé vált, amit még ma is fogyasztanak Mexikóban.
1: Kulturális jelentősége ellenére a faj a Természetvédelmi Világszövetség szerint kritikusan veszélyeztetett. Úgy gondolják, hogy a vadonban kevesebb, mint 1000 egyet maradt fenn. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az axolotlök fennmaradásához létfontosságú vízi élőhelyek degradálódnak és szennyezettek.
2: Story, fletykák és a tezenét. Ez a Hello. Minden este.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka és Vörös Csenge. A tűzi játékok rengeteg kutyának jelentenek megpróbáltatást, és ezért a gazdiknak is. Dúrogás, puffogás, hangoskodás, valami miatt az emberek nagy részét ez szórakoztatja, a kutyáknak viszont komoly stressz helyzetet jelent, amit kezelnünk kell. Ezért bemutatunk pár módszert, amivel meg tudod nyugtatni a kisállatot tűzi játék esetén.
1: Sajnos a petárdázós, dúrogós napok évente több ezer kutya tűnik el, és 40%-uk soha nem kerül vissza, 10%-uk pedig rövid időn belül meg is hal. Olyan ijedten rohangálnak, hogy nem könnyű befogni őket, simán befutnak az autók közé és balesetet okoznak, szóval közös érdek, hogy felkészítsük őket.
0: Nem minden kutya stresszeli szét magát a dúrogástól, de ha a következő tüneteket látod, biztos, hogy problémát jeleznek. Liheg, feszülten járkál, remeg, árnyékként követi a gazdáját, elbújik, mancsol, hány, bepiszkít, rombol, lefagy, szökik, nagyon ugat, esetleg bántja saját magát. Mindennek az az oka, hogy az erős hanghatások nem kontrollálható környezeti stresszt jelentenek a kutyáknak, akik egyébként sokkal jobban hallanak, mint mi. A tűzi játéknak ráadásul van egy olyan mély frekvenciája, amit a kutyák fenyegetőnek találhatnak.
1: Sokféle szempontot vizsgáltak, és az a rendkívüli, hogy hajlamosabbak az érzékenységre az ivartalanított, idősebb, keverékkutyák, illetve azok, akiknek egyéb hangérzékenységük is van.
0: A tűzi játék napján a következőket tehetjük, hogy este ne kelljen nagyon izgulni. Legyen a kutyán biléta a telefonszámmal, vagy esetleg csíp. Napközben jól mozgassuk meg egy hosszú sétával, játékkal. A megfelelő nyugtató jelentősen segíthet csökkenteni a tüneteket. Létezik viharkabát, illetve köthetünk nyugi csomót, ezeknek az a lényege, hogy jó szorosan körbeölelik, és ezzel nyugtatják a kutyát, és ha elég szorosak, és a mellkast minél nagyobb felületen lefedik, meglepően jó a hatásfokuk. De a nyugi csomót 15 percnél tovább ne hagyjuk rajta. Próbálkozhatunk feromonokkal és illóolajakkal, ártani nem fogunk velük, de ezeknek a készítményeknek csekélyebb a hatásuk.
1: Alakítsunk úgy a környezetét, hogy biztonságosnak érezze, legyen kényelmes, búvóhelye, boxa, kapcsoljunk neki lámpát, tegyük be a megnyugtató vidám zenét. Tereljük el még időben a figyelmét játékkal, rágbukával, tréninggel, mielőtt komoly pánikba esne. A kerti kutyákat is vigyük zárt helyre. Ne hagyjuk őket egyedül, és próbáljunk mi sem stresszelni. Minden hanghatás után adjunk finom falatot, az esti sétáltatás mindenképpen pórázon történjen.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Völgyi Glória Bella.
1: Sokan mondják, hogy a spanyol nyelv nagyon egyszerű, és még sok helyen is beszélik. De vannak olyan tények a nyelvről, amit általában nem említenek az emberek, pedig nagyon érdekesek. Ma ezeket gyűjtöttük össze nektek.
0: Első. A spanyol nyelv a kínai és az angol után a harmadik legtöbb, közel 400 millió anyanyelvű beszélővel rendelkezik a Földön. Más becslések szerint viszont már az angolt is megelőzte. A spanyol 21 ország hivatalos nyelvének számít, az Egyesült Államokban pedig már közel 40 millió spanyol ajkú él. Bár talán meglepő lehet, a spanyol hivatalos nyelvnek számít a nyugat-afrikai egyenlítői Guineában, és maradtak még anyanyelvű beszélői a dél-kelet-ázsiai Fülöp-szigeteken is, amely egykoron spanyol gyarmat volt.
1: Második. A spanyol ajkúaknak csak mintegy tizede él Spanyolországban. A nyelvhasználók közül legtöbben, legalább egynegyedük mexikói.
0: Harmadik. A Spanyol Királyi Akadémia 1713-ban alakult, és 1726-39 között 6 kötetben kiadta az első terjedelmes értelmező szótárat. Mára minden spanyol nyelvű országban, továbbá az Egyesült Államokban és a Fülöp-szigeteken is működik, amelyek együttesen a Spanyol Nyelvi Akadémiák Egyesületét alkotják, és közösen készítik az akadémiai szótárakat, nyelvtanokat és helyesírási kiadványokat.
1: Negyedik. A spanyol az első európai modern nyelv, amelyik nyomtatott nyelvtannal rendelkezett. Antonio de Nebrija, szevillai humanista amerikai felfedezésének évében 1492-ben adta ki Grammatica című latin-spanyol nyelvű művét a kasztíliai nyelvtárról.
0: Ötödik. A spanyol jelentős hatással volt a Fülöp-szigetek hivatalos nyelvére, a filipinóra vagy a tagalogra. Nyomot hagyott a hangkészletben és a szókincsben is, ugyanis az eredetileg csak az A, I, U magánhangzókat ismerő nyelvbe spanyol hatásra kerültek az E és az O hangok. Egyes források szerint a mindennapi szókincs közel 40%-a spanyol jövevény szavakból áll.
1: Hatodik. Az egyetlen új latin nyelv, amelyben nincsenek zöngés-rés hangok. Mindez még az indoeurópai nyelvek között is rendkívül ritkának számít. Habár ilyen volt a latin is, a mai spanyol állapotnak nem közvetlen előzménye, miután az óspanyolban még volt Z, Z és J hangok. A ladino nyelvváltozat kivételével, amely máig őrzi a Z és a J hangokat, ez a rendszer a spanyolban leegyszerűsödött.
0: Hetedik. A szókincs legalsó rétegében elvesztette a latin F-et. Az F hang már a latinban is ritka volt, csak a szótövek elején állhatott, és nem volt zöngés párja sem. Az óspanyolban először H-vá alakult, majd a 16. századra teljesen eltűnt. Írásban H betű őrzi a nyomát, egyes szavakban, mint a facere, elszert csinál igében. A korábbi elmélet szerint a területen eredetileg beszélt ősi, nem indoeurópai nyelv hatására történt, ma már azonban ezt többen vitatják, és egyszerű belső változás következményének tartják.
1: 8. A felkiáltó és a kérdőjelet a mondat elé is kiteszik 180 fokban megfordítva. Ezt a furcsaságot azért vezették be a helyesírásban, hogy jól behatárolható legyen a mondat kérdést vagy felkiáltást tartalmazó része, mivel a spanyolban a szórendi szabadság miatt sokszor csak a hanglejtés különbözteti meg a kijelentő, a kérdő, illetve a felkiáltó mondatokat.
0: 9. Az európai nyelvek közül a spanyolban van a legtöbb arab jövevény szó, amely a szókincs kb. 4%-át teszi ki. Jelentős részük azonban csak speciális szövegkörnyezetben, illetve nyelvjárásokban, főleg Andalúziában fordul elő.
1: 10. A spanyol nyelv több mint 1000 rendhagyó igével rendelkezik. A leggyakoribb igaragozási szabálytalanság a tőmagánhangzó váltakozás. A létige, valamint számos gyakran használt ige is rendhagyó, ám reméljük, ez nem szeki kedvét egy nyelvtanulónak sem.
0: 11. Szilveszter éjszakáján mindenki 12 szőlőszemet és pesgőt kap. Annak érdekében, hogy szerencsések legyenek, a szőlőszemeket egyenként kell lenyelni, akkor, amikor éjfél tüt az óra.
1: 12. Náluk a karácsonyi újévi időszak legfontosabb ünnepe a vízkereszt, amit január 6-án tartanak. Vízkeresztkor a gyerekek kiteszik a szalmával vagy árpával kitömött cipőiket az ablakpárkányra, hogy abrakot adjanak a napkeleti bölcsenet lovainak. A rossz gyerekeknek a poklot jelképező szén jár, amely barna marcipán darabok formáját ölti, melyek közül néhányat cukormázlegyek díszítenek.
0: 13. Reggel a családtagok összegyűlnek, hogy mindannyian egyenek a vízkereszti tortából, ami ovális alakú sütemény, egy szerencse pénzérmét rejt magában, és csak ezen a napon fogyasztják. Karácsony első napján az emberek megajándékozzák egymást, és egy urnából leveket húznak, hogy megtudják, milyen romantikus kapcsolatok szövődnek majd az elkövetkező esztendőkben. A hagyományokhoz híven december 28-án megtartják a Szent Ártatlanok napját, ami tulajdonképpen a bolondok napja. Ilyenkor viccelik meg egymást. Te voltál már Spanyolországban?
1: Igen.
0: És tapasztaltad ezeket az érdekes dolgokat, a nyelvben, a hanglejtést?
1: Hát egy-kettőt már észrevettem, mint például a fákjátójelet és a kérdőjelet, mikor láttam ezeket a mondatokat leírva, de hanglejtés nem nagyon, mivel még kicsi voltam, és nem nagyon emlékszem rá. Most már tanulom a spanyolt is, mert nagyon érdekel a kultúra, a nyelv, meg minden igazából az országról.
0: Ha ti is tudtok valami érdekességet a spanyolokról, akkor írjátok meg Facebookon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Somos Péter és Nyári Ádám.
1: Megvannak azok a sportok, játékok, amik tipikusan ugye szabadidős elfoglaltságnak rögzülnek az emberek tudatában, és sokan még elképzelni sem tudják, hogy ezeknek versenysport változatuk is van, főleg, hogy azok gyakran igencsak eltérnek attól a bizonyos szabadidőben űzött játéktól. És egy ilyen például az Ultimate nevű sport, amit hogyha meghall az ember, akkor csekély a valószínűsége, hogy tudná, miről is van szó. Az Ultimate ugyanis a köznyelvben csak frisbiként emlegetett korongdobálós játék versenysport változata, a nevéből sejthető, hogy amerikai eredetű.
0: Hogy így nevezzük hivatalosan, annak jogi okai vannak, ugyanis a frisbee kifejezés egy amerikai cég levédette. Ugyanakkor következetesen elterjedt nem hivatalos névként az Ultimate Frisbee, illetve maga a frisbee is.
1: Már az sokak számára megdöbbentő lehet, hogy ez a lapos, tárcsaszerű dolog egy versenysport eszközeként is működik. Még erre is rátehetünk egy lapáttal, ha eláruljuk, hogy a sport szabályaiban leginkább az amerikai futballal és a rögbivel mutat hasonlóságot.
0: Bár alapvető eltérés, hogy a tojáslabda helyett itt a jól ismert koronggal dobálóznak, a játék lényege ugyanúgy annak a célterületre történő bejuttatása.
1: A korongot éppen birtokló játékos nem mozoghat, a többiek viszont igen, így passzokkal operálva érhetik el az endzont. A játékosok fizikai kontaktja nem megengedett, szabályok tehát itt is vannak, azonban érdekes módon az Ultimate-et játékvezető nélkül játsszák a résztvevők sportszerű hozzáállására támaszkodva.
0: Azért, hogyha ilyen szabály próbálnának meg alkalmazni a többi sportban, azt hiszem lenne egy pár csúnyabb baleset. Gondoljuk, nem tudom, például a jégkorongnál azért csúnyabb bunyók lennének, de akár csak egy focinál vagy egy kosárnál, hogyha nem lennének bírók.
1: Jó, azokat a sportokat mondjuk elképzelni fizikai kontakt nélkül a játékosok között.
0: Nyilván
1: egymást történik.
0: Lehet, hogy a horgászatnál például meg lehet ezt csinálni.
1: Neked személyes tapasztalataid vannak így a frisbivel?
0: Hát én nagyon szeretek frisbizni, és van is egy egészen friss sztori, meg ez konkrétan nyárról, amikor Lengyelországba mentünk az iskolámban, egy vándortáborba, és egy óra után a busz meghibásodott, és meg kellett állnunk egy benzinkúton, ahol frisbizni kezdtünk a kamionok között, és egy kicsit húzós volt, tehát volt eset, aki hivatásosan frisbizik, tehát hogy ő jár edzésekre, meg ilyesmi, és ő mutogatott egy-két dobást, ilyen profibakat, de alapvetően a legnagyobb kihívás nem az volt, hogy hogyan dobjuk, hanem az, hogy ne dobjuk neki az autóknak, ami hát valljuk be nem mindig jött össze, de szerencsére komolyabb kár nem keletkezett.
1: Egyébként, amikor így az ember a frisbizésre gondol, akkor nem tudom, hogy az átlag embereknek hány százaléka sejti azt, hogy ennek így néz ki egy versenysportszerű változata, és hogy ez mennyire elképzelhető legtöbbek számára. Mindenesetre ez tényleg így van, és a mérkőzéseken a pontozás rendszere eltérő lehet, például fix idő vagy fix megszerzendő pont, amíg tart a mérkőzés, de vannak ennél bonyolultabbak is, például, hogy egy időkeret van megadva, és annak leteltekor a végeredményben a vezető csapathoz egy közelebbi megszerzendő pontot tűznek ki, például 14-12-es állásnál azt mondják, hogy akkor 15 pontig megy a meccs, és így eddig tart.
0: És ezt így a meccs közepén?
1: Hát nem, a meccs végén is úgy
0: mondhatják. Hát azért ez egy elég megnehezítő körülmény lehet.
1: Hát nyilván megegyeznek mondjuk a találkozó előtt, hogy akkor ez milyen rendszerben fog zajlani, de akkor lehet látni, nem olyan egyszerű ez a játék, mint így elsőre gondolnánk.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pápai Ivett és Nerebecki Máté. Manapság a fake news és a clickbait, azaz a kamu hírek és a kattintás vadász hírek már a média alapvető fogalmaivá váltak, hála azoknak, akik félrevezető címekkel és hatalmas piros nyilakkal csalogatják az olvasókat, hogy rákattintsanak az adott cikkre. Legalább egyszer mindenkivel megesett már, hogy bedölt egy kamu hírnek, és lássuk be, nem is olyan könnyű elkerülni ezeket. Most bemutatunk pár ilyen híres álhírt és összeesküvés elméletet.
1: Az összeesküvés elmélete koronázatlan királya, a mérgező kondenszcsík elmélet, sajnos vagy nem sajnos, számos hívőt tudhat magának világszinten. A hívők szerint a cél lehet a népességszabályozás, az időjárás befolyásolása, vagy épp a globális felmelegedés megakadályozása vagy felgyorsítása. A valós magyarázat, hogy a hajtóművekből kiáramló égéstermékekre kicsapódik, kifagy a légkörben lévő vízpára, pont úgy, ahogyan a normál felhőképződés során is a levegőben lebegő kis porszemcsék.
0: A műanyag zacskós rizs elméletet egy olyan videó indította el, amiben azt próbálták bizonygatni, hogy Kínában még a rizs is műanyagból készül, pedig a felvételen csak a műanyag gyártáshoz szükséges pellet készülését lehetett látni. A pánikot azt fokozta tovább, hogy egy indonéz nő azt állította, hogy családjában többen is rosszul lettek a műanyag rizs fogyasztása után. A hatóságok természetesen bebizonyították, hogy a zacskós rizs nem tartalmaz műanyagot a zacskón kívül.
1: A koronavírus járvány elején felröppent a hír, hogy a híres focista Cristiano Ronaldo átmenetileg kórházzá alakította szállodáit a betegek számára. Ebből annyi igaz, hogy Ronaldo tényleg sokszor nyilatkozik a vírus elleni védelem fontosságáról, de kórházat azért nem alapított.
0: Bizonyára mindenki szembe találkozott már azzal a videóval, amin egy amerikai golfpályán lefilmezett közel 4,6 méteres óriás aligátor kószál. A Guardian saját felületén számolt be az esetről, ráadásul egy korábbi 5 méteres példány befogását is megemlítették. A videó azonban több árulkodó jelet is tartalmaz, amelyek alapján hamar kiderült, hogy csak ügyes kreatív animációs szakemberek állnak a videó mögött. De az se szégyen, ha te is elhitted ezt a hírt, hiszen a floridai golfpályákon egy aligátor olyan, mint nálunk egy galamba nagyvárosban.
1: Egy kissé kakukk tojás az az eset, amikor egyetemista macedón tinédzserek 2016-ban az amerikai elnökválasztás témája körül alkottak egy egész fake news hálózatot. A tinédzsereket ráadásul nem is érdekelte a politika, csak szimplán pénzt és hírnevet akartak, és ezzel még büszkelkedtek is számtalan amerikai hírportálnak. Az már csak habatortán, hogy a macedón városban külön kultusza lett a fiataloknak.
0: Nektek mi volt a legelképesztőbb álhír, amit hallottatok? Írjátok meg Facebookon.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A hieroglif és hieroglifikus szavak jelentése szentírás. A hellenisztikus korban, ugyanis Egyiptomban már csak jelentősebb állami és vallási épületeken alkalmazták. Hieroglif írásnak nevezzük a képírásos, vagy a képírásból kialakult logografikus írásokat, különösen, ha vallásos jellegű jelekről van szó. A hieroglif írások alapvetően szóírások. Az egyiptomi írás például már az időszámításunk előtti 3. évezred elején az ABC összes mássalhangzóját és sok magánhangzóját is külön jelölhette. Az első ismert hieroglif írások körülbelül egy időben jelentek meg Mezopotámiában és Egyiptomban. A prezumer képírás később az írás technika miatt ékírássá alakult.
1: Az egyiptomi hieroglif írás első emlékei az archaikus korra tehetőek, mint a Narmer paletta vagy a Dzser szikla feliratai Núbiában. A hieroglif írás fejlődésének több útja ismert. A történelemben a leghosszabb ideig alkalmazott írásrendszer az óegyiptomi írás, amelynek majdnem 4000 éves története során több változás is megfigyelhető. A képregényszerű feliratok szabadrajzai idővel egységesedtek, kialakultak az egyezményesen használt piktogramok. Ezeknek formája és elhelyezésük módja is szabványosult. Bizonyos esetekben még a jelek sorrendje is módosul.
0: A hieroglif írás egyszerűbb és papíruszon könnyebben írható jelekké változott. Ezt nevezzük hieratikus írásnak, mely a középbirodalom idején már feltűnik falfestményeken és koporsó szövegeken is. A hieroglif írás a kőfaragványok és egyéb ünnepélyes feliratok készítésére szolgált. Az utolsó egyiptomi hieroglif feliratok a késői római birodalomban, a kereszténység korszakában, az 5. században készültek. Ezután az óegyiptomi írás teljesen feledésbe merült.
1: Kelet- és Dél-Kelet-Ázsiában mai napig használják a hieroglifikus írásokat. Mai állapotukban az eredeti képjel nem olyan ismerhető fel. Fokozottan áll ez az egyszerűsített írásmódokra is. Közép-Amerikában a maja írás és annak feltehető elődje az olmék írás használt hieroglif jeleket. Az olmék írás nagyon friss felfedezés, csak az 1990-es évek végén került elő az első olmék felirat. Korábban a térség történelmével foglalkozók nem is sejtették, hogy az olmékoknak volt írásbeliségük. Szimbólumaik, növények, rovarok és egyelőre teljesen ismeretlen jelentésűek.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is bele.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis rifentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még Düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézd rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hack jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van. Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: El a gyabugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkanyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Gázsombor és Kovács Réka. A Carson Coma az egyik leghíresebbé vált feltörekvő magyar együttes. A zenekar mostani felállásban 2018 óta zenél, bár az együttes még más felállásban gimis zenekarként is működött.
1: A banda énekese és egyik frontembere, Fekete Giorgio, félig olasz származású, csak 2007-től fogva él Magyarországon. A Carson Comának egyébként olasz nyelvű száma is van, érdemes meghallgatni. Sok ütős számon kívül neki köszönhetjük a Big Like közmondást.
2: A zenekar másik főszövegírója és dalszerzője Héra Barnabás, akinek tulajdonítható többek között az Immunissá válunk, a Cringe Days, az Én még sohasem és az Elmélkedések egy magasabb rendű életforma esetleges hiányáról dalszövege is. Barnét nagyon érdekli a politika, azt is el tudná képzelni, hogy 20 év múlva politikai újságíró vagy második kerületi polgármester lesz. Ha ezt a pályát választja, Giorgio lenne a strómanja.
0: Kun Bálint a billentyűs, csodálatosan tudja szavalni a bűnbánó elefántot, oda van a piros vita tigrisért, profi zsonglőrködik, és a többiek szerint a csapat legokosabb tagja.
1: Egyik gitárosuk, Bona Zsombor, aránykező szólóit sok dalban hallhatjuk. Mint a Song About My Grandma klipjéből is kiderült, neki megvolt a bónusz is.
2: Jónás Attila, a basszusgitáros, csodálatosan reklámozza a banda brandjét, és professzionális sörnyitónak minősül. Gál Péter oda van az Abba Tribute bandákért, és szeretne organista lenni a saját esküvőjén.
0: A zenekarnak egyébként az első albuma a Corduroy Club volt, aminek a nagy része angol nyelvű dalokból áll. Az albumon lévő Song About My Grandma videóklipje még a magyar klipszemle fődíját is elnyerte.
1: A zenekarnak egyébként a klipjeit is érdemes megnézni, mivel az abszolút kaotikus vizuállal felfegyverkezett videók nagyon hozzájárulnak a számok hangulatához.
2: Érdekesség az is, hogy a pandémia, igaz, a zenekarnak sem volt könnyű időszak, sikerük mégis felfelé ívelt. Ugyanis ebben az időszakban a banda felvette a második nagy lemezét, és tavasszal Fonogram díjasokká váltak az év felfedezettje kategóriában.
0: 2022-ben kiadták harmadik nagy lemezüket. Ennek az előfutára volt az Osztálytalálkozó. A digitális analóg elég kísérletező, zeneileg és szövegileg egyaránt. Ajánlom mindenkinek a Carson Comát, mert a rock műfajon belül annyi mindent kipróbáltak, hogy garantáltan mindenki talál az ízlésének megfelelő dalt.
3: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menne, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
2: Ez a Táska Rádió.
3: Teljesen.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eltűnhet a legnagyobb magyarországi macska. Székesfehérváron jártak a kárpátaljai Ráti gyermekotthon fiataljai. 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. A mikrofonnál Breznai Aura. Az eurázsiai hiúz Európa legnagyobb macskaféléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyéül szolgáló szlovák-magyar határvidéken. Áll a WWF Magyarország közleményében, amely kimondja, a faj gyakorlatilag eltűnőben van hazánkból. A szervezet a WWF Szlovákia, valamint több partner bevonásával 2023 és 2026 között vizsgálták a régió hiúz állományát, az eredmény azonban lesújtó. A szlovák Kars Nemzeti Parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze két kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, míg a hazai oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a szlovák Kars térségének hiúz állománya a túlélés határára sodródott. Ha nem történnek célzott természetvédelmi intézkedések, valós veszélye van annak, hogy a faj teljesen eltűnik a szlovák-magyar határvidékről, emelte ki Branislav Tam, a WWF Szlovákia nagy ragadozó kutatója. Székesfehérvár, Budapest és a Balaton is vár azokra a kárpátaljai gyermekekre, akik a Bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely szervezésében érkeztek hétfőn egy ajándéknyaralásra az anyaországba. A Ráti Szent Mihály gyermekotthon családjait kedden Deák Lajosné nemzetpolitikai tanácsnok és Lerner Zsolt alpolgármester fogadta a Városházán. A háború ellenére 2023-ban utaztak ki először Kárpátaljára, azóta már 8-szor jártak ott, és számos barátság, kapcsolat épült ki az atyák és a kárpátaljai testvérek között. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszíliás csúszhoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. A madárutánzó gyíkok két lábon járó, gyorsfutású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakban éltek, körülbelül 66 és 145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Több százmillió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. A tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a Zambia-kafolyásadéknak nevezett régi újjában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a földköpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés korai jele lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 27-ig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tálat egyrészt bemutatja a Margit Sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve az 1920-1930-as évek úri sportjain át a szocialista korszak tömegsportmozgalmain keresztül egészen napjainkig. Írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 21 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Sztorik, pletykák és a tezenék. Indul a Táskarádió

0: 97.6 társa rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka, Bali Villő, Szigetvári Máté, Szigöl Barnabás és Batta Levente. Nehéz meghatározni, melyik nyelvet a legnehezebb megtanulni, mivel az attól függ, melyik azok a nyelvek, amelyeket már ismerünk. Ezt szem előtt tartva próbáltunk összeállítani egy listát azokról a nyelvekről, amelyek elsajátítása rendkívül nehéz, persze csak abban az esetben, ha egyik rokon nyelvét sem beszéljük. Első, a mandarin. Egy egyértelmű választás. A világon legnagyobb számban beszélt nyelvét különös módon nehéz megtanulni. Ez egy tonális nyelv, melyben az írásrendszer mindegyik hangja négy módon is ejthető. A mandarin ráadásul tele van homofonokkal, idiomákkal és aforizmákkal. Ezekre egy külföldinek meglehetősen nehéz ráérezni, és ezt a szimbólumok ezrei sem könnyítik meg.
1: Második, arab. Az arab nyelven minden betűt négy különböző módon lehet leírni. A magánhangzókat írásban nem jelölik, ami rendkívül meg tudja nehezíteni egy arab szöveg fordítását. Az arab nyelven is sokféle nyelvjárás fordul elő, tehát az arab Egyiptomban egészen más, mint például Szaúd-Arábiában.
2: Koreai. A koreai a legelterjedtebb olyan nyelv, ami más nyelvekkel nem áll kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy maga a nyelv teljesen egyedi, és emiatt akár lista elejére is kerülhetett volna. Tele van olyan dolgokkal, amelyeket egy angolul beszélő furcsának találhat, például a mondatok gyakran végzőnek cselekvést kifejező igékkel.
3: Negyedik. Magyar. A magyarban felelhető rengeteg eset miatt a világ legnehezebb nyelvtanai közé sorolandó. A ragokat az igeidők és a birtokviszony jelölésére használják, nem pedig a szórend meghatározására. A magyarban található kulturális elemek is valódi kihívássá teszik a nyelv tanulását.
4: Ötödik. Japán. A japán nem annyira nehéz, ha beszédről van szó, legalábbis a mandarinhoz képest. Ami viszont nehéz, az az írás. Mielőtt még megtanulnánk leírni alapvető dolgokat, több ezer különböző karaktert kell megtanulnunk. Ráadásul három különböző írásrendszere is van. Hiragana, kanji és katakana.
0: Hatodik. Finn. A magyarhoz hasonlóan a finn nyelv is rendkívül bonyolult nyelvtannal rendelkezik. Sokféle személyragot használnak az igeragozás során, amit meglehetősen nehéz elsajátítani mondjuk egy angol anyanyelvűnek. Az igékre a fokváltozás is hatással van. A főnéveknek sokféle esete van, ami pokollá teszi a nyelvet azok számára, akik nem beszélik. Ráadásul tele van köznyelvi fordulatokkal, ami azt jelenti, hogy miután megtanultuk a nyelvet hivatalos módon használni, még mindig hosszú út áll előttünk.
1: Hetedik, a navahó. A navahó. A navahó egy olyan nyelv, amely az igékről szól. Még a leírások is igével történnek, ezért sok általunk használt melléknevet nem is lehet egyértelműen lefordítani erre a nyelvre. Ezen kívül a nyelv tele van olyan hangokkal, amelyeknek a legtöbb modern nyelven nincs megfelelője.
2: Nyolcadik, izlandi. Noha az izlandi nem mondható nyelvi izolátumnak, mégis pusztán 400 ezeren beszélik egy távoli szigeten. Potenciálisan ezt a nyelvet a legnehezebb távolról megtanulni, mivel kevés az online elérhető anyag.
3: 9. Lengyel. Noha a lengyel nem annyira megrázó, mint a magyar, mégis 7 különféle esete van. Ezen kívül egy bonyolult és összetett nemi rendszerrel van összekötve, amely kulcsfontosságú a nyelv folyékony ismerete szempontjából.
4: 10. Baszk. A baszk nyelv írott és beszélt formái a koreaihoz hasonlóan minden más nyelvtől különböznek. 5 dialektussal is meg kell küzdenünk, tehát bár lehet, hogy kevésbé nehéz, mint a koreai, korán sem ugyanaz.
5: Minden este 6-tól 10-ig.
6: Hello.
5: A Táskarádió esti sója. 97.5 Táskarádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente.
1: Hihetetlen! A 2023-as Fizika Nobel-díjat egy magyar kapta. Krausz Ferenc és csapata Pierre Agostini, Anne Hulier.
0: Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne Hulier az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló atoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapták.
1: A három díjazott, akik közül Krausz Ferenc és Anne Hulier 2022-es kutatásaikért megkapták a Wolf-díjat is. Mostani kísérleteikkel új eszközöket adtak az emberiségnek az elektronok világának felfedezésére.
0: Pierre Agostininek, Krausz Ferencnek és Anne Huliernek sikerült létrehoznia olyan extrém rövid ideig tartó fényimpulzusokat, amelyekkel vizsgálni lehet az elektronok mozgásának vagy energiaváltozásának gyors folyamatait.
1: Az elektronok világában a változások rendkívül rövid idő, néhány tized atoszekundum, a másodperc milliárdod részének milliárdod része alatt zajlanak le. A díjazottak kísérleteik során olyan ultrarövid, atoszekundumos fényimpulzusokat hoztak létre, amelyek felhasználhatók az atomokon és molekulákon belüli folyamatok mérésére.
0: Az alapkutatás jelenleg az univerzum megértését célozza, de számos területen, például az elektronikában és az orvosi diagnosztikában is lesz lehetőség a gyakorlati alkalmazására. Hans Ellegren, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a bejelentés után telefonon hívta fel Anne Huliert.
1: Krausz Ferenc, móri születésű magyar fizikus, 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE-TTK-n. Kutató munkáját a BME Fizikai Intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén.
0: Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a müncheni Lajos Miksa Egyetem, azaz Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője.
1: Pierre Agostini a franciaországi Aix-Marseille Egyetemen szerzett diplomát, és PhD-jét is ott szerezte meg 1968-ban. Dolgozott Franciaország mellett Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is. Jelenleg az Ohio-i Állami Egyetem professzora.
0: Krausz Ferenc kihangsúlyozta, sokat jelent a Nobel-díj, mivel ez a legtekintélyesebb elismerés. Hihetetlen, tette hozzá a kutató Anne Hulier, aki nehezen jutott szóhoz megjegyezve, hogy a kategória eddig díjazottjai között nem volt túl sok nő. Ő az ötödik, aki megkapja a fizikai Nobel-díjat. Így a díj ezért is nagyon értékes számára.
1: Magyar születési tudósok közül eddig négyen kaptak fizikai Nobel-díjat. 1905-ben a Németországban dolgozó Lénárd Fülöp a katódsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért, dinamida. 1963-ban az Egyesült Államokban élő Wigner Jenő az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért. 1971-ben a Nagy-Britanniában élő Gábor Dénes a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 2023-ban pedig Krausz Ferenc csatlakozott hozzájuk. Dr. Udvari Sándor tanárról fogjuk kérdezni, hogy Krausz Ferenc 2023-ban miért is kapta a fizikai Nobel-díjat?
2: Krausz Ferenc egy lézerfizikus, aki a munkája során nagyon rövid időtartamig tartó lézer impulzusokat fejlesztett ki. Ez 10^-18 másodperc, ez azt jelenti, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéig tart ez az impulzus. Most, hogy mire jó ez? Úgy kell képzelni, mintha egy hihetetlen gyors vakut készített volna azért, hogy az elektronok mozgását, a sejtekben lévő mozgásokat meg tudja figyelni a nagyon gyors villanással. Ha lassabb lenne, akkor elmosódnának a jelenségek, mert ott nagyon gyors jelenségek jönnek létre. És ezzel képessé vált arra, hogy az atomokban az elektronok eloszlását lefényképezze, és képessé vált arra, hogy a sejtekben létrejövő folyamatokat a, hogy mondjam, még életben megfigyelje, a sejtek életében megfigyelje.
3: A te zenéd, a te kedvenced.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Hanti Márton és Bodonyi Dániel. Az indie rock egy alternatív poppal keveredő műfaj a rockzenének. A legtöbb esetben a zene középpontjában a gitár és az ének áll, ezen kívül fontos még a dob és a basszusgitár is. Most megismerhettek egy amerikai indie rock együttest, akik Magyarországon ugyan még kevésbé népszerűek, de Amerikában az új lemezük óriási sikert hozott nekik. Eddie Anthonyról és Eden Doverről van szó, vagyis ismertebb nevükön A The Score-ról.
1: Ők tipikusan azok a fajta zenészek, akik nem kerítettek nagy feneket a zeneírásnak, csak leültek otthon egy zongorával, egy gitárral és egy laptoppal, és elkezdtek zenéket írni, majd ezeket feltöltötték YouTube-ra. New Yorkban egy közös baráton keresztül ismerték meg egymást, de gyorsan összeszoktak, és nagyon jól kiegészítették egymást, tehát a közös munka nem okozott nekik gondot. Évek után ennek meg is lett az eredménye, 2015-ben a Walmart egyik áruházlánca felhasználta egy reklámhoz az Oh My Love című dalukat, és a zene híresebb lett, mint maga a reklám. Az iTunes listáján a negyedik helyre került.

Azt mondják, az a céljuk a zenéjükkel, hogy az emberek motivációt gyűjthessenek belőle, és hogy segítsen nekik átjutni a nehéz helyzeteken. 2016-os kislemezükről az Unstoppable című dal szintén nagyon népszerű lett, több filmben és videóban is felhasznált.

0: Egy interjúban azt is elmondták, hogy általában hogyan írják a dalaikat. Mivel Adán régebben is foglalkozott producerkedéssel, általában ő írja a zenéket a dalokhoz, Eddie pedig a szövegeket. A legtöbb esetben nem térnek el az eredeti ötlettől, a végleges dalban ugyanezt a dallamot halljuk, amit először kitaláltak. Ennek köszönhetően nem tart sokáig megírni a dalokat, a legtöbbel néhány hét alatt készültek el.
1: A nevüket is a reklámkampány inspirálta, aminek köszönhetően híresek lettek, ugyanis angolul a Score többek között háttérzenét, aláfestő zenét is jelent. Viszont ennél egy sokkal egyszerűbb okuk is volt a névválasztásra, közeledett az első saját turnéjuk, és még nem döntötték el, hogy mi legyen az együttes neve, tehát végül a megegyezhetősége és az egyszerűsége miatt a The Score mellett döntöttek.

0: Mind a ketten rajonganak Ryan Tedderért és a One Republicért, több dalukban is fel lehet fedezni azokat a stílusjegyeket, amiket tőlük vettek át.
1: Ezért minden interjúban elmondják, hogy az, hogy befolyásolja a zenéjüket, nem azt jelenti, hogy le akarják másolni őket. 2017 végén családjukat hátrahagyva New Yorkból Los Angelesbe költöztek, hogy zavartalanul dolgozhassanak az új albumon. Októberben jelent meg az első nagy lemezük Atlas néven. A név és az albumborító ugyanazt a görög mitológiai stílust követi, mint az első kislemezük, a Myths and Legends. Ezen a lemezen sokat kísérleteztek a különböző hangszerekkel, hogy megtalálják a lehető legjobb hangzást. Minden zenéjüket úgy írták meg, hogy beleillik az album hangulatába, de mindegyik megállná a helyét önmagában is.
0: Az egyik dalt például már 2 évvel a megjelenés előtt megírták, de nem találták elég jónak, ezért akkor még nem adták ki. Viszont az új album munkálatai közben rátaláltak, kicsit felújították és kiadták ennek a részeként.

0: 2018. szeptemberében jelent meg legújabb daluk, a Stronger, ami pedig kicsit elektronikus beütésű, de így is elég fülbemászó dal lett. Legutóbbi interjújukban azt mondták, még mindig nem sikerült teljesen megszokniuk az Oh My Love óta azt, hogy nagyon sokan ismerik a zenéjüket, sőt már az is előfordult néhányszor, hogy az utcán felismerték őket. Próbálnak hozzászokni a hírességek életéhez, és közben már elkezdték a második album előkészületeit.
1: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Vasesti, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztuk neked az 5 leggyakoribb hibát szakválasztáskor.
1: A meggondolatlan szakválasztásnak számos következménye lehet. Aláírjuk a tanulmányos szerződést, vállaljuk, hogy a képzési idő másfélszerese alatt diplomát szerzünk. Így például, ha időközben félbehagyjuk a tanulmányainkat, vagy kicsúszunk a határidőből, előfordulhat, hogy vissza kell fizetnünk az állami ösztöndíjunkat, nem is beszélve az elvesztegetett időről, amelyet ráfordítunk. Ezért sokan jelentkeznek inkább OK-s képzésre, azok után, hogy megszakították a tanulmányaikat a felsőoktatásban.
2: Az első, ne a kedvenc középiskolai tárgyunk alapján válasszunk. Gyakoribb, hogy jó fej egy tanár, a tárgyból szerzett jó jegyek vagy a tapasztalatok miatt adjuk be a jelentkezésünket olyan területre, amely iránt valójában nem vagyunk elhivatottak. Ezért érdemes feltenni a kérdést, biztosan a kedvencünk lesz ez a terület akkor is, ha már mások tanítják, esetleg komolyabb és másféle követelményekkel kapcsolódó tárgyakkal?
0: Ne kövesd el azt a hibát, hogy más döntsön helyetted. Léteznek orvos és jogász dinasztiák, amelyeknél elvárás, hogy a gyerekek folytassák a hagyományt. A legtöbb szülő szeretné, ha a gyermeke magas presztízzel rendelkező szakon tanulna, de komoly zsákutcában találhatja magát, aki annak alapján dönt, hogy mit várnak el tőle a szülei, tanárai vagy barátai. Tegyük fel magunknak a kérdést, mivel foglalkoznánk a legszívesebben.
1: Gyűjtsünk minél több információt a választott területről. Fontos, hogy alaposan tájékozódjunk a jelentkezés előtt. Mit kínál a szak, milyen következményeket támaszt, milyen kompetenciákat igényel, és milyen tudásra tehetünk szert, ha elvégezzük a képzést. Érdemes megválaszolnunk, képesek vagyunk-e teljesíteni a követelményeket, és szívesen foglalkoznánk-e ezzel a területtel hosszú távon is?
2: Nem könnyű felmérni a munkaerőpiaci helyzetet a felsőoktatás kapujából, de mindenképpen érdemes megpróbálkozni vele, nehogy a képzés végén döbbenjünk rá, hogy 3 vagy akár 5 évet áldoztunk egy olyan tudás megszerzésére, amellyel végül nem tudunk elhelyezkedni. Tájékozódjunk előzetesen, hogy milyen területen tudjuk majd hasznosítani a tudásunkat, és van-e kereslet az adott szakma iránt.
0: Tartsunk ki a választásunk mellett! A felvételi lapon 3 szakot lehet megjelölni, így sokan akkor is választanak a kiválasztott képzés mellé másik 2, ha azok iránt nem is érdeklődnek. Ha lecsúsznak az első helyről, lemondanak az álmaikról ahelyett, hogy OK-s képzésen pluszpontokat szereznének, és jövőre újra megpróbálnák a jelentkezést. Tegyük fel magunknak a kérdést, megéri-e feláldozni az álmainkat, ha nem sikerült elsőre bekerülni az adott szakra?
1: Ha nem tudunk egyértelműen dönteni a szakok között, érdemes időt adni magunknak és beiratkozni egy kisebb elköteleződéssel járó, mégis nagyon hasznos OK-s képzésre. Ma már rengeteg ilyen képzés közül válogathatnak a jelentkezők. Szinte egészen biztos találni olyat, ami az álomszakmádhoz is kapcsolódó.
3: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
4: Ez a legkirályabb rádió.
5: Minden vannak a legjobb zenéim.
6: 97.5 Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a kétjegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 mással hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem habárik, aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nesvelnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 95 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neithnek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfok elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poseidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktisz, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellelhető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Gál Zsombor, Sarf Janka és Bali Villő. Hogy élj túl egy örvényt? A vízi örvények a folyókban, tengerekben és óceánokban egyaránt megtalálhatók. Ezek keletkezésének oka azon fizikai törvény, mely szerint a folyadékok áramlása során különböző sebességű és irányú mozgások keletkeznek. Amikor egy akadály meggátolja az áramlást, a víz az adott tárgy körül kezd el forogni, örvényt létrehozva. Ezen kívül a különböző hőmérsékletű vízrétegek találkozása is előidézheti az örvények kialakulását, amikor a melegebb víz fel, a hidegebb víz pedig lefelé áramlik.
1: Az, hogy egy örvény milyen mélységbe tud lehúzni, a méretétől és az erejétől függ. Egyes esetekben azonban olyan lefelé tartó spirált eredményeznek, amelyek képes magukba szívni a közelben lévő tárgyakat, de akár embereket is. Amennyiben leszívja az embert az örvény, gyorsan eluralkodhat a pánik. A levegő hiánya miatt pedig sokan kapálózásba kezdenek. Ez túlélő ösztön nem lehet mit tenni.
2: Stuart Fauston, aki hasonlót élt át, elmondta, amikor realizálta, mi történik, megpróbált kiúszni, de ez reménytelennek bizonyult. Az esetről egy kamera felvételt is készített, amelynek tanulsága szerint nagyjából 3,5 percet töltött a víz alatt. Az örvény majdnem a meder aljáig húzta le a férfit, ahol azonban csökkent az áramlat ereje, végül kiengedte szorításából. A férfit arccal lefelé találták meg a vízben, szerencsére azonban arra járt egy kajakos és kihúzta a vízből.
3: A vízimentők szerint az örvény szívó ereje a tetején a legerősebb, így a legtöbb esetben nem járunk sikerrel, ha ott kezdünk el felfelé úszni. A meder fenekéről jól elrugaszkodva azonban visszajuthatunk a felszínre, de figyeljünk arra, hogy ne egyenesen felfelé ússzunk, hanem oldalirányba, így elkerülve az örvényt. Ha még nem vagyunk a meder alján, de már nem érezzük a szívó erőt, szintén elkezdhetünk tempózni. A kulcs, bár nyilván lehetetlennek tűnik, a nyugodtság megőrzése.
1: Bár Fauston esete szerencsés volt, érdemes kétszer átgondolni, hogyan segítsünk a fuldoklónak, ugyanis előfordult már olyan, hogy a mentőfél is bekerült az örvénybe. Segítségnyújtás esetén próbáljuk meg a fuldokló mögé kerülni, és a hóna alatt átkarolva a partra vinni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Most megtudhatsz pár dolgot Tom Hollandról. Thomas Stanley Holland 1996. június 1-én született a délnyugat londoni Kingston upon Thames-ben Nicola Elizabeth Frost, fotós és Dominic Holland humorista és író gyermekeként. Három öccse van, Henry, Sam és Paddy. Holland Kingston upon Thames-ben él, szülei és testvérei házának közelében. Mivel szülei kreatív szakmát végeznek, gyakran inspirálják őt. Apját tekinti példaképének, aki az iparágban szerzett tapasztalatai miatt nem hivatalosan a menedzsereként dolgozott.
1: Holland a Wimbledonban található Donhead katolikus előkészítő iskolában tanult. 7 éves korában diszlexiát diagnosztizáltak nála. Szülei őt és testvéreit magániskolába járatták, hogy megkapják a megfelelő figyelmet. Habár Hollandnak tetszett az új iskola, ez kezdte hátrányosan befolyásolni a családja anyagi helyzetét. 2012-ig a Wimbledon kollégba járt egy önkéntesen támogatott jezsuita általános iskolába, majd ezt követően a Croydonban található brit előadó művészeti és műszaki iskolában tanult.
0: Tom pályafutása 9 éves korában kezdődött, amikor beiratkozott egy táncórára, ahol egy koreográfus felfigyelt rá, aki elintézte, hogy a Billy Elliot a musical meghallgatásán szerepeljen a londoni Victor Place színházban. 2 éves felkészülés után 2008-ban mellékszerepet kapott, és abban az évben kinevezték a címszerepre, amelyet egészen 2010-ig alakított.
1: Tom a Lehetetlen című katasztrófa drámában debütált, amiért elnyerte az év fiatal brit színészének járó London Film Critics Circle díját. Ezt követően Holland úgy döntött, hogy főállású színészi karrierre vált, szerepelt a Majd újra lesz nyár című filmben, valamint történelmi személyiséget alakított a Tenger szívében című filmben és a Farkas bőrben című minisorozatban.
0: A Marvel moziverzum 6 szuperhős filmjében elsőként az Amerika kapitány polgárháborúval, kezdődően a pókemberként szerzett nemzetközi elismerést. A következő évben megkapta a BAFTA Rising Star díját, később pedig a legfiatalabb színész lett, aki főszerepet játszott a Pókember hazatérés című filmben, a Pókember idegenben és a Pókember nincs hazaút folytatásaiban. Ezek egyaránt több mint 1 milliárd dolláros bevételt hoztak világszerte, az utóbbi az év legnagyobb bevételét hozó filmje lett.
1: Elismerései között szerepel egy Brit Filmakadémia díj, 3 Saturnus díj, egy Guinness világrekord és a Forbes listáján való szereplés. Egyes kiadásukban generációjának egyik legnépszerűbb színészének nevezték.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Különlegesek az adások.
4: Nagy királyok vagytok, csak így tovább.
3: Mert itt mennek a legjobb zenék.
5: 97.5 Táska Rádió.
2: Te is

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. Példátlan viking kincset fedeztek fel Norvégiában. Alig két hét múlva startol a 2026-os Fezem. A mikrofonnál Labádi Hanna. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A nyári szünet idején minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az Országos Mentőszolgálat 2018-ban indította el a mentők hősképző programját, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a színidő a középiskolások és az egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Norvégia történetének legnagyobb vikingkori pénzgyűjteményére bukkantak az Oslói Egyetem régészei. Derül ki az intézmény közleményéből. Páratlan leletegyüttes mintegy 2970 ezüstérméből áll, és fémkeresőkkel találták meg. Nem hittem a fülemnek, amikor hallottam erről a felfedezésről. Ez nemzeti és nemzetközi szinten is nagy eseménynek számít. Norvégiában ugyanis kevés dolog izgalmasabb a vikingkornál, mondta Hanna Geiren, nemzeti örökségvédelmi biztos. Szakértők szerint fizetőeszközök többsége angol, illetve német eredetű, de akadnak köztük dán és norvég érmék is. A legkorábbi pénzek a 980-as évekből származnak, a legkésőbbiek pedig az 1040-es évekből. Ebben az időszakban a vikingek számos alkalommal támadták meg Angliát, sőt évtizedekre hatalmuk alá is hajtották. Már csak néhányat kell aludni, és ismét dübörög a Fezem Fesztivál Székesfehérváron. A program a korábbi évekhez hasonlóan idén is sokszínű. A Forest Street-től egészen a Valhalla-ig terjed az ABC-n rendezett fellépő lista. A teljes menetrendet a Fezen honlapján található. Két év kiadás után visszatér Azaria, a hazai zene élet egyik legnagyobb hatású előadója. Minden bizonyja óriási hadaggal hoz különleges energiájából Székesfehérvárra. És felejtetetlen koncerte ajándékozza meg majd a rajongóit. Azonosították az első dráakőből készült fogtömést, írja az Akronyusz. Ez megkérdőjelezi azt a régóta fennálló feltételezést, miszerint a Közép-Amerikában alkalmazott fogászati beavatkozások esztétikai jellegűek voltak, és csak a látható fogakat érintették. A tanulmány a Francesco Marroquín Egyetem Popovu Múzeumában őrzött bal alsó öllőfog alapján készült, mely a spanyol hódítás előtti maja korból származik.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2015 után ismét Magyarország nélkül rendezik meg a férfi kézilabda világbajnokságot jövőre. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség ugyanis hivatalos honlapján tudatta, hogy Szaúd-Arábia és Törökország kapta meg a szabad kártyát, és velük vált teljessé a 32-es mezőny. A magyar férfi válogatott az előző három világbajnokságon a legjobb 8 közé jutott. Ez nem számított az IHF döntéshozóinál.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 21 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Ausztráliának is lesz nemzeti űrhivatala.
1: Az Ausztrál Oktatási Ügyi Minisztérium az országban folyó nemzetközi űrkutatások kongresszusán jelentette be a szervezet megalakítását, amelynek az ausztrál űripari tevékenység koordinálása és nemzetközi kapcsolattartás lesz a célja. Az ausztrál kormány adatai szerint a világ űripara 1998 és 2015 között évi átlagban 9,5%-kal nőtt, és az űriparból származó bevétel 2015-ben mintegy 323 milliárd dollárra rúgott.
0: Az ausztrál döntés után a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 35 tagállamából már csak Törökországnak nincs önálló űrhivatala.
1: Ausztráliából Görögországba a svájciak segítségével megtalálták Artemis több mint 100 éve keresett szentélyét.
0: Svájci régészek megtalálták Artemis görög istennő több mint 100 éve keresett szentélyét a görögországi Évia szigetén fekvő Amarüntos falu közelében. Az Artemis szentély, vagyis az Artemision létezése az ókori görög dokumentumokból, köztük Sztrabón görög földrajzíró műveiből ismert volt, de maradványainak helyét egész ez év nyaráig nem tudták biztosan azonosítani.
1: A templom maradványai mintegy 10 kilométerre fekszenek attól a helytől, ahol korábban feltételezték. Az elmúlt 10 évben svájci régészek a Lausanne-i Egyetem egyik professzorának vezetésével próbálták meghatározni a templom helyét. A feltárások során találtak egy vastag falat, amely a templom melletti oszlopcsarnok része volt, és az épület egy nagyobb részét is sikerült feltárni.
0: Görög hírportálok szerint az idei ásatásokon bukkantak a régészek először olyan bizonyítékra, amely véglegesen megerősítette, hogy az Artemision maradványait találták meg Évia szigetén. Az épületeket a Krisztus előtt 6. és 2. század közötti időszakban emelték. Találtak egy szökőkutat, Artemis feliratokat, Artemisnek és ikertestvérének, Apollonnak és anyjuknak, Létónak szóló felajánlásokat. Ez az Artemis szentély volt az istennő fő kultusz helye az Athénhoz közeli térségben.
1: Amikor férjhez mentek egy áldozati mágián, fel kellett áldozniuk addig szűz gyermekéletük holmiait, így a babákat, játékokat és hajfürtjeiket. Artemis istennő leghíresebb szentélye Efezoszban, a mai törökországi Izmirtől nagyjából 50 kilométerre állt. Építését még a perzsák uralmának ideje alatt Krisztus előtt 550 körül kezdték meg.
0: A 105 méter hosszú és 52 méter széles szentélyt az ókori világ 7 csodája közt tartották számon. Építése több mint egy évszázadot, kereken 120 évet vett igénybe. A drága cédrusfából készített tetőzetet 127, egyenként 18 méter magas oszlop tartotta. A szentély mélyén állították fel Artemis, a római mitológiában Diana, istennő, 2 méter magas szobrát. Az ókor egyik leghíresebb temploma tragikus véget ért. Krisztus előtt 356. július 21-én egy Hérosztratosz nevű ember felgyújtotta a szentélyt, mivel így akarta halhatatlanná tenni a nevét. A templom egész éjszaka égett, és teljesen megsemmisült. Soha többé nem építették újra.
2: Dark

0: 97.5 Táska Rádió, te is belefért. A mikrofonoknál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban elhoztunk nektek az olyan ifjúsági könyvet, amit mindenképp érdemes elolvasnotok, ha lányok vagytok, és elmúltatok 14 évesek.
1: Az első Karen M. McManus-tól a Lehull a lepel című könyv. Ebben a magával ragadó történetben megtudhatjuk, mi történik, amikor 5 idegen együtt sétál be egy terembe, de csak 4-en jönnek ki élve. Hétfő délután a Bayview Gimi 5 diákja a büntetését tölti egy osztályteremben. Ők Bronwyn az ész, Eddie a szépség, Nate a bűnöző, Cooper a sportoló és Simon a különc. A Bayview Gimi hírhet pegykarovatának szerkesztője. Mielőtt még kijöhetnének a teremből, Simon meghal. A nyomozók szándékosságot sejtenek a halál körül. Simon hétfőn halt meg, kedden viszont egy pletykarabát jön ki, ami mind a 4 gimist agyanúsítottak közé sorolja. Vagy az is lehet, hogy mindannyian egy szabadon portyázó gyilkos bűnbakjai? Mert mindenkinek vannak titkai, nem igaz? De vajon milyen messzire mennél el, hogy ne lepleződj le? Egy biztos, a vége nem az lesz, amire számítottál.
0: Második ajánlásunk Bence Blankától a Pulcsiban alszom. A történet Mánáról szól, aki egy átlagos középiskolás lány volt. Sajnos erről már csak múlt időben beszélhetünk, mivel egy nagy csalódás után már semmi más nem érdekli, csak az, hogy mit mutat a mérleg. Egy idő után nem fontosak sem a barátok, sem a suli, csak is a kalóriák és a dekagramok. Óriási bő fekete tuccokban jár, és folyton fázik, Pulcsiban alszik. Vajon lesz ki kizökkentse ebből az állapotból Mánát? Derítsd ki a könyvből!
1: A következő könyv a Dimili trilógia. Ez a sorozat 3 kötetből áll, plusz íródott hozzá egy kiegészítő 4. kötet, ami a főszereplő fiú történetét írja le. A könyv tartalma következő. Amikor a 16 éves Adam Munro beleegyezik, hogy a nyarat rég nem látott apjánál tölti a kaliforniai Santa Monica-ban, még nem sejti, mi vár rá. Adam szülei elváltak, és az apja új családot alapított. Ez azt jelenti, hogy Adam találkozik a 3 mostoha testvérével. A legidősebb Tyler Bruce egy heves természetű, hatalmas egójú problémás kamasz, aki mindenben szöges ellentéte Adamnek. A fiatal lány nem sokára egy új élményekkel teli világban találja magát, mert Tyler baráti köre úgy dönt, hogy a szárnyai alá veszi a jövevényt. A legnagyobb rejtély Tyler jelenti a számára, és minél jobban próbálja megérteni a fiút, annál jobban megtetszik neki. A könyvből kiderül, hogy a mostoha testvéredben nem érdemes beleszeretni.
0: 4. ajánlásunk Natalie Sommerstől a lányok regénye. Ez a humorral teli üdetörténet 4 különböző karakterű francia tinilány mindennapjairól, örömeiről, gondjairól, vágyairól, titkairól szól. A főszereplők Kera, Lili és Mál, akik már általános iskolából ismerik egymást. Egy gimnáziumba is mennek tovább, ahol találkoznak a szép és titozatos Melisandal. Így a trióból 4-es fogat lesz. A lányok regénye rengeteg kalandba és olykor veszélyekbe, na meg persze a szerelembe viszi be leolvasóit.
1: Utolsó könyvjavaslatunk Ellie Elzéttől a Soha, Mindig, Néha című könyv. A főszereplők Dave és Julia, barátok. Már a középiskola elején eltökélték, hogy sosem válnak sablonos diákokká. Még saját listát is írtak, a sosemek listáját. Mindarról, amit semmi szín alatt nem akartak megtenni a középiskolában. A legtöbb szabály könnyen betartható. Például az 5. sosem festjük a hajunkat a szivárvány színei között megtalálható árnyalatra. Vagy a 7. sosem szűrjük össze a levet tanárral. Dave azonban titkot őriz. Nem tartja be a 8. szabályt, sosem epekedünk némán valaki után a középiskola egész tartalma alatt. Máskülönben ugyanis a 10. szabályt sértené meg, miszerint sosem randizunk a legjobb haverunkkal. Így amikor a szép, badót és hirtelen természetű Julia azt javasolja, hogy hajtsák végre mindazt, ami a sosemek listáján szerepel, Dave örömmel megy bele a játékba. Még a haját is hajlandó borzalmas zöld árnyalatúra festeni. Tréfának indul a dolog, ám azután valami furcsa történik. Dave és Julia felfedezik, hogy a sablonok mellőzésével tulajdonképpen elszalasztották a középiskolát, sőt, talán a szerelmet is.
0: Ha elolvassod a könyvek valamelyikét, írd meg nekünk Facebookon, hogy tetszett.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is belefersz. A mikrofonnál Tóth Janka és Benkei Panna. Te tudod, mik azok a tündérkörök? Hogy mitől alakulnak ki? Most megtudsz róla mindent.
1: A kutatók évtizedek óta vizsgálják a namíbiai tündérköröknek nevezett furcsa formációk rejtélyét. Az Angola és Dél-Afrika között 2000 km hosszan húzódó félsivatagos terület köralakú foltjait már rengetegféle műszerrel vizsgálták, de így se találtak magyarázatot a kialakulásokra. Tavaly Vartás Csinkel kutatási eredményei nagy port kavartak. 4 év műhold felvételeit hasonlította össze és vizsgálta. Ennek során kiderült, hogy egyes körök ez idő alatt eltűntek, miközben máshol újak jöttek létre. Ez volt az első biztos arra utaló jel, hogy a tündérkörök valamilyen módon kötődnek az élővilághoz.
0: A biológus adatai alapján 41 évre becsülte a tündérkörök élettartamát, de azt ő sem tudta megfejteni, hogy mi hozta létre ezeket. Néhányan már akkor gyanakodtak, hogy a termeszek pusztítják el a füvet alulról. De Csinkel nem talált bizonyítékot a rovarok szerepére. A talajjal kapcsolatban sem észlelt semmi rendellenességet. Csinkel munkáját Norbert Jürgens folytatta. Ő 2006-ban utazta be Afrikát, köztük Angola eldugott polgárháború által sújtott területeit, hogy felderítse a tündérkörök titkát. Minden állati jelenlétet, nyomokat, ürüléket, fészkeket feljegyzett a körökön belül és környékükön.
1: Árkokat is ásott a körök közepétől a peremükig, hogy felderítse a körök alatt rejtőző föld alatti élőlényeket is. Jürgens azt tapasztalta, hogy egyetlen faj szinte minden felkeresett tündérkörnél megtalálható volt, a homoki termesz. A termeszek nyomait nehéz észrevenni, mivel szinte úsznak a homokban, és csak nagyon finom, ideiglenes alagutakat hagynak hátra maguk után.
0: Más termeszfajokkal ellentétben nem építenek látványos felszíni vagy kiterjedt föld alatti lakhelyeket, és többnyire csak éjszaka bújnak elő a talajból. Így Jürgens bizonyítottnak látja, hogy a tündérköröket a termeszek alakítják ki, úgy, hogy alulról elrágják a fűszálak gyökereit. A kutató úgy véli, hogy a termeszek tudatosan alakítják ki és tartják fent ezeket a növénymentes foltokat, más pedig azért, mert így csapdába ejtik az értékes esővizet. A vízcsapdák jelenléte magyarázatot adhat arra is, hogy miért nő olyan gyakran a környező vidékeken jellemzőnél jóval magasabb és dúsabb növényzet a tündérkörök kerületén.
1: Jürgens adós maradt annak bizonyításával, hogy valóban a termeszek rágják meg a gyökereket, mert egyetlen ilyen esetet sem figyelt meg. Az is igaz azonban, hogy a homoki termeszek rejtett életmódja miatt ez nehezen is lenne megvalósítható. Egy növényökológus szerint a termeszeknek semmi közük a tündérkörökhöz, hanem csak egy kevés erőforrás iránti versengés, egy furcsa példáját láthatjuk bennük. Jürgens azonban bízik abban, hogy állításai kiállják a tudományos próbát.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. A mai adásban a magyar ételekről lesz szó, hiszen mindannyian szeretjük a magyar étkeket, most ezeknek a múltjáról fogunk beszélni. Ha az ember arra gondol, hogy mit ettek a középkorban élők, mindig hatalmas királyi asztalokat képzelünk magunk elé, különböző sültes tálakkal. Bár ez a kép részben pontos, és a középkorban fogyasztott ételeket ma is fogyasztjuk, természetesen sokkal modernebb változatban, a legrégebbi fennmaradt receptekig, csak a reformkorba tudunk visszanyúlni.
1: Magyar ember az általános köztudattal ellentétben a 17-18. Századig nem fogyasztott levest, legalábbis nem abban a formájában, ahogy ma is ismerjük. Ugyanakkor a régi magyar konyhából fennmaradtak a lév néven említett étkek, mint például a vadragulév, vagy éppen a leghíresebb, a fekete lév. Ezek valójában nem levesek, hanem sűrű mártások, raguk voltak, melyek minden komolyabb lakoma fontos elemeit képezték. Az emberek ezeket a mártásokat vagy a húsokra, halakra, tésztákra öntötték rá, vagy különféle lepényekkel, cipókkal törölték ki a közös tálakból. A fekete levesről mindenki azt hiszi, hogy a kávéról van szó, de ez egy súlyos tévedés, hiszen a korabeliek nem a kávéra utaltak a fekete lévvel, hanem egy sötét színű mártásra, ami valószínűleg vér felhasználásával készült.
0: Érdekes tény, hogy az igazi, régi magyar konyha jellemzően még csak nem is húsokat, hanem elsősorban halat használt. Hazánk tele volt bőven termő folyókkal, tavakkal, patakokkal, a magyar ember pedig, ha tehette, előszeretettel fogyasztott halat. Délen a Vaskapunál jöttek fel a legízletesebb tengeri halak a Dunába. Sokan nem ismerik a ritka, már veszélyeztetett vizát, ami a tokfélék családjába tartozik, és akár mázsás súlyúra is megnőhetett. A víze a jobbágytelkektől a királyi lakomasztalokig egyaránt nagyon népszerűnek számított. A vizet nagyon nagy számban fogták ki Felső Magyarországon is, a Csalló közben például, ahol különös hagyománya volt a víze halászatának, máig büszkék rá, hogy luxemburgi Zsigmond idejében az itt kifogott vizáknak köszönhetően tudták megfékezni az ország szívében kialakuló éhínséget.
1: A ragukon kívül szintén a teljes középkora, sőt a középkort követő évszázadokra is jellemző tartósító módszer a húszszárítás. A besózott, majd vékony szeletekben kiszárított hús nagyjából fél évig eláll, és többféleképpen is felhasználható. Nagy Lajos nápolyi hadjáratának idejéből maradt ránk a korabeli beszámoló, mely szerint a magyar katonák alapellátmányát képezte a szárított hús, melyet porrá őrölve, különféle fűszerekkel elkeverve, lobogó vízben megfőzve, a féle középkori instantlevesként ettek a katonák. A szárított húst persze a lehető legegyszerűbb módon is fogyasztották, azaz menetelés közben kézzel rágcsálták. Több száz évvel későbbről maradt ránk az alföldi gulyások kedvelt receptje, mely szerint kondérban megfőzött káposztára, ahány főre készült az étel, annyi marék szárított húst főztek bele.
0: Az ételek ízesítéséhez természetesen leggyakrabban sót használtak, de emellett használtak tárkonyt, majoránnát, petrezselyem zöldjét, illetve mindenféle zöld fűszert, ami helyben megtermett. A borsot és a sáfrányt csak a gazdagabbak engedhették meg maguknak. A paprikás fokhagymás ízesítések ezekben az időkben még nem voltak népszerűek, a fokhagymát amúgy is inkább gyógyászatra használták.
1: Az édességek jellemzően gyümölcsökből készültek, de legtöbbször a gyümölcs maga volt az édesség. Gazdag házaknál ezeket mézzel, fahéjjal, főve párolva vagy sülve, akár gesztenyepürével körítve vagy töltve is készíthették. A gyümölcsöket aszalással tartósították, és gyakran tésztába sütve fogyasztották.
2: A te rádiód. Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Pitmanti tanítónőnél Szonya Luca. A következő percekben a környezetvédelemről fogunk beszélni. A környezetvédelem egyre hangsúlyosabbá válik az életünkben. Rengeteg helyen hallhatjuk ennek súlyosságát, mind a médiában, hírekben, az interneten, de még egyes tankönyvekben is szerepel, mint tananyag. Maga a környezetvédelem egy rendkívül sokrétű dolog, mi most csak pár olyan szokást szeretnénk megosztani veletek, amiket ti a hétköznapokban is meg tudtok tenni. Nem igényel különösebb előkészületet, csak egy kis odafigyelést. Első. Vásárolj kevesebbet. A szeméttermelés egyik legfőbb okozója a túlfogyasztás. Azzal is rengeteget tehetünk, ha kevesebbet vásárolunk.
1: Második. Kerüld a nylon zacskók használatát. Helyette vegyél csomagolásmentes termékeket, vagy próbálj meg vászonból készült tasakokat használni, amiket újból és újból alkalmazhatsz.
0: Harmadik. Ha van rá lehetőséged is, nincs ellenedre, a növényi hulladékaidat komposztált házi vagy kültéri komposztálóban. Ha ezt nem szeretnéd, még egy lehetőségként használtad a ShareWaste applikációt, ami megmutatja, hogy a környezetedbe akad-e valaki, aki befogadja a növényi hulladékod.
1: Negyedik. A használt étolajat gyűjtsd össze és add le például a molkutaknál, ahol bioüzemanyag készül belőle.
0: Ötödik. Kerüld a pálmaolajat tartalmazó termékeket. Részben a pálmaolaj tehető felelőssé az erdőirtásokért.
1: Hatodik. Ha dohányzol, semmiképp se dobd el a csikket. Egy cigarettacsik akár 1000 liter vizet is képes beszennyezni.
0: Hetedik. Válassz le bomló glittert a fesztiválozáshoz. Azok a glitterek, amiket mondjuk egy fesztiválra felraknál a sminkethez, rengeteg mikroműanyagot tartalmaznak, ami hatalmas károkat okoz, ha kijut a természetbe.
1: 8. Térj át növényi alapú táplálkozásra, vagy fogyassz kevesebb húst és egyéb állati eredetű élelmiszert. Egy haszonállat tartásához rengeteg mennyiségű vízre, takarmányra és legelőre van szükség. Földünk képtelen 7 milliárd húsevő embert eltartani, mivel teljesen kimerítjük az erőforrásainkat. Arról nem is beszélve, hogy háztartásonként évente rengeteg mennyiségű élelmiszer vész kárba.
0: 9. Ne vásárolj állatokon tesztelt kozmetikumokat. Bele se gondolná, hogy azok a termékek, amiket kint látsz a drogériák polcain, több mint a háromnegyede állatokon van tesztelve. Azok a nyulak, kutyák, macskák, majmok és egerek a tesztelések során olyan kínzásokon mennek keresztül, mint például belekenik a szemükbe, lenyeletik velük, vagy belég fecskendeztetik az adott terméket. Ezektől az állatok többnyire megvakulnak, vagy egyéb maradandó kár keletkezik bennük, így alapítják meg, hogy a kozmetikum biztonságos-e az ember használatára. Ez azonban teljesen felesleges, mivel ma már a vállalatok tudnak olyan laboratóriumi körülmények között tesztelni, amihez nem kell élő állatokat kísérletek alá vonni.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táska Rádió. Beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kenny Kár Krisztián és Jancsek Roland. Kilincsel előre. Krisz, hallottad ezt a kifejezést?
1: Persze, ezt az autósok a driftelésre mondják.
0: Úgy bizony, az autófanatikusok nagy örömére ebben az adásban elhoztuk a driftelést. De mi is az a drift? Az autó tökéletes uralásának és irányításának látványos bemutatása, oly módon, hogy az autó egy centimétert se haladjon a szokásos módon egyenesen.
1: Honnan is indult ez az egész? A drift 1960-as évekből Japánból ered, amikor megrendezték az akkoriban divatos, illegális hegyi versenyeket. A versenyzők, úgynevezett rolling zokuk, egyetlen cél, hogy minél előbb teljesítsék a hegyi út két kijelölt pontja közötti távolságot. Néhányan közülük ralliból elesett kanyarvételi technikákat alkalmaztak. Ebből nőtte ki magát később a drift. Maga a sportág 1980-as évek utcai japán autóöteknek köszönhető, akik tuningolt hátsó kerekes autóikat közút helyett versenypályán próbálták ki. De ahhoz, hogy ez a sport nagyot üssön, Dijiro Ineda autófanatikus látomására volt szükség.
0: Magyarországon három drift kategória van, a Street, Pro és a Pro 2. A Street kategóriában egyedül kell menni, és három pontozó bíró értékeli a pilótát. Azt pontozzák, hogy a pilóta az úgynevezett érintő zónákba hogy érkezik. Minél nagyobb sebességgel és szöggel kell érkeznie, de vigyáznia kell, a nagy szög miatt megtorpanhat az autója és ellenullázzák a körét. A Pro-ban és a Pro 2-ben szintén van ezekben a kategóriában, csak ott kvalifikációnak hívják. Ez alapján döntik el, hogy hányadik a pilóta, és ezután kezdődik a párbaj, ami úgy zajlik, hogy az első megy az utolsóval, és a bírók pontozás alapján kiderül ki ott tovább.
1: De mint minden autóversenyben, a driftnél is úgy van. A kocsi nagyját teszi a pilótát, a pilóta nagyját teszi a kocsit. Zárásképpen bemutatnánk két magyar pilótát. Kezdve Piskolti Kevinnel, aki egy BMW E92-t vezet, ami egy 6.2-es V8 motorral szerelt, egy LSX kompresszorral van megfejelve, és így 740 lóerős. A következő magyar pilóta, akit bemutatunk, Zabec Norbert, aki egy Nissan 200 SX S13-at hajt, ami egy 3 literes 2 JZ motorral szerelt, 620 lóerős Verda.
2: Ez a Táska

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-nek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a tej és fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válaszunk a jó alvásért.
2: A 97 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Legyél óvatos, soha se felületes.
1: A maszk elsősorban arra van kitalálva, hogy kifelé védjen. Befelé is hatékony, de értelemszerűen egy covidos betegeket kezelő orvosnak azért sokkal komolyabb védőfelszerelésre van szüksége. Egyébként sem olyan biztos, hogy annyira megvéd, ez függ a maszk típusától is, például a textil vagy a sima maszk közel sem a leghatékonyabb az összes többi közül. A legkomolyabb darabok is, mint például a P3-nak vagy N100-nak 99,95%-tól 99,97%-ig terjed a szűrőképességük. Jogosan merül fel a kérdés, miszerint minek hordjak maszkot, ha sokan nem alkalmazzák. Mindenkinek megvan a saját álláspontja, és ezt mi nem tudjuk befolyásolni.
0: A helyes kézmosás még önmagában nem elegendő, ezért célszerű kézfertőtlenítőt is használni, amely számtalan kórokozót képes eltávolítani. A járvány előtt is oda kellett volna figyelni a tisztességre magunk körül, például én eddig is rögtön kezet mostam, miután leszálltam a buszról vagy az edzésről hazajöttem. Probléma, hogy mások számára mostanáig nem volt evidens az igényesség egy foga. Lehetőleg kerüld a nagy embertömegeket, zsúfolt zárt helyeken, mert valószínű, hogy ott baktériumok, vírusok bújhatnak meg. Tökéletes példa erre, amikor elkísértem a hugomat az házi orvoshoz, ugyanis náthás volt és köhögött, nem tőle kaptam el, hanem a körülöttem lévő gyerekektől, felnőttektől.
1: A vírusok önmagukban nem szabadulnak ki az ember testéből, náluk sokkal nagyobb vízből, proteinből és más szerves anyagokból álló cseppecskékhez tapadnak, azokkal repülnek át új testekre. Ezek a cseppecskék jóval nagyobbak, mint a maszk anyagának lyukai, ezért a maszk hatékonyan tartja őket vissza.
0: Rengeteg tudós és gyógyszerész dolgozik nap mint nap az egészségügyben a jobb életminőségért. Ám akadnak páran, akik rendkívül mellé beszélnek, és az a nem mindegy, hogy kinek mit hiszünk el. Összességében a társadalmunkat elárasztják a hamis tények a kialakult helyzetről, viszont nekünk kell észnél lenni és rendjén kezelni a dolgokat, tehát neked is. 90.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eltűnhet a legnagyobb magyarországi macska. Székesfehérváron jártak a kárpátaljai Ráti gyermekotthon fiataljai. 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. A mikrofonnál Breznai Aura. Az Eurázsiai hiúz Európa legnagyobb macskaféléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyéül szolgáló szlovák-magyar határvidéken, áll a WWF Magyarország közleményében, amely kimondja, a faj gyakorlatilag eltűnőben van hazánkból. A szervezet a WWF Szlovákia, valamint több partner bevonásával 2023 és 2026 között vizsgálták a régió hiúz állományát, az eredmény azonban lesújtó. A szlovák Kars Nemzeti Parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze két kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, míg a hazai oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a szlovák Kars térségének hiúz állománya a túlélés határára sodródott. Ha nem történnek célzott természetvédelmi intézkedések, valós veszélye van annak, hogy a faj teljesen eltűnik a szlovák-magyar határvidékről, emelte ki Branislav Tam, a WWF Szlovákia nagy ragadozó kutatója. Székesfehérvár, Budapest és a Balaton is vár azokra a kárpátaljai gyermekekre, akik a Bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely szervezésében érkeztek hétfőn egy ajándéknyaralásra az anyaországba. A Ráti Szent Mihály gyermekotthon családja itt kedden Deák Lajosné nemzetpolitikai tanácsnok és Lerner Zsolt alpolgármester fogadta a városházán. A háború ellenére 2023-ban utaztak ki először Kárpátaljára, azóta már 8-szor jártak ott, és számos barátság, kapcsolat épült ki az atyák és a kárpátaljai testvérek között. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy csúszhoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. A madár utánzó gyíkok két lábon járó, gyorsfutású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakban éltek, körülbelül 66 és 145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Több százmillió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. A tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a Zambia folyásadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a földköpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés korai jele lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 27-ig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tálat egyrészt bemutatja a Margit-sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve az 1920-1930-as évek úri sportjain át a szocialista korszak tömegsport mozgalmain keresztül egészen napjainkig. Írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 21 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 90 néző Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia a jövőben az életünk meghatározó része lesz, de már most is egyre több helyen bukkan fel.
1: Az AI, azaz a mesterséges intelligencia már jeleskedett a vezetés és a logikai játékok terén is, de senki sem gondolta volna, hogy a kreatív feladatokban is sikeres lehet.
0: Egy Ember nevű AI egy énekessel összeállva megalkotta a Break Free nevű számot, de a könyvek terén is kezd minket beérni a mesterséges intelligencia. Egy AI által írt könyv már majdnem egy nagyfokú művészeti díjat is bezsebelt.
1: Vajon keresett egy gép több 100 millió forintot? Igen, Edmond Bellamy több 100 000 dollárt keres festményeivel, pedig ő csak egy algoritmus. New Yorkban saját tárlata is volt. Ezt a szintű kreativitást úgy tudta elérni, hogy rengeteg képet elemzett, hogy ezek együtteséből megalkossa a saját verzióját. Ezt nevezzük tanuló algoritmusnak.
0: Sajnos nem csak a művészeti ágakban használják fel az AI-okat, most már a hadászatban és az emberek megfigyelésében is. Például a célpontok nyomon követéséhez és beméréséhez. Egyesek szerint nem tanácsos fegyvert adni a mesterséges intelligencia kezébe, mert könnyedén ellenünk fordíthatja.
1: Viszont az Isaac Asimov által megalkotott 3 törvény tiltja ezt. A törvények a következők.
0: Az első, hogy a robotnak nem szabad kárt okozni emberi lényben, vagy tétlenül tűrni, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
1: Második törvény, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
0: A harmadik törvény, hogy a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikinek előírásaiba. Laszkó, te félsz attól, hogy egyszer a mesterséges intelligencia felül fog kerekedni az emberiségen?
1: Bevallom őszintén, nekem erről korábban még rémálmaim is voltak. Én ettől nagyon félek, de remélem, hogy nem fognak bekövetkezni, illetve hogyha én erre a területre kerülök, akkor mindent megtennék azért, hogy ez ne következzen be még az én életemben. És szerinted egyébként ez be fog következni a mi életünkben már?
0: Ha most azt vesszük, hogy az elmúlt 30 évben a technika mennyit fejlődött, akkor elképzelésem szerint simán, de nem biztos, mert lehet, hogy olyanok fognak ezen a területen dolgozni, mint te, és ők ezt megakadályozzák.
1: Reméljük, hogy meg fogjuk akadályozni. Eddig még az emberiség egyébként nem készített tökéletes mesterséges intelligenciát. Ennek a megállapítására szolgál az úgynevezett Turing-teszt, ami abból áll, hogy egy ember beszélget egy AI-jal és egy valódi emberrel. A kérdező kérdéseket tesz fel a tesztalanyoknak, és a válaszokból ki kell derítenie, hogy melyik a valódi ember.
0: Erre a kérdezőnek 5 perce van, de eddig még egy AI-nak sem sikerült teljesíteni a tesztet. Hello.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan meseszép helyek, amiket látnod kell életedben. Tel is tele vannak a látványos helyekkel foglalkozó újságok, magazinok, olyan összeállításokkal, amelyek megítélése erősen relatív, hiszen minden egyes embernek más az érdeklődési köre, és más jelenti számára a szépet. Ezért összegyűjtöttem pár meseszép helyet, amit, hogyha meglátogatsz, biztosan nem bárod meg.
1: Ilyen például a Santorini sziget Görögországban. A meredek ormokra települt apró falvak, a hófehér házak, kék ajtók, ablakok és kupolák látványa festői panorámát nyújt a tenger mély kékjében. A sziget az Égei-tengerben helyezkedik el 200 kilométerre Athéntól. Elég híres üdülőhely, és azt kell mondjam, megéri a nevét, hiszen tényleg gyönyörű gyöngyszem az a sziget.
0: A Plitvicei tavak Horvátországban található túrendszer. Európa egyik legszebb természeti látványossága, egy különleges geológiai és hidrogeológiai karszt jelenség. A túrendszer egy völgyben terül el, erdős hegyek veszik körül. Ez a legnagyobb, legrégibb és leglátogatottabb horvát nemzeti park. Rengeteg tó van benne, nem is beszélve a vízesésekről, folyók vagy csak patakokról.
1: A Subway a Zion Nemzeti Park legkedveltebb túraútvonala, s nem véletlenül. Ebben a lenyűgöző parkban a Subway az egyik legváltozatosabb és legszebb kanyon, amit vétek lenne kihagyni. Néhány kötélen való leereszkedés és néhány rövid úszótáv az, ami bőségesen fűszerezi a kalandot. A vörös Navajo homok kőből a Virgin folyó által kifaragott 24 km hosszú, helyenként 800 méter mély, dús növényzettel és vízesésekkel, vízfolyásokkal tarkított gyönyörű kanyon. Szemben a legtöbb amerikai kanyonnal a Zionnak nem a pereme, hanem az alja a legkönnyebben megközelíthető. Gyakorlatilag autóból vagy autóbuszból tekinthetjük meg ennek a mély kanyonnak az alját, illetve innen tehetünk gyalogtúrákat a pereme felé.
0: Végül, de nem utolsó sorban az Angkor, Kambodzsa. Angkor nevének jelentése az, hogy város. A kambodzsai Angkor valóban a világ kötelező látnivalóinak egyike. A Khmer birodalom fénykorában a fővárosnak 600 ezer, 1 millió lakója lehetett, több mint a korabeli európai városok bármelyikének. Angkor francia kutatók fedezték fel újra a 21. század közepén.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik kis kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne roncsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatal korban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Minden évben elérkezik a várva várt osztálykirándulások időszaka az iskolában. Ezzel együtt pedig minden évben előkerül a dilemma. Mit tegyünk a hátizsákba? Mi az, ami nem maradhat otthon? Mire lesz szükségünk ebben a néhány napban? Hiszen kizárólag úgy lehet igazán élvezni az osztálykirándulás, ha szemfülesek vagyunk, és minden eshetőségre felkészülünk. És a hátizsákban mindig ott lapul valami csodaszer, amit könnyen megtalálhatunk.
1: Érdemes attól függően pakolni, hogy hány napos osztálykirándulásra indulunk. Minden napra készítsünk be egy tiszta pólót, fehér neműt és zoknit. A pulcsi is elengedhetetlen, mert az időjárás bizony néha igen kiszámíthatatlan. Eső vagy zápor ellen érdemes esőkabáttal vagy esernyővel is készülni. Nem tudhatjuk, hogy mikor érkezik egy jó kis nyári zivatar, vagy épp estére mennyire hűl le a levegő a tiszta csillagos ég alatt. Bármilyen meleg is van, indokon minimum egy meleg felsőt betenni a kirándulás idejére. Legyen az pulóver, egy vékony dzseki, egy kardigan, vagy épp egy túrázós felső.
2: A fürdőpapucs használata idegen helyen szinte kötelező. Így elkerülhetők a fertőzések. Ha a hátizsákba csupán egy papucs fér bele, akkor legyen műanyag vagy gumi változatú, amit zuhanyzásnál és a szobában is hordható. Nagyobb méretű törölköző a zuhanyzáshoz, arcmosáshoz és a tusfürdő vagy a szappan tisztálkodáshoz használható. Egy kirándulásra feltétlenül tegyünk be fogkefét és fogkrémet, és az adott esetben szájvizet. Emellett a fésű is hasznos utitárs lehet. A lányoknál nem maradjon otthon se hajgumi vagy hajcsat, illetve náluk nem árt egy kis ajakápoló sem.
0: Bár nem kell egy egész élelmiszerboltot bepakolni a táskába, ezért néhány alapvető enni és innivalóra biztosan szükségünk lesz. Érdemes bekészíteni pár könnyű szendvicset, némi rágsánivalót, műzit és esetleg egy kis csokoládét vagy gyümölcsöt. Nagyon fontos a megfelelő folyadék, ezért minimum 2 liter csomagoljunk. Mindenképp olyat válasszunk, amely nem édes és nem forr fel a melegben. Például teát. De a hidratálás miatt nagyon fontos a vízfogyasztás is. Ne aggódj, ha valami nem fér be, vagy otthon marad. Manapság minden helyen lehet hideg üdítőt vagy ásványvizet venni.
1: Tavasz végén és nyár elején nagy szerencsénkre ragyogóan süt a nap. Ezért, ha nem szeretnéd, hogy rák vörösre égjél, akkor nem árt betenni a naptejet sem. A biztonság kedvéért kirándulás előtt is jó, ha bekenjük a bőrünket. Emellett a rovarriasztó sprék nagyon hasznosak lehetnek. Főként akkor, ha erdő közelében vagy vízpartra szervezték az osztálykirándulást. Az ugyanis egyáltalán nem kellemes, ha vörös csípés nyomok, kis dudorok vannak mindenhol, és a bőr folyton viszket. A kis vérszívók sem éppen a legbarátságosabbak. A legjobb, ha nem is adunk esélyt nekik a csípésre.
2: Ma már szinte mindenkinek van telefonja, és ez egy osztálykiránduláson is elengedhetetlen kellék. A töltő sem véletlenül került fel a listára, hiszen a mai mobilok elég hamar lemerülnek, ami nem jó. A költőpénz pedig mindig jól jön, ha megkívánunk valamit. Például egy fagyit vagy egy palacsintát a Velencei tó mellett szórakozva. Soha nem lehet tudni, mikor jön jó a pár forint.
3: 97.5 Táskarádió. Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. A gyermekvasút maga nemében páratlan látványosság, ahogy gyermekek irányítják a vonatok közlekedését. A kisvasút vonala Széchenyi-hegy állomástól Hűvösvölgyig tart. A két végállomáson túl a vonatok 6 helyen állnak meg menetrendszerűen. Normafán, Csillebércén, Virágvölgyben, Jánoshegyen, Szépjuhásznén és Hárshegyen. A budai hegyvidék kilátói, erdei játszóterei, kegyhelyei és más érdekes pontjai az állomások és a megállóhelyek közelében fekszenek.
1: A gyermekvasút története 1947-ben kezdődött. Ebben az évben döntöttek az illetékes állami szervek, hogy keskeny nyomközű vasutat építenek a budai hegységben, melyet iskoláskorú gyerekek bevonásával fognak üzemeltetni. Az építkezés 1948. áprilisában kezdődött, mely egyben a környék úttörővasúti korszakának kezdetét is jelentette. Még ez év nyarán átadták az első, mindössze 3 kilométeres szakaszt, amely a Széchenyi-hegytől a mai Virágvölgy állomásig tartott. A következő évben újabb szakaszt adtak át a mai Szépjuhásznéig, majd 1950-ben egészen Hűvösvölgyig hosszabbították meg a vonalat. A budai hegyek kihívást jelentettek az építők számára, a hegyi terepen a vasútépítés sok nehézségbe ütközött.
0: A tervezés és építés során felhasználták az akkor még kiterjedt, keskeny, nyomközű vasúti hálózat létesítése és üzemeltetése során nyert tapasztalatokat. Üzemeltetésével a Magyar Államvasutakat és a Magyar Úttörők Szövetségét bízták meg. A kisvasút célja egyrészt az volt, hogy biztosítsa az eljutás lehetőségét a szintén akkor épülő Csillebércei gyermektáborhoz, másrészt a kisvasút üzemeltetésébe bevont 10-14 éves gyerekekkel ismertesse meg és kedveltesse a vasúti közlekedést. A vasút elkészültét követő 2,5 évtized igazi fénykornak számított. Jól jelezte mindezt az ide látogató évi 1 millió utas. A hanyatlást a politikai figyelem csökkenése okozta, mivel ennek hiányában a finanszírozási problémák megoldatlanul maradtak. Az utóbbi időkben azonban ismét kezd népszerűvé válni a gyermekvasút, köszönhetően a fejlesztésnek, valamint az új kedv csináló látogatóbarát szemléletmódnak.
1: A fél vagy egynapos kirándulásra induló családoknak, baráti társaságoknak, iskolás és óvodás csoportoknak kényelmes eljutási lehetőséget biztosítanak az erdei sétautak kiindulási pontjához. A vasúti közlekedés irányt érdeklő gyerekek és felnőttek közelről figyelhetik meg a járműveket és a gyermekvasutas szolgálatot ellátó gyerekeket. A kisvasutat kezdetektől fogva a MÁV üzemelteti.
0: Hűvösvölgy állomás első vágánya mellett interaktív kiállítás mutatja be kisvasutunk történelmét. A gyermekvasút múzeum és ajándékbolt a család minden tagja számára tartogat izgalmas elemeket, így színesítve az állomáson eltöltött időt. Ti jártatok már a gyermekvasuton? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szép Laki Emma és Szigő Barnabás. A Lime néven működő Neutron Holdings, korábban Lime Bike, egy közlekedési vállalat, amelynek székhelye az Egyesült Államokban, San Franciscóban található. Elektromos robogókat, elektromos kerékpárokat, normál pedálos kerékpárokat, elektromos mopedeket és automegosztó rendszereket üzemeltet a világ különböző városaiban. A rendszer dokkoló nélküli járműveket kínál, amelyeket a felhasználók egy okostelefon alkalmazáson keresztül találnak meg és oldanak föl, amely a GPS-en keresztül tudja a rendelkezésre álló járművek helyét.
1: Használat. A felhasználók beolvassák a QR kódot a robogó feloldásához. A felhasználó telepíti a Lime alkalmazást egy eszközre, amelyen megjelenik az összes elérhető jármű a közelben. Az utazás megkezdése előtt a felhasználó megadja a fizetési információkat. A felhasználó ezután beolvassa a QR kódot a járművön, és megkezdi az utazást.
0: Az utazás befejezéséhez a felhasználó leparkolja a járművet, majd az alkalmazáson keresztül befejezi az utazást. Az utazására azonnal levonásra kerül a felhasználói fizetés módjáról, kivéve ha előre feltöltött RidePass használ. A Lime megköveteli a felhasználóktól, hogy készítsenek képet a parkoló járműről és annak környezetéről, hogy ellenőrizzék, nem megfelelően parkoltak-e le. Ha bármilyen probléma merült fel az utazás során, például egy hibás jármű, a felhasználó jelentheti azt az alkalmazáson keresztül. Többször jártál már úgy, hogy sérült rollert kaptál, és ez a feloldás után derült ki?
1: Ilyen esetben visszajön a 250 forint, mivel látja a rendszer, hogy nem mentél vele sehová. Világszerte már több mint 150 városban elérhetőek a Lime elektromos járművek, köztük a robogók, a kerékpárok és a mopedek vezető beszállítója. Bármikor használhatod, akár suliba mész, barátokkal találkozol, a felnőttek is imádják, nincs dugó, és hamar be lehet érni a munkahelyre.
0: A roller töltéséről. A rollert a népesség tölti, akinek van bármilyen roller kompatibilis elektromos töltője és elvállalja a rollerek begyűjtését, valamint töltését, annak megüteti a zsebét egy kis pénz. A rollereket nem valami vállalat gyűjti be és tölti fel, hanem az az ember, aki hazaviszi a rollert vagy rollereket és feltölti azokat. Ilyenkor a Lime magyarországi szolgáltatói vagy az adott város megye önkormányzata természetesen kiszámlázza a roller töltésére felhasznált áram összegét.
1: Visszaélés nem lehetséges, hisz a visszaélést sejtenek az utaló szolgáltatók. Le tudják ellenőrizni a töltöttségét és a roller előzményeit, hogy hány százalékról lett feltöltve. Így ki lehet számolni, átszámítani, hogy tényleg mennyit is kell utazni. Akinél nem tapasztal a Lime szolgáltató ilyet, annál természetesen a pontos összeg probléma nélkül utalásra kerül. Ha regisztrálsz, az első 6 perc rollerezés ingyenes, utána 60 forint per perc a fizetendő összeg.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szántó Boglárka és Halász Maja Mána. Retro cuccok új fényben. A közösségi médiában, valamint a való életben is észre lehet venni, hogy a tinik egy része visszafele halad a korban, míg a másik fele előrébb megy. A mai stílusok nagyon hajaznak a 90-es évekbeliekre, emellett a régi zenék visszakerültek a playlistekre.
1: A tinédzserek a szobájukat magnókkal, lemezekkel és kazettákkal dekorálják. Egyre több fejen látni régebbi kiadású fejhallgatókat, mint az újabb és kisebb fülbe rejthető AirPods-okat.
0: Az Apple új telefonjaira sincs akkora kereslet, és sok felhasználó választ inkább Androidot, mondván, hogy az Apple túl gyorsan halad a korral, és ők a jelenben szeretnének élni. Talán már inkább vissza is szeretnének menni kicsit.
1: A bő kargónadrágok, a csípőfarmerek és a tabadós trikók is visszatértek a tini világba. Újra menő lett az orr és a köldök piercing, valamint a hosszú, természetes körmök. A lányok a hosszú hajukat fokozatosra vágják, ezt wolfcutnak hívják, míg a fiúk fülig érő kócos hajjal járnak. Képregényeket is többet látunk a gyerekek kezében, és az őskori filmeket megint vetítik a moziban, mint például a Titanicot vagy a Grinchet.
0: Új stílusok nincsenek, inkább a régiek térnek vissza. A szülők nagy része örülhet, hogy a tinédzserkori ruhájukat tovább adhatják gyerekeiknek.
1: Bizony, újra divatba jön a földig érő nadrág és szoknya, de ezzel egyidejűleg a rövidebbnél is rövidebb, mininél is minibb szoknyák is hódítanak majd. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenki stílusos lesz, aki felveszi, hiszen a minivel érdemes óvatosan bánni, csak keveseknek áll igazán jól.
0: A nagyon hosszú szárú, szinte földet söprő nadrágokhoz pedig stílusosan túlméretezett kiegészítők lesznek menők, leginkább az oversized sálak és az oversized táskák. A földig érő darabok nyújtják a sziluettet, de a túlméretezett darabokkal érdemes óvatosabban bánni, hiszen kilókat is pakolhatnak ránk.
1: A minták és a szabások terén is több régi ismerős köszön vissza, ráadásul a farmerok között is hódítanak majd a 90-es éveket idéző változatok. Egyes trendek már tavaly megjelentek újra, de idén még inkább kiteljesednek, míg másokkal csak nyáron találkozhatsz majd a kirakatokban.

0: 75 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellentmondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bogdán Boróka és Szabó Amina. A mai adásban a TikTokról lesz szó.
1: A TikTok egy kínai videó megosztó közösségi hálózat, melyet 2012-ben alapított a ByteDance nevű cég. Rövid tánc, szinkron, komédia és tehetségvideó készítésére szolgál. Az alkalmazást 2017-ben indították iOS és Android platformokra. Az elődje a Musical.ly volt, amely a későbbiekben egy cég átruházása miatt TikTokra módosult. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek 15 másodperccel, akár 3 percig terjedően. Az alkalmazás világszerte népszerű.
0: A TikTok hírességei hasonlóképp elismertek akár egy filmsztár vagy színész. A nézettségszám és a követések határozzák meg, hogy ki mennyire elismert. Különböző témákban terjed, legyen akár tanító, vicces, érzelmes, vagy akár szórakoztató jellegű a videó. Mindenki megtalálja magának komfortos tartalmat. Ugyanakkor a korhatár a tartalmak feltöltéséhez 18 év, alatta csak megtekinteni lehet a videókat. Ennek ellenére a felhasználók túlnyomó része kiskorú. A TikTokon minden korosztály jelen van, még akár tanárok, edzők is felbukkanhatnak.
1: Jelenlegi közkedvel téma a hashtag Wintersport, mely alatt rengeteg téli sporttal kapcsolatos videó megtalálható. Mindezek között mégis a téli olimpia befutó. A sportolók bemutatják az ott töltött idejüket. Betekintést nyerhetünk a mindennapjaikba. A Samsung az idei eseménynek az egyik főszponzora, így előszeretettel mutatják a nézőiknek az ajándékba kapott új termékeiket, készülékeiket. Viszont ez nem minden. Az év különböző szakaszaiban különféle témák a felkapottak. Legyen szó táncról, éneklésről, vagy csak simán tátogásról. A zenék népszerűsége is folyamatosan változik. Mindig mást kapnak fel. Előfordulhat, hogy akár egy régebbit, amit még a szüleink hallgattak fiatalkorukban.
0: Nekünk a mindennapjainká vált, és ha látunk valamit, ami érdekes vagy vicces, előszeretettel továbbítjuk egymásnak. Tudjuk természetesen, a TikTok ritkán tükrözi a valóságot, viszont jó időtöltés lehet unalmas órákban.
1: Mennyit szoktál TikTokozni?
2: Hát én elég sokat, az a baj, ezzel töltöm a szabad időmet
1: át. És van esetleg külön TikTok fiókod, amit használsz?
2: Igen, van. Viszonylag sok követőm van.
1: És milyen videókat szoktál feltölteni?
2: Nagyon változó, de általában trendeket csinálok meg, de nem táncolósakat.
1: És milyen hamar lett nézettséged?
2: Hát már régóta csinálom, volt Musical.ly, utána TikTok, szóval így több idő alatt, de általában For You által.
1: És érkeztek esetleg olyan kommentek, amiket nem szívesen olvastál el?
2: Azok mindig érkeznek, de azokat ki kell törölni.
1: Hát igen, ez is vele jár sajnos.
0: És te általában milyen fajta videókat szoktál nézni?
1: Hát én igazából a fóriumot szoktam pörgetni, ami ott megjelenik és tetszik, azt lementem, és hasonló videókat keresek, de így külön rákeresni nagyon semmire nem szoktam.
0: Rúszol az árral.
1: Igen, olyasmi.
0: Ha nektek van kedvenc TikTok keretek, írjátok meg nekünk.
3: Miért a Táskarádió a fiatalok kedvenc rádiója?

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az országos mentőszolgálat. Példátlan viking kincset fedeztek fel Norvégiában. Alig két hét múlva startol a 2026-os Fezem. A mikrofonnál Labádi Hanna. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az országos mentőszolgálat. A nyári szünet idején minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az országos mentőszolgálat 2018-ban indította el a mentők hősképző programját, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a színidő a középiskolások és az egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Norvégia történetének legnagyobb vikingkori pénzgyűjteményére bukkantak az Oslói Egyetem régészei. Derül ki az intézmény közleményéből. Páratlan leletegyüttes mintegy 2970 ezüstérméből áll, és fémkeresőkkel találták meg. Nem hittem a fülemnek, amikor hallottam erről a felfedezésről. Ez nemzeti és nemzetközi szinten is nagy eseménynek számít. Norvégiában ugyanis kevés dolog izgalmasabb a vikingkornál, mondta Hanna Geiren, nemzeti örökségvédelmi biztos. Szakértők szerint fizetőeszközök többsége angol, illetve német eredetű, de akadnak köztük dán és norvég érmék is. A legkorábbi pénzek a 980-as évekből származnak, a legkésőbbiek pedig az 1040-es évekből. Ebben az időszakban a vikingek számos alkalommal támadták meg Angliát, sőt évtizedekre hatalmuk alá is hajtották. Már csak néhányat kell aludni, és ismét dübörög a Fezem Fesztivál Székesfehérváron. A program a korábbi évekhez hasonlóan idén is sokszínű. A Forest Street-től egészen a Valhalla-ig terjed az ABC-n rendezett fellépő lista. A teljes menetrendet a Fezem honlapján található. Két év kiadás után visszatér Azaria, a hazai zene élet egyik legnagyobb hatású előadója. Minden bizonnya óriási hadaggal hoz különleges energiájából Székesfehérvárra. És felejtetetlen koncerte ajándékozza meg majd a rajongóit. Azonosították az első drágakőből készült fogtömést, írja az Akronyusz. Ez megkérdőjelezi azt a régóta fennálló feltételezést, miszerint a Közép-Amerikában alkalmazott fogászati beavatkozások esztétikai jellegűek voltak, és csak a látható fogakat érintették. A tanulmány a Francesco Marroquín Egyetem Popov Múzeumában őrzött bal alsó öllőfog alapján készült, mely a spanyol hódítás előtti maja korból származik.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2015 után ismét Magyarország nélkül rendezik meg a férfi kézilabda világbajnokságot jövőre. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség ugyanis hivatalos honlapján tudatta, hogy Szaúd-Arábia és Törökország kapta meg a szabad kártyát, és velük vált teljessé a 32-es mezőny. A magyar férfi válogatott az előző három világbajnokságon a legjobb 8 közé jutott. Ez nem számított az IHF döntéshozóinál.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 21 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.

mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sose ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: 97.7. Táska Rádió. Te is beleférsz.
1: Olyan ő, hogy megáll.

úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eltűnhet a legnagyobb magyarországi macska. Székesfehérváron jártak a kárpátaljai Ráti gyermekotthon fiataljai. 80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten. A mikrofonnál Breznai Aura. Az eurázsiai hiúz Európa legnagyobb macskaféléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyéül szolgáló szlovák-magyar határvidéken. Áll a WWF Magyarország közleményében, amely kimondja, a faj gyakorlatilag eltűnőben van hazánkból. A szervezet a WWF Szlovákia, valamint több partner bevonásával 2023 és 2026 között vizsgálták a régió hiúz állományát, az eredmény azonban lesújtó. A szlovák Kars Nemzeti Parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze két kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, míg a hazai oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a szlovák Kars térségének hiúz állománya a túlélés határára sodródott. Ha nem történnek célzott természetvédelmi intézkedések, valós veszélye van annak, hogy a faj teljesen eltűnik a szlovák-magyar határvidékről, emelte ki Branislav Tam, a WWF Szlovákia nagy ragadozó kutatója. Székesfehérvár, Budapest és a Balaton is vár azokra a kárpátaljai gyermekekre, akik a Bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely szervezésében érkeztek hétfőn egy ajándéknyaralásra az anyaországba. A Ráti Szent Mihály gyermekotthon családjait kedden Deák Lajosné nemzetpolitikai tanácsnok és Lerner Zsolt alpolgármester fogadta a városházán. A háború ellenére 2023-ban utaztak ki először Kárpátaljára, azóta már 8-szor jártak ott, és számos barátság, kapcsolat épült ki az atyák és a kárpátaljai testvérek között. Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman szigeten. A szakértők szerint a fosszíliás csúszhoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott. A madárutánzó gyíkok két lábon járó, gyorsfutású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakban éltek, körülbelül 66 és 145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Több százmillió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik. A tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a Zambia-Kafue-hasadéknak nevezett régi újjában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a földköpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés korai jele lehet.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 27-ig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit Sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt. A tálat egyrészt bemutatja a Margit Sziget gazdag kulturális és sporttörténetét, a 19. század második felében megjelent első sportklubok megalapításától kezdve az 1920-1930-as évek úri sportjain át a szocialista korszak tömegsport mozgalmain keresztül egészen napjainkig, írták a kiállításról.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 21 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táska Rádióban.
1: A Váci Technikum csapata nyerte a Bejci Antal robotikai innovációs versenyt. Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáin. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Váci Mihály Technikum szakképző iskola és kollégium Vácen nevű csapata nyerte a Bejci Antal műszaki innovációs középiskolai versenyt az Óbudai Egyetem Alba Régia karon. A kétfordulós robotikai vetélkedő döntőjét a napokban rendezték a Budai úti kampuszon. A gyakorlati szakmai vetélkedő célja, hogy felkeltse a műszaki orientáltságú diákok figyelmét és motiválja őket a műszaki mérnöki életpálya, a robotika és a technológiai innovációk irányába. A verseny névadója Bejci Antal a mérnök, fizikus, űrkutató professzor Ercsiben született. Fehérvár megye díszpolgára lett, és részt vett egyebek mellett a Sojourner Mars járó megalkotásában is. 32 év alatt 6 szabadalma és több mint 40 újítása volt. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a szlovén posta és a városvezetés Ljubljanában. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A tesztidőszak alatt a robotkézbesítő mindössze óránként 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakilag ennél jóval többre képes. Végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A most kipróbált modell 6 köbméteres raktérrel rendelkezik, és 1 tonnányi árut szállíthat. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonság tudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programba jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Anne Hathaway meglepő egészségügyi problémáról beszélt egy friss interjúban. Elárulta, hogy a 30-as éveiben egy korai szürkehályog miatt 10 éven át gyakorlatilag vak volt a bal szemére. A podcastben mesélt arról, hogy a látása annyira leromlott, hogy jogilag is vaknak számított az egyik szemére, mielőtt végül műtéten esett át. Hathaway szerint sokáig fel sem tűnt neki, mennyire súlyos a helyzet, mert fokozatosan romlott a látása. Azt is elmondta, hogy az állapot az idegrendszerére is hatással volt, és csak a műtét után érezte, hogy mennyivel nyugodtabb lett. A színésznő csodának nevezte, hogy ma már újra tisztán lát, és hálás azért, hogy az orvostudomány lehetővé tette számára a kezelést. Úgy fogalmazott, 2 generációval korábban valószínűleg nem lett volna megoldás az állapotára.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Már nem lehet nevezni, mert hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl-Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. A 2,6 kilométeres féltávra és a Jettel-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeztek a héten. Ezeknél már 95%-os a telítettség.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 21-23 fok között értékeket mérhetünk.

0: 90 Intő Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Napozás és szoláriumozás hatásai a bőröm. Az óvatos napozás nem ártalmas, sőt, a szárító hatású UV-fény sok bőr problémára hoz enyhülést. Főleg a tengerparti nyaralások tehetnek csodákat a problémás bőrrel. A napfény és a sós víz már egy nap alatt helyrehozhatja az ekcémás, pikkely, sömörös vagy pattanásos állapotot. Az erős napsugaraktól feltétlenül óvjuk bőrünket fényvédő krémmel napteljel. Egy strandolással, kirándulással eltöltött nap után nagyon lényeges a gondos bőrápolás. Hűsítsük, hidratáljuk a bőrt, hogy megőrizzük szépségét és egészségét, barnaságát a nyaralás után is.
1: Tejj fel a hátra! Dr. Svajda Bernadett bőrgyógyász szerint nem kell teljesen elrejtőznünk otthonunk hűvösébe, még a legforróbb nyári napokon sem, bár 11 és 15 óra között szigorúan kerülni kell a tűző napsugarakat. A figyelmeztetések ellenére van, aki túlzásba viszi a napfürdőzést, vagy sportolás, városnézés közben egyszerűen nem vesz észre, hogy leégett. Ha húzódik, piros, érzékeny a bőrünk, sürgősen borogassuk be, hogy lehűtsük a sérült felületet. Egy tiszta törülközőbe, vagy pamutalankba csavarjunk jégakut, vagy akár egy zacskó fagyott zöld borsót, és ezzel enyhítsük a kellemetlen érzést, ajánlja a specialista. Ha nincs más kéznél, beválhat nagyanyáink praktikája, a hideg tejföld, amely egyszerre hűti és táplálja is a bőrt. Figyeljünk oda arra is, hogy ha már megtörtént a baj, a teljes gyógyulásig ne érje már nap ezt a felületet, mert a legenyhébb napsugár is égő fájdalmat, irritációt okozhat. Súlyosabb légés esetén láz, szédülés, hányás is jelentkezhet. Ilyenkor inkább keressünk fel orvos panaszainkkal, és ne kísérletezgessünk a kezeléssel házilag.
2: Egészséges barna bőr. A fényvédelemmel nem ér véget a nyári bőrápolás. Még ha nem is éget le a bőr, akkor is szükséges esténként napozás utáni nyugtató krémek és gélek használata, amelyekkel nyugtatjuk, frissítjük és hidratáljuk testünket. Dr. Svajda Bernadett szerint a zsíros bőrűeknek alig, a száraz bőrűeknek viszont nagy szükségük van a napfürdő utáni ápolásra. Szinte minden komolyabb kozmetikai cég kínál a fényvédő mellé napozás utáni készítményeket, amelyek a hagyományos termékeknél jóval dúsabbak speciális bőrnyugtató összetevőkben. A hát jellemzően senkinél sem szárad ki, a lábszárak azonban a legkritikusabb területnek számítanak. A kisgyermekeknél a hajlatokra kell odafigyelni, a felnőtteknél azonban a láb, a térd és a kar igényli leginkább a törődést. Napozás után alaposan zuhanyozzunk, mossuk le a napkrémek maradékát, és hidratáljuk a bőrt vizes alapú, könnyű állagú krémekkel, javasolja Svajda doktornő. Nem csak krémekkel védhetjük és regenerálhatjuk bőrünket. Bizonyos étrendkiegészítők, úgynevezett napozó tabletták beta-karotin és vitamintartalmuknak köszönhetően javítják bőrünk ellenálló képességét és segítik a barnulást.
0: Belső hidratálás. A bőrápolás bőrfeszesség szempontjából különösen fontos a táplálkozásunk és ezen belül a folyadékbevitel. A napi 2-3 liter folyadék alapvető igénye szervezetünknek, és a szükséges mennyiség tovább növekszik sportolás, nehéz fizikai munka, meleg idő, időjárás, várandóság, illetve lázzal, hányással, hasmenéssel járó betegségek esetén. A legjobb, ha nem is várjuk meg, hogy ránk törjön az égető szomjúságérzés, hiszen ez már a szervezet segélykiáltása. Napközben fogyasszunk ásványvizet, enyhe gyümölcsteát vagy cukormentes gyümölcsleveket. Két étkezés közt pedig magas nedvességtartalmú gyümölcsök fogyasztásával pótolhatjuk az elveszett nedvességet. A nyári időszakban bőségesen válogathatunk a finom friss gyümölcsökből, tehát könnyű dolgunk van, amikor egy gyümölcssalátát vagy turmixot szeretnénk készíteni. A nedvesség pótlására elsősorban magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket választunk, mint a görögdinnye, a sárgadinnye, az eper és az alma. Nyáron hozzájuthatunk már a szabadföldön nevelt, finom nap érlelte paradicsomokhoz. A lédús piros finomság igazi vitaminbomba. Ráadásul magas likopin tartalmának köszönhetően ideálisan készíti elő a bőrt a napozáshoz.
1: Árt-e a szorizás? A szoláriumozók többsége nincs tisztában az UV-a sugárzás, vagyis a szoláriumozás hatásaival. Sokan azért szoláriumoznak, mert az ózonjuk növekedése miatt félelmükben mesterséges fénnyel akarják pótolni a vágyott napsugarakat. Mások a barna bőrszínért süttetik magukat, akadnak, akik a pattanásokra, pikkely sömörre remélnek gyógyulást. Még mindig sokakban él az a tévhit, hogy a szoláriumozással árnyalt barnaság véd a napfény káros hatásától. De mi a különbség a napfény és a szolárium fénye között? A szoláriumokban csak nem kizárólag UVA fényt sugároznak, de emellett 1-3%-ban UVB fényt is sugároznak. Az UVA sugárzás hatásai a bőrre. A szoláriumozásra elnyert barnaság a közhiedelemmel szemben nem véd a napfény káros hatásától. Sőt, a bőr vételenebb állapotban van, mint amikor valaki lassan, az időtartamot fokozatosan emelve napozik.
2: A rendszeres szoláriumozás számos következménnyel jár. Hajszálerek jelennek meg, a bőr vastagabb és lazább lesz, szabálytalan pigmentfoltok jelennek meg, ráncképződés a járomcsontokon, a száj környékén, a homlokon és emellett az ajak elvékonyodása. Daganat megelőző vörös, hámlófoltok kialakulása, bőrdaganatok megjelenése, pigmentált anyajegyek megváltozása.
0: Kerüld el a szoláriumokat, hogyha valamelyik igaz rád. 16 éves kor alatt vagy, ha szeplősödésre hajlamos a bőröd, kozmetikum használatakor, ha bőrrákod van, vagy volt már. Ha pigmentált anyajegyeid vannak, ha már előfordult, hogy súlyosan leégtél, ha családtagjaid közül valakinek volt már bőrrákja, vagy ha a fény okozta, vagy fény hatására súlyosbodó bőrgyulladásod van. Ezeket a tanácsokat fogadjátok meg. Legyél tisztában a bőrtípusoddal, évi két turnossal többet ne szoláriumozz. A szoláriumozás leggyakrabban 72 óránként tedd meg. Egy turnoson belül 10 alkalommal többször ne csináld. A szoláriumozás időtartalma egy-egy alkalommal ne legyen több, mint 20 perc. 97.5 All the time.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pápa Ivett és Ibarics Richárd. Mai adásban a társfüggőségről lesz szó. A társfüggőség vagy kapcsolatfüggőség a másik embernek a másik véleményének való kóros alárendeltség, mely a lehetetlenné teszi az egyenlőségen alapuló emberi kapcsolatok létesítését.
1: A társfüggőség oka az, hogy kisgyerekkorban nem alakulhatott ki megfelelő kötődés az anya és a gyermek között. Ha ez a kapcsolat nem tudott kialakulni, vagy megszakadt, akkor felnőtt korukban a gyerekek ezt a kapcsolatot fogják keresni a többi emberben. 12-16 éves korban is lehetőség van erre a leválásra. Ám ha ekkor sem történik meg, a kialakuló társfüggőség felnőtt korban mind kapcsolatainkra, mind életvitelünkre kihatással lesz.
0: A társfüggő személyek másoktól teszik függővé önértékelésüket, véleményüket, hangulatokat és tetteiket is. Nem érzékelik a határt majd maguk és mások között, könnyen befolyásolhatóak, ugyanakkor akaratosak és manipulatívak is lehetnek. A kapcsolataikból hiányzik a kölcsönös szabadság és az önállóság.
1: Mivel másra akarja áttolni a felelősséget, fontos számára, hogy a kapcsolat megmaradjon. Ebből megfelelési kényszer ered. Ugyanakkor, mivel másokat tart felelősnek, saját gondolataiért elvárja, hogy mások is megfeleljenek neki. A megfelelési kényszer miatt a társfüggő személy sokkal könnyebben befolyásolható, manipulálható lehet, a másokkal szemben támasztott elvárásai miatt pedig követelőző és hiányzik az őszinteség.
0: De honnan tudod, hogy valaki társfüggő? A tünetei, ha valaki nem tudja a saját és mások érzéseit, gondolatait elkülöníteni. Ha mások jóváhagyására van szükség, ahhoz, hogy jól érezze magát. A mások problémái miatt is idegeskedik, és felelősnek érzi magát. Ha nem tudja, hogy mit akar, nem képes felismerni, hogy mire volna szüksége, vagy megfelelési kényszere van.
1: Összeomlik vagy kiborul, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy várta. Minden energiáját másokra és az ő boldogságukra fordítja. Bizonyítani próbálja, hogy méltó

0: arra, hogy szeressék. Nem hiszi el, hogy képes gondoskodni önmagáról. Idealizál másokat és csalódott, ha nem elvárásainak megfelelően viselkednek. Jelentéktelennek és bármire méltatlannak érzi magát, önmagát vádolja olyan dolgokért, amikért nem is felelős. Nem tartja magát elég jónak, fél a visszautasítástól, gyakran kerül áldozatszerepbe, fél hibázni. Arra vágyik, hogy mások jobban szeressék. Nem fejezi ki nyíltan az igényeit mások felé, inkább játszmázik vagy szavakkal, tettekkel célozgat, utalgat. Nem meri nyíltan kifejezni igazi érzéseit, attól félve, hogy akkor mások nem fogadják el. Hagyja, hogy mások megbántsák, és nem is próbálja megvédeni magát. Nem bízik önmagában és döntéseiben, nehezére esik egyedül lenni.
1: Társaságba, olvasásba, zenehallgatásba, alkoholba, a szenvedélyek hajszolásába, drogokba, munkába, evésbe, vagy bármilyen más tevékenységbe menekül, mert nem tudja egyedül önmagával jól érezni magát. Úgy tesz, mintha nem történnének vele rossz dolgok, még akkor is, amikor éppen történnek, mintha nem volna szüksége senkire és senkitől semmire. A világot és az embereket vagy tökéletesnek, vagy pocséknak látja. Hazudik, hogy megvédje és fedezze azokat, akiket szeret. Nehezére esik örülni és spontánnak lenni. Általában nyugtalan, de nem tudja miért. Aggódik, hogy megszakadnak a kapcsolatai. Úgy érzi, hogy a kapcsolatai fogságban tartják, hogy mások vagy mások érzései irányítják. Fél a saját haragjától. Tehetetlennek, erőtlennek érzi magát ahhoz, hogy változtasson önmagán vagy életén. Úgy érzi, hogy valaki másnak kellene megváltozni ahhoz, hogy ő sokkal jobban legyen. Gondolkodásmódjára a végletesség jellemző.
0: Ezek a tünetek komoly kihatással lehetnek egy ember életére, és még ha fel is ismeri őket, nem biztos, hogy egyedül meg tudja őket oldani. Ha magadra ismertél, kérj segítséget, hiszen a saját és a környezeted élete is könnyebb lesz, ha le tudod ezt küzdeni.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Somos Péter és Nyári Ádám. A mostani adás során szerettem volna valami igazán különleges sportot bemutatni, és egy kis böngészés után meg is találtam az igazit. Amikor ezt megtaláltam, ezzel kapcsolatban három kérdés merült föl bennem azonnal, hogy miért, és hogy ez még miért nem híres. Hölgyeim és uraim, íme a víz alatti jégkorong.
1: Ahogy a nevéből is sejteni lehet, a játék alapjai azonosak a hagyományos jégkorongéval, azzal a jelentős eltéréssel azonban, hogy a jég másik víz alatti felén játsszák.
0: A játék célja, hogy a 6 méter széles, 8 méter hosszú pályán a kb. 25 cm átmérőjű hunkarocell korongot a jégbe fejjel lefelé rögzített kapuba juttassák. A jég alatt egyszerre a kétfős csapatok egy-egy tagjai küzdenek egymással, akiknek nem csak remek búvároknak kell lenniük, de igen nagy tüdővel is kell rendelkezniük, hiszen a sportot mindenféle légzőfelszerelés nélkül játsszák.
1: És ebben eltér mondjuk egyes más víz alatti sportoktól. Vannak ugye olyanok, amik szintén így egy hagyományos sportágnak a víz alatti megvalósításai, amit ugye egy búvár palackokkal játszanak.
0: Amúgy ennek is van, tehát a jégkorongnak is van még egy másik változata. Én azt nincsen magyar fordítása, én ezt csak simán víz alatti hokinak fordítottam, amit egész konkrétan az úszómedence alján játszanak búvár felszerelése, de hát ott nem a kétfokos vízben, hanem az úszodában, tehát azért ez lényegesen egyszerűbb.
1: A játékosok 30-60 másodpercenként feljönnek a jégbe vált lyukakon, hogy levegőt vegyenek.
0: Viszont tehát érthető módon nem olyan ritka, hogy valaki nem ér fel időben, és eszméletét veszti a víz alatt. Ilyenkor azonnal akcióba lép a négy lyukaknál várakozó oxigénpalackkal felszerelt búvár egyike.
1: Hagyományos testvéréhez hasonlóan a víz alatti hoki is harmadokból áll, ezek azonban nem 20, csak 10 percesek, és köztük 10 perces szünetek vannak, hát igen, egészségügyi okai lehetnek ennek.
0: Valószínű, bár ugye közben van csere, tehát egy csapat ugye két főből áll, és néha cserélnek.
1: És 10 perces szünetek vannak, amikor a játékosok a pálya mellett felállított sátrakban és szaunákban melegedhetnek fel, hiszen hiába a búvár felszerelés, a víz még így is hihetetlenül hideg.
0: Az első víz alatti jégkorong világbajnokságot 2007. februárjában tartották Dél-Ausztriában, a Weissensee tó jegén, illetve hát egész konkrétan alatta.
1: A játékosok 30 cm vastag jég alatt kétfokos vízben játszottak. Az első helyen Finnország végzett, nem is értem miért. Őt követte Ausztria és Szlovákia. Rajtuk kívül még Csehország, Németország, Hollandia, Lengyelország és Szlovénia képviseltette magát a tornán.
0: Szerinted ennek a sportnak az elterjedésére mennyire van esély mondjuk úgy világszinten? Hiszen azért nyilván vannak olyan országok, ahol ezt nehezen megvalósítani, de azért például szerintem Magyarországon egy víz alatti jégkorongpályát igazán lehetne létesíteni.
1: Lehetne, hát hogyha annyira fölkapnák az emberek, annyira tetszen, akkor már mostanra egy kicsit jobban elterjedt volna, hiszen 10 éve volt az első világbajnokság.
0: Nekem mondjuk nagyon tetszik, tehát én abszolút támogatom.
1: Tehát én azt gondolom, hogy így egyes társadalmi csoportoknak a kedvelt hobbiaként, akár résztvevőként, akár nézőként terjed inkább be, mint sem úgy egyetemesen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
1: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
0: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
1: Pedig amikor igent mondunk, úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi. Fáradtságban, irritációban, kiégésben.
0: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
1: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
0: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
1: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
0: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogy ha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
1: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
0: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
1: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz, de a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit. Csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
0: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
1: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
0: Idővel történik valami érdekes, ahogy egyre többször mondunk nemet bűntudat nélkül, úgy egyre több energiánk marad, több türelmünk, több jelenlétünk.
1: És paradox módon így leszünk jobb barátok, jobb társak, jobb munkatársak, mert amikor igent mondunk, akkor már tényleg szívből mondjuk.
0: Talán ez a legfontosabb üzenet. A nemet nem mások ellen mondjuk ki, hanem magunkért. Az egészségünkért, az egyensúlyunkért, a nyugalmunkért.
1: És amikor ezt elfogadjuk, akkor a nem már nem kemény szó lesz, hanem egy őszinte mondat, egy határ, egy önvédelmi gesztus.
0: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozom mindenkinek mindennel, és néha a legnagyobb szeretet az önmagunk felé irányul. Mert amikor kimondod, hogy nem, akkor valójában igent mondasz magadra. 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma 13 ország különböző üdvözlési formáját hoztuk el.
0: Te tudod, hogy egyes távoli kultúrákban milyen különböző köszönési formákat használnak? Érdekesek a különbségek. Az biztos, hogy egyik sem fogható a jó öreg hazai készfogáshoz.
1: Vajon ezek az üdvözlési formák napjainkban is mindennaposak? Mit gondolsz, mi lehet az oka ezeknek a különböző, néhol egyszerű, néhol intim, néhol bonyolultnak tűnő, rítusszerű köszöntési formáknak?
0: A Fülöp-szigetekiek szép gesztusát manonnak nevezik. Ezzel mutatják ki tiszteletüket a fiatalabbak, a tapasztaltabbaknak. Megfogják az idősebb személy kezét, és egy finom mozdulattal hozzáérintik homlokukat.
1: A japánok meghajlással köszöntik egymást, aminek időtartama és testtartási szöge szituációtól függően változó.
0: Az emberek Indiában a namaste szót használják egymás köszöntésére, miközben tenyereiket a mellkasuk fölött összeérintik, pontosabban összeszorítják és ujjaikat felfelé fordítják.
1: Hasonlóan Indiához, a táj üdvözlési forma, a váj, egy imához hasonló gesztus, amit egy finom meghajlással kísérnek.
0: Franciaország népi szokása, hogy arcon csókolják egymást a találkozó felek.
1: A maori emberek Új-Zélandon egy hagyományos gesztussal, a hongival üdvözlik egymást. A két ember egymáshoz érinti orrát és homlokát köszönésképpen.
0: Botswanában, Afrikában egyszerű, de hosszabb lépések folyamatát kell követni a megfelelő üdvözlési forma betartásához. A jobb karjukat kinyújtják, míg a balt a jobb könyökük alá helyezik, majd összeérintik kezeiket, először csak a hüvelykújjukat, majd tenyerüket, majd visszaállnak az eredeti pozíciójukba.
1: Mongóliában az emberek egy sálat adnak egymásnak ajándékba, miközben mindkét kezükkel egymásba karolnak és enyhén meghajolnak.
0: Szaúd-Arábiában az emberek készfogással köszöntik egymást, és azt mondják Assalamu alaikum, azaz békesség legyen rajtad. A köszöntést olykor orruk összeérintésével is kísérik, vagy egymás vállára helyezik az ellenkező kezüket.
1: Tuvalu egy polinéziai sziget, ahol az emberek hagyományos üdvözlési formája egy mély lélegzetvétel, miközben arcukat egymáshoz nyomják.
0: Kenyában a Maszai törzs az új embereket úgy fogadja be, hogy egy táncszertartást rendeznek, ahol körben versenyeznek, ugrálnak minél magasabbra.
1: A malájok jellemzően mindkét kézzel megérintik egymás kézfejét, aztán tenyerüket a szívükre helyezik.
0: A tibeti emberek egymás köszöntéseképpen kinyújtják a nyelveiket, hogy bebizonyítsák, nem reinkarnációja egy irgalmatlan 9. századi királynak, akinek közismerten fekete nyelve volt.
1: Te milyen köszönési formákat ismersz? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.
2: 97.5

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok feltörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltalálót térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek.
1: Mi is ez a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdolna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgéptervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971 és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült. Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
0: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amolyan szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjátékdíjat nyert el, és az 1980-as évek névkultúrájának meghatározója lett.
1: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáit.

0: 98.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Egy óra. Hírek a Táskarádióban.
2: A Váci Technikum csapata nyerte a Bejci Antal robotikai innovációs versenyt. Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáin. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Váci Mihály Technikum szakképző iskola és kollégium Vácen nevű csapata nyerte a Bejci Antal műszaki innovációs középiskolai versenyt az Óbudai Egyetem Alba Régia karon. A kétfordulós robotikai vetélkedő döntőjét a napokban rendezték a Budai úti kampuszon. A gyakorlati szakmai vetélkedő célja, hogy felkeltse a műszaki orientáltságú diákok figyelmét és motiválja őket a műszaki mérnöki életpálya, a robotika és a technológiai innovációk irányába. A verseny névadója Bejci Antal a mérnök, fizikus, űrkutató professzor Ercsiben született. Fehérvár megye díszpolgára lett, és részt vett egyebek mellett a Sojourner marsjáró megalkotásában is. 32 év alatt 6 szabadalma és több mint 40 újítása volt. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a szlovén posta és a városvezetés Ljubljanában. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A tesztidőszak alatt a robotkézbesítő mindössze óránként 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakilag ennél jóval többre képes. Végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A most kipróbált modell 6 köbméteres raktérrel rendelkezik, és 1 tonnányi árut szállíthat. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Anne Hathaway meglepő egészségügyi problémáról beszélt egy friss interjúban. Elárulta, hogy a 30-as éveiben egy korai szürkehályog miatt 10 éven át gyakorlatilag vak volt a bal szemére. A podcastben mesélt arról, hogy a látása annyira leromlott, hogy jogilag is vaknak számított az egyik szemére, mielőtt végül műtéten esett át. Hathaway szerint sokáig fel sem tűnt neki, mennyire súlyos a helyzet, mert fokozatosan romlott a látása. Azt is elmondta, hogy az állapot az idegrendszerére is hatással volt, és csak a műtét után érezte, hogy mennyivel nyugodtabb lett. A színésznő csodának nevezte, hogy ma már újra tisztán lát, és hálás azért, hogy az orvostudomány lehetővé tette számára a kezelést. Úgy fogalmazott, 2 generációval korábban valószínűleg nem lett volna megoldás az állapotára.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Már nem lehet nevezni, mert hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl-Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. A 2,6 kilométeres féltávra és a Jettel-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeztek a héten. Ezeknél már 95%-os a telítettség.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, megélénkülhet a szél. Napközben 21-23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. Kicsi volt, messze is volt, de a miénk volt. Ti hallottatok már a Kínában lévő magyar gyarmatról? Bármennyire is hihetetlen, Magyarországnak volt gyarmata Kínában.
1: Az osztrák-magyar monarchia segédkezett több más nagyhatalommal együtt leverni a kínai boxerlázadásokat.
0: Jutalmul Kína felosztotta Tianjin nevű nagyvárosának a 60%-át és odaadta a lázadás leverésében segédkező nagyhatalmaknak. Angliának, Belgiumnak, Németországnak, Franciaországnak, Olaszországnak, Oroszországnak. Így jutott hozzá 1901. szeptember 7-én az osztrák-magyar monarchia egy 15 négyzetkilométeres területhez. A kis területen 30 ezer ember élt, és ezek a lakosok automatikusan kaptak osztrák-magyar útlevelet.
1: A terület védelme érdekében itt állomásozott 40 tengerészgyalogos, illetve egy kínai nemzetiségű milícia, a Szimbu.
0: A gyarmat teljesen önellátó volt, rendelkezett fürdővel, színházzal, zálogházzal, iskolával, laktanyával, börtönnel és temetővel, illetve kórházzal is. Tianjinben az osztrák-magyar törvények voltak hatályosak.
1: A közigazgatást helyi előkelőségekből válogatták, akiket az osztrák-magyar konzul és a katonai parancsnok felügyelt. Hatalmukat biztosította, hogy az önkormányzatot vezető tanácsban kettejüknek együttesen többségi szavazata volt. Az itt alkalmazott osztrák-magyar büntetőrendszer általában kisebb bűncselekményekkel foglalkozott, és azt az elvet követte, hogy az elkövetés helye alapján alkalmazták a törvényeket. Ezek szerint, ha az elkövető kínai területen követte el a tettét, akkor a kínai törvényszék elé állították. Ha a koncesszió területén, akkor az osztrák-magyar törvénykezési gyakorlatot követték.
0: A területről végül Ausztria 1919. szeptember 10-én a Saint-Germain-i békeszerződés során lemondott, Magyarországtól pedig 1920-ban vették el a trianoni békeszerződés során.
1: A területén még mai napig találhatók magyar emlékművek, illetve épületek.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. Anesztézia, azaz műtét közbeni éberség.
1: A Washington Egyetem kutatói 6000 pacienst figyeltek meg műtét közben, és kimutatták, hogy azok, akik műtét előtt alkoholt fogyasztottak, rendszeresen fájdalomcsillapítót, altatót vagy drogokat szedtek, nagyobb eséllyel ébrednek fel műtét során. De arra is figyelmesek lettek, hogy minél közelebb esik a műtét a szívhez, annál nagyobb az ébredés rizikója. Kutatók mind a mai napig vizsgálják, hogy altatás során egészen pontosan mi történik az agyban. A narkózis ugyanis nem gombnyomásra működik, ami egyszerűen kibekapcsolja az elmét. S bár az anesteziológusok állandóan figyelik az altatás mélységét, s bár a műszerek eszméletlenséget mutatnak, ennek ellenére megesik, hogy a páciens nagyon is éber, fogai vacognak a félelemtől. Természetesen sokszor észreveszik az éberségre utaló jeleket. Akár fél egy perc is eltelhet ebben az állapotban. A szakembereket egy olyan műszer segíteni a legjobban, mint az autóban a fordulatszámmérő, ami egyértelműen mutatná, hogy milyen mély és biztonságos a narkózis. És nézzünk egy-két valós is megtörtént esetet.
0: Jem Müller egy motorbaleset során súlyosan megsérült, a műtétet pedig teljes éberségben kellett átélnie. Szeretett volna védekezni, kiabálni, kezét őket beszorítani, teste azonban nem engedelmeskedett. Ajka, nyelve és hangszerei némák maradtak, szemeit nem tudta kinyitni, és miközben lépe és mája vérzett, keringése összeomlott, képtelen volt arra, hogy jelezzen, hiszen a gyógyszerek lebénították az izomzatát.
1: Carol Weirer évekig szenvedett egy komoly betegséggel, amelyben a jobb szemének a szivárványhártyája gyakorlatilag elsorvadt. A betegséget kínzó fájdalom kísérte, ezért a nő belement, hogy a jobb szemét eltávolítsák. Akkor még nem tudta, hogy ezt a műtétet soha nem felejti el, amíg él. Emlékszem, arra ébredtem, hogy diszkózenét hallok, majd hallottam, hogy a sebész rászól a segédre, vágjon mélyebbre. Rájöttem, hogy ébren vagyok, és a műtétem még csak most kezdődött. Mesélte a USA Today amerikai napilapnak Weirer. A nő megpróbált pislogni, hogy jelezze az orvosoknak, hogy ébren van, de fejét sem tudta mozgatni. Ezután megpróbált visítani, teljes tüdőből, de egyetlen hang sem jött ki a torkán. A nő ébren szenvedte végig a teljes műtétet, ahogy a szemgödréből a szemgolyóját eltávolították. Amikor a műtét után kivergődött a paralízisből, 3 napig üvöltött teljes torokból, hogy ébren voltam, ébren voltam, ébren voltam, végig ébren voltam, és teljesen összetört lelkileg. A pszichológusnak mindent elmesélt, amit a műtőben hallott, csak hogy ne fokassák az orvosok az altató utóhatására, és meg is nyerte a pert a kórház ellen. Amikor az idegorvosok poszttraumatikus stressz-szindrómával diagnosztizálták, 6,5 éve nem aludtam ágyban, mert képtelen vagyok lefeküdni. Mesélte Weirer, aki azóta is székben alszik, és aki 2-szer egy héten konzultációra jár egy pszichiáterhez. Segélyszervezetet is alapított, és 4000 altatási éberségen keresztül esett emberrel beszélt már.
0: Egy másik páciens, Hinchliff, a császármetszése alatt ébredt fel, és hallott mindent. Azt is, hogy a dolgok tragikusra fordulnak a kisbabája körül, de semmit sem tehetett paralizált testével. Az első dolog, amire éber lett, egy óriási csörömpölés volt. Majd az orvos megszólalt, Mária hülye vagy, szedd már fel őket azonnal. Világos volt, hogy a nővérke lejtett egy tálca sterilműtő eszközt, és az orvos leszúrta. Hinchliff azt hitte, felugrott az asztalról ilyettében, de aztán rájött, hogy nem tud. Arra gondolt álmodig, de az egész túl valós volt ahhoz, hogy így legyen. Nem éreztem fájdalmat, még csak gyömöszölő húzó érzést sem. Még szerencse, mert ismerek néhány embert, aki az egész úgy esett meg, hogy minden egyes késvágást érzékelt. Totális agónia. Az egész a szerektől függ, amit kapsz, ugyanis ez egy 3 részes dolog, alvás, fájdalommentesség és paralízis. Én nem kaptam eleget az első komponensből, magyarázta Hinchliff az ébrenlétét a Sunday Times-nak.
1: Reméljük, ez a horror veletek nem esik meg sosem. Y'all ready?

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk érdekes madárfajok világszerte. Az állatvilágban számtalan érdekes élőlénnyel találkozhatunk nap mint nap, és ez nincs másképp a madarakkal kapcsolatban sem.
1: Könnyű nem észrevenni a világ legkisebb madarát, a méhkolibrit. Nevét arról az állatról kapta, melynek méretével össze lehet hasonlítani. Ez a madár kevesebb, mint 2,2 grammot nyom. Szájfesz távolsága csupán 5 cm. A BirdLife International szerint ez az aprócska Kubában honos madár a mezőgazdaság miért fokozatosan veszti el az élőhelyét, ezért a mérsékelten fenyegetett kategóriába került.
0: Az Amazonas medence mocsaraiban és a mangrove erdőiben gyakran megtalálható furcsa, fácánszerű madara nem csak barna címertollairól, kék arcáról és vörös szeméről, hanem kellemetlen szagára is felismerhetik. A holdzin csak az előbélben erjedő növényből táplálkozik, ami a madár büdös szagát hozza létre. A holdzin csibék hátborzogató karmokkal rendelkeznek a szárnyukon, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy biztonságosan másszanak a fákra.
1: A Vándor Albatrosz fiókák átlagosan 280 nappal kikelés után válnak röpképessé. Ez több, mint 9 hónap, ami jelentős idő ahhoz képest, hogy a legtöbb madárnál ez csupán néhány hetet vesz igénybe. Minden bizonyal ennek a tulajdonságnak köszönhető, hogy a Vándor Albatroszok csak 2 évente egyszer költenek. Viszont ha egyszer szájra kapnak, vissza sem néznek. Képesek akár 5 évet is úgy eltölteni, hogy nem térnek vissza a szárazföldre, pihenniük kell, az a tengeren teszik. A szárazföldre csak a költés miatt térnek vissza. A Vándor Albatrosz egy másik rekordra is büszkélkedhet, hiszen ennek a fajnak van a legnagyobb szárnyfesz távolsága, ami akár 3,6 méter is lehet.
0: Ha nem akarsz halláskárosodást szenvedni, biztos, hogy ne tartózkodj egy malukúi kakadú társaságában. Ennek az Indonéziában honos madárnak a rikácsolása akár 135 decibel is lehet, melyet mérésekkel bizonyítottak. Hogy legyen mihez viszonyítani, egy rockkoncert általában 125 decibelnél nem hangosabb, egy légkalapács pedig 130 decibellel dübörög. Egyes szakértők szerint, ha valaki hosszabb távon ki van téve 80 decibel feletti hangerőnek, akár visszafordíthatatlan halláskárosodást is szenvedhet.
1: A legmagasabb madár az észak-afrikai struc. A hímek akár közel 3 méter magasak és 140 kg súlyúak is lehetnek. Persze az elefánt madár egy röpképtelen élőlény, ami még a 17. században pusztult ki, még mindig élne, a struc nem jelentene számára versenytársat. A hatalmas madárról úgy tartják, hogy a magassága meghaladta 3 métert, tömege pedig elérhette a 400 kg-ot.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Almira és Bódis Bence. Most a személyes kedvenc előadómról, Pitbullról lesz szó. Ha ezt a nevet mondom neked, hogy Pitbull, valószínűleg a 10-es évek elejéről egy hatalmas láger jut eszedbe, de életében elég hosszú út vezet idáig. A rapper eredeti nevén Armando Christian Perez Miami-ban született, és kubai származású. A Miami Coral Park High School fősulin végzett, ahol már a rappelésre fókuszált, és elkezdte írni első dalait.
1: 2004-ben jelent meg debutáló albuma, a Miami, aminek a vezető slágerét Claude Lynn Johnnal és Diaz Brothers-szel közösen alkotta meg. A korong a Billboard listán a 32. míg a Hot Raps Rockson a 11. lett. 2004-től szinte mindennapi vendég volt a Miami rádiókban. Pitbull későbbi számai egy-két filmben hallhatóak. Pályafutása kezdetén a Zoja című dala bekerült a Too Fast Too Furious című filmbe.
0: Tovább repülve az időben, 2009-ben jelentek meg az első világszerte felkapott dalai, az I Know You Want Me és a Hotel Room Service. Utóbbi a Hot 100 listán a 11. helyig felkúszott. 2011 a duettek éve volt Pitbull számára. Évelején az Ördögi Kör című szappanopera főszereplőjével, Jean Carlos Canelával dolgozott együtt egy duett erejéig, amit egy újabb közreműködés követett, Jennifer Lopez oldalán. Az On The Floor szinte minden valamire való lista élmezőnyébe került, és a tavasz egyik legnagyobb slágere lett. Ezzel a duettek sora még nem zárult le, márciusban debütált a Give Me Everything, április végén a Rabiosa Shakirával közösen, majd júniusban a Rain Over Me következett.
1: A rapper szakmai oldalról sok támadást érte a dalaiban észrevető koppintások miatt. Például az On The Floor-ban felfedezhető egy betét a 80-as évek egyik hatalmas kedvencéből, a Lambadából, vagy a Christina Aguilera-val közös Feel This Moment-ben hallható dallam, az Aha, Take On Me-ből. Természetesen a rajongókat ez cseppes sem zavarta, és az említett slágerek hatalmas népszerűségnek örvendenek mind a mai napig.
0: 2014-ben nagy áttörés hozott a Shakirával közös VR-ban, amit a foci VB-re írtak. Ez minden idők legnépszerűbb olyan dala, ami a futballal kapcsolatos. Ennek ellenére a Billboardon csak a 7. helyig jutott, viszont az biztos, hogy a dalától az egész világ megismerte Pitbullt. Az utóbbi 2 évben 2 nagy slágere született, a Halálos Iromban 8-ból ismert Heima és a Floridával közös Greenlight, ami szintén az autóversenyzésről és a száguldás szeretetéről szól.
1: Végül néhány érdekesség. Egy későbbi interjúban elmondta, hogy miért választotta a Pitbull nevet.
0: A kutyák túl hülyék, hogy veszítsenek, és törvényen kívüliek Floridában. Kb. Én is így írnám le magamat.
1: Mondanom sem kell, hogy ezzel később botrányt okozott az államokban. Továbbá 2018-ban bejelentette, hogy a Fezenen fog fellépni. Ám 2 héttel a koncert előtt az eseményt törölték. Végül Florida jött el Székesfehérvárra. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vince Ambrus, Hanvard Benjamin és Ősze Botond. Milyen a jó sláger? Mitől lesz sikeres egy zene? A milyen a jó sláger kérdés azért ezerszer nehezebb, mint például a milyen a jó film. Mert alapjáraton az emberek szeme még mindig sokkal érzékenyebb, mint a fülük. Így míg a zenében csak a hozzáértők hallják meg a hibákat és az igénytelenségeket, a filmben a laikus is látja, ha valami amatőr. A zenéről mindig is nehezebb volt beszélni, mint egy filmről, mert mindenkinek máshogy jön le, sokkal megosztóbb.
1: Sokan mondják, hogy nincs rossz zene, csak rossz közönség. Valljuk be, elég szegényes mondás, de az bizony igaz, a legérdekesebb zenék is megtalálják közönségüket. A zene milyenségét a hozzáértők ezek alapján ítélik meg. Hogyan szól a zene, mennyire sokat mondó a dalszöveg, mennyire tartalmaz valami olyan technikát vagy újítást, amitől más lesz, mint a többi. Milyen hangulatváltások vannak benne, milyen hangnemben van feltüntetve, és hogy az énekes hogyan énekel.
2: Alapesetben viszont a hallgatóság nagy része nem foglalkozik ezekkel a szempontokkal. Számunkra a sikeres zene, a sláger más elemekből áll össze. A slágerlista legsikeresebb dalait főként a vidámság, boldogság és a bulizásra alkalmasság jellemzi. Ezen kívül sok esetben azok a zenék futnak be, melyeknek a dalszövegek könnyen megjegyezhető vagy ismert előadója van.
0: Ismerős az az érzés, amikor egy olyan dal megy egész nap a fejedben, amit legszívesebben elfelejtenél. Legutóbb a Valmár és a Szikora Robi közös dalának, az Úristennél éreztük ezt, amikor eszünkbe jutottak az elmúlt 20 év legdallamtapadósabb alkotásai, például a Despacito.
1: 2017 legidegesítőbb és egyben legsikeresebb dala a Despacito volt. Abban az évben Luis Fonsi és Daddy Yankee uralta a toplistákat, bár ennek nem mindenki örült. Az ember hiába próbálta elkerülni és rá se keresni, a Despacito mindenhol ott volt. A szerzőpáros annyira egysláger, hogy a magyarországi koncertjükön többször is előadták a sikerdalt.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Táskarádió.
3: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Bóza Levente.
1: Több mint egy év után visszatértek a Földre azok az űrhajósok, akik a nemzetközi űrállomáson rekedtek, miután kapszulájuk meghibásodott. Írja The Guardian. A három férfi szeptember 27-én épségben landolt Kazasztánban.
0: Az űrhajósokat a Soyuz MS-22 vitte az űrállomásra, és azzal is érkeztek volna vissza. Azonban egy űrszemét megsértette az eszközt, emiatt nem lett volna biztonságos azzal utazni.
1: Sergej Prokopjev és Dmitrij Petelin, orosz kozmonauta, valamint Francisco Rubio, amerikai asztronauta, így a tervezett 180 helyet 371 napot töltött a Földön kívül, utóbbival ezzel felállított egy rekordot is.
0: Az űrhajósok számára februárban már küldtek egy új Soyuz űrkapszulát, de nem térhettek azonnal, ugyanis meg kellett várniuk, ameddig a helyükre új emberek érkeznek. A csapat így végül csak szeptemberben térhetett vissza a Földre.
1: A többi űrben töltött időhöz képest valószínűleg ez volt eddig a leghosszabb idő, amit kint töltött egy csapat, teljesen tehetetlenül várva a megmentést. A mentőkapszula teljesen biztonságban érkezett vissza a Földre, benne a megmentett űrhajósokkal.
0: Hihetetlennek fog tűnni, de az első rekordot még Oroszország válította fel anno a 90-es évek közepén. Összesen 470-437 napot töltöttek az űrben az asztronautáik.
1: Nem semmi, hogy a sok megpróbáltatás ellenére az űrkutatások azóta sem álltak meg, és már készül is a következő rakéta, amely az emberiségnek ismét lehetősége lesz felmenni a felfedezetlen hatalmas világűrbe.
0: Hihetetlennek fog hangzani, de az első rakéta, amelyet emberekkel fedélzeten küldtek fel a világűrbe, az 1961. április 12-én történt meg.
1: Alekszejevics Gagarin, a szovjet légierő 27

0: éves pilótája, a Vostok 1 típusú, egy személyes űrhajóval 1 óra 48 perc alatt egyszer megkerülte a Földet, majd sikeresen landolt az előre kijelölt körzetben a Szovjetunió területén.
1: Gagarin személyében a világon először járt ember a világűrben. Hőstette gyakorlatilag egy új korszak nyitányát jelentette. Leginkább az orosz származású Konstantin Eduardovics és Szergej Pavlovics volt az, aki megteremtette annak lehetőségét, hogy embert küldhessünk az űrbe.
0: Valószínűleg ezek nélkül az emberek nélkül nem tartana a tudomány és az emberiség a mai napon ott, ahol tart. Tudtad, hogy nem csak a testi, hanem a mentális egészség is nagyon fontos?
1: Mi is a mentális egészség? A mentális egészség alatt értjük az érzelmi, pszichológiai és társadalmi jólétet, illetve bármit, ami befolyásolja az agyi képességet, felfogást és viselkedést. Többek között eldönti azt is, hogy egy egyén hogyan kezeli a stresszt, kapcsolatokat és döntéshozatalt.
0: Az ember mentális állapotát több szempont határozza meg. Ilyen például a biológiai, egyéni, családi és szociális, illetve gazdasági és környezeti tényezők.
1: A mentális egészség fogalomkörébe tartozik, hogy milyen forrásokból szerezzük információinkat, hogyan használjuk fel azokat az egészségünket érintő tevékenységünkben és döntéseinkben. Az érzelmi egészség meghatározza, hogy milyen mértékben vagyunk képesek kifejezni érzelmeinket, mennyire értjük meg saját érzéseinket és másokét is.
0: A személyiséggel kapcsolatos egészség arra vonatkozik, hogy milyen embernek látjuk magunkat, mit szeretnénk elérni, milyen az értékrendünk, mik a céljaink, és hogyan képzeljük el, illetve valósítjuk meg önmagunkat.
1: A társadalmi egészség körébe tartozik, ahogyan magunkat, mint egyéneket látjuk, ahogyan a társadalom tagjaival együttműködünk, és hogy milyenek emberi kapcsolataink, viszonyaink. A spirituális egészség is létfontosságú az általános egészség szempontjából, mert integrálja az egészség többi dimenzióját. Ez abban nyilvánul meg, hogy mélyen mi érdekel bennünket, és hogy hogyan viszonyulunk a dolgokhoz.
0: Tudtad? Az értékrendszerünkből adódó értékítéletek alapján hozzuk meg életvitelünkre vonatkozó döntéseinket. Ezért egészségesen élni nem egyenlő azzal, hogy az egészséget, mint értéket önmagában elfogadjuk. Az egészséges életvitel sokkal inkább azon az értékrendszeren alapul, amelyel a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Hunor és Pál Nagy Botond. Ma a Legóról fogunk beszélni, és annak történetéről és rekordjairól. Kezdjük is ott, hogy honnan származik a Legó. A Legó egy Old Creek Christiansen nevű dán asztalos fejéből pattant ki. Christiansen Dániában egy kicsi műhelyben kezdett el dolgozni három fiával. Olének nehéz dolga volt, de szerencsére akadt egy kis segítsége. Az egyik fia, Gottfred Creek Christiansen, nagyon sokat segített neki abba, hogy gyorsabban folyjon a munka.
1: Először fajátékokat kezdett gyártani, amiket nagyon szépen készített el, hiszen azt gondolta, hogy a gyerekek legminőségibb játékokat érdemlik. Ole azon gondolkodott, hogy kellene egy jó név a boltjának. Aztán arra jutott, hogy úgy fogja nevezni, hogy Lego. Ez a név onnan jött, hogy jól játszani azt jelenti dánul, hogy Leggott. És ennek a két szónak az első két betűjét használta fel.
0: Ole éppen Kopenhágába ment, hogy megnézzen egy új gépet, ami műanyagot présel. Ole nagyszerűnek találta. Azonnyomban felhívta fiát, és közölte vele, hogy szerinte műanyagjátékot kéne gyártaniuk, mert az nagyon megdobná a keresletet. Haza is ment, és beszerezte a műanyag prés gépet, és el is kezdtek vele csörgőket, és más műanyagjátékokat gyártani. De Olénak valahogyan csak a kockákon járt az esze. El is készítette a Lego kockát, amit egymásra lehet építeni. De ahogy teltek múltak az évek, Gottfred is felnőtt lett, és rájött, hogy a Lego elemek folyton szétesnek. Ezért hát megalkotta azt, hogy egymáson maradjanak. Egy már határtalanul lehetett belőle építeni. Sajnos ezt Ole már nem érte meg.
1: Na ez volt a Lego története. Most pedig jöjjön néhány Lego rekordokból. A világ legnagyobb Lego építményét több mint 10 000 ember építette, és összesen 3 millió darabból áll. Ez az alkotás Asmogel Milliard Factory, ami a Manchesterben épült legnagyobb textilgyár. Ez az alkotás több mint 200 000 négyzetméteren terül el.
0: A világ legnagyobb Lego készlete, ami összesen 11695 darabból áll, egy hatalmas falra kitehető világtérképet ábrázol. Azonban azt érdemes megjegyezni, hogy nagyon kicsi pötty elemekből lehet kirakni. Hasonlóan, mint egy kirakóst. Tehát ezért lett ez a legnagyobb készlet.
1: Legérdekesebb minifigurát is megemlítem. Igaz, hogy ez nem készlet, sem műalkotás, de a figurák is lehetnek nagyon érdekesek. És az a figura pontosabban három, amiről beszéltem. Hiszen az nem más, mint egy Jupiter figura és egy Juno, egy Galileo Galilei figura, amelynek alumíniumból készültek, méghozzá azért, mert nagyon strapabírónak és nagyon könnyűnek kellett lenniük. Ezeket a figurákat 2011-ben felrakták Juno űrszondára, és kilőtték őket. Máig is ott van fenn, keringenek az űrben. Az ára több mint 2 milliárd dollár. És ez azért ennyi, mert azzal kalkuláltak, hogy ha valaki le akarná hozni onnan, akkor beletartozna az, hogy te kimész az űrbe, felszeded a minifigurákat és lejössz.

0: Torik, Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: A Váci Technikum csapata nyerte a Bejci Antal robotikai innovációs versenyt. Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáin. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Váci Mihály Technikum szakképző iskola és kollégium Vácen nevű csapata nyerte a Bejci Antal műszaki innovációs középiskolai versenyt az Óbudai Egyetem Alba Régia karon. A kétfordulós robotikai vetélkedő döntőjét a napokban rendezték a Budai úti kampuszon. A gyakorlati szakmai vetélkedő célja, hogy felkeltse a műszaki orientáltságú diákok figyelmét és motiválja őket a műszaki mérnöki életpálya, a robotika és a technológiai innovációk irányába. A verseny névadója Bejci Antal a mérnök, fizikus, űrkutató professzor Ercsiben született. Fehérvár megye díszpolgára lett, és részt vett egyebek mellett a Sojourner Mars járó megalkotásában is. 32 év alatt 6 szabadalma és több mint 40 újítása volt. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a szlovén posta és a városvezetés Ljubljanában. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A tesztidőszak alatt a robotkézbesítő mindössze óránként 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakilag ennél jóval többre képes. Végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A most kipróbált modell 6 köbméteres raktérrel rendelkezik, és 1 tonnányi árut szállíthat. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Anne Hathaway meglepő egészségügyi problémáról beszélt egy friss interjúban. Elárulta, hogy a 30-as éveiben egy korai szürkehályog miatt 10 éven át gyakorlatilag vak volt a bal szemére. A podcastben mesélt arról, hogy a látása annyira leromlott, hogy